Egy kis labirintus zsomborral, ez volt a Petőfi Rádióban az utóbbi dal. Köszi szépen, egy kecskeméti születésű énekes nővel folytatjuk. Varga Zsuzsa érkezik hozzánk, aki a Vénuszban énekeltem, úgyha visszaemlékszel rá, de vannak szóló szerzeményei is a levegőben. Ez a 2022-es megjelenésű, a Bánat elhagy cím, amit meghallgatunk itt a Petőfin. Nagyon kellemes hallgatózás neked az éjszakában.

Ellie Suzy is ott van a toppon, ez volt a Kisönnyitom a szemem című felvétel a Petőfi Rádióban Minden Magyar. Érdekesség egyébként, hogyha úton vagy, akkor ilyenkor talán egy kicsit könnyebb bírni, lehet, hogy sokan választják egyébként a nappali utazás helyett, ha megtehetik az éjszakát, és az M1-esen is többen vagyunk, mint a megszokott, előfordulhatnak torlódások, óvatosan jó, miközben énekel neked a Nomád csapata.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfi.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folyt kövít a Petőfin hajnal, 3 óra van, csáó, szia, Kenész Kolos itt a mikrofonnál, és lesz mit csinálunk ebben az órában is. Érkezik hozzánk a Neoton Familia sztárjának, Csepreg Évának a fia, Hitli Dávid, a Bújunk el című felvétele, de most az Everflash-sel rádiózol. Ez az Édenkert akusztik verziója.
1: Itt egy újabb óra. Kizáról.

A Magyar Rhapsody Projector rádióztál a Petőfi Rádióban minden magyar. És a tegnapi napon Moby volt egyébként a Budapest Park sztár fellépője, és előtte előzenekarként képzeld el, Paul Kanto volt az, aki megmutathatta tudását. Ő egy nagyon tehetséges hazai előadó, akinek a dalait itt a Petőfi Rádióban is játsszuk. Érkezzen a Ránc című. Ezzel folytatjuk. Ez is nagyot ment tegnap a parkban.

Van még mit csinálnunk az éjszakában. Szia, Kenész Kolos van itt a mikrofonnál. 20 perc múlva lesz nagyjából 4 óra. Örülök neki, hogy most is minket választottál. Ilyenkor lehet szellőztetni, egy kis kereszthúzatot csinálni a lakásban, ha megvan a lehetőség, és ezzel nem ébresztjük fel az éppen alvó családtagjainkat. Viszont a dalok, ha a fülesben szólnak, biztosan tudnak egy kis energiát adni akár a napindításhoz. Itt a Wake Up!

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Mindig van, mit kívánunk, most éppenséggel kellemes hajnalt. Hajnal 4 óra, Kenész Kolos a mikrofonnál, örülök, hogy minket választottál. Nem sokára felköszönjük mindazokat, akik ma ünnepelnek. Lesz szó természetesen arról is, hogy mi kapcsolódik a mai naphoz, de előtte a Stage Divas és a bipoláris egyensúly.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

Semmi komoly, szólt a Dreamflow felvétel a Petőfi Rádióban Minden Magyar. Nagy szeretettel köszöntjük augusztus 2-án a Leheleket, a Máriákat, a Gusztávokat, valamint az Özsébeket, ők vannak már a beírva. Isten éltessen benneteket, ha pedig születésnapot ünnepelnél, és a Petőfi Rádión keresztül köszöntenéd fel a rokonod, itt a lehetőség. Ír nekünk SMS-t, és napközben biztos segítenek a kollégák.

Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar. Sok szeretettel köszöntünk. Farkas Bertalan ünnepeljük a mai napon, ugyanis 77 évvel ezelőtt ma látta meg a napvilágot, és nincs még frissítve, amúgy képzeld el, az oldal, ami összeszedi a mai nap eseményeit, úgyis az van itt, hogy mindedig egyetlen magyar űrhajós, hát ezt Kapu Tibor megdöntötte, mi pedig

gondom a gondom, beleakadok folyton, a szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton, bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kellemes reggelt, üdvözöllek, hajnal 5 óra van, ez pedig a Petőfi Rádió, Kenész Kolos a mikrofonnál, illetve te ott a másik oldalon, remélem, hogy nagyon figyelsz. Van mire, ugyanis sok különlegességet gyűjtöttünk erre az órára, és Burcsányi Ádám biztosan itt lesz, de Szabó Ádámmal nyitunk, tele vagyunk Ádámmal, örök hűség!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Happy című dal szólt itt a Petőfi Rádióban. Ma pedig marad a napos, forró időjárás, csak kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék pedig nem várható. Reggelre 24 fokig enyhül a meleg, most is nagyjából ennyit méretünk, délután pedig 40 fok várható Magyarországon, szóval óvatosan mindenképp vigyázzunk magunkra, egymásra, kerüljük a tűző napfényt, amennyiben erre megvan a lehetőségünk. A dalok elkísérnek mindenkit itt a Petőfin, nem sokára elmondom, hogy mivel várunk még a mai napon tartalomban, addig viszont Szabó Leszi dalát hallgatjuk.
1: Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt van.

Bilex sok mondani valót tette be a dalban. Az én országom szólt a Petőfi Rádióban minden magyar. Nagy szeretettel köszöntelek a mikrofonnál, Kenész Kolos az éjszakában, és lesz mit hallgatni a folytatásban is, szóval érdemes ránk figyelni. Korcsok Laura Várdóka Júliával 6 órától, a strandok és a higiénia a középpontban, aztán lesz szó egyébként természetesen a főzésről is 11 órától. Mit csomagoljunk a strandra? Erre a kérdésre keresik a választ Ocella Krisztivel. Aztán délután 14 órától pedig én is jövök újra a mikrofonhoz, és nem leszek egyedül. Egy nagyon különleges DJ párost hívtam, hogy kik ők, kiderül majd, már a mai napban 14 órától számítok rád.

0: Ekkor nemet hallottad a Petőfi Rádióban minden magyar. Kenész Kolos pedig köszöni a figyelmedet, ahogy tehát ígértem korábban, Korcsok Laurát engedjük most mikrofonhoz. Nagyon kellemes műsort kívánok Laurának, neked, drága Petőfi Rádió hallgató, pedig kellemes hallgatózás délután 2-től. Folyt köp!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a rekkenő hőség. Teljesen leállítják ma a paksi atomerőművet. Elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két autó ütközött a 4-es főúton Cegléd határában, a 68-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M4-es kisújszállás felé vezető oldalán, Szolnok elkerülő szakaszán. A 98-as kilométernél csak a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy ha Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Az erről szóló kormányrendelet tegnap este lépett hatályba. A miniszterelnök előzőleg ismét az áram- és vízfelhasználás visszafogását kérte a cégektől és a lakosságtól, főleg a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében, közölte a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a Facebook oldalán azt írta, hogy Szlovákia két atomerőműve eltérő műszaki hűtési megoldásokat alkalmaz, ezért nincs kitéve hasonló problémának, és zavartalanul üzemelnek. Itthon a bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében javasolják a zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma is marad a nagy rész napos idő, de az északi és a dunántúli középhegységben zápor zivatar kialakulhat. A hajnali 17-22 fokról 34-40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 26-27, a Velencei tó 28, a Duna Budapestnél 24 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Augusztus 2-a reggel is közösen utazunk kezdődik az Éles Stílus magazin, a vendégem Buvár Marian mentőápoló lesz. Jó kis beszélgetésnek nézünk elébe, illetve egy viszonylag régebbi dallal kezdünk. 2019-es Porszemszól a kezdésben.
1: Itt egy újabb óra.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: A nyári strandolás és a természetes vizek rengeteg élményt tartogatnak, de ahhoz, hogy a pihenés valóban gondtalan legyen, érdemes tisztában lenni a legfontosabb szabályokkal és veszélyekkel is. Mire figyeljünk a vízparton? Kik vannak a legnagyobb veszélyben, és hogyan segíthetünk úgy másokon, hogy közben saját magunkat se sodorjuk bajba? Erről beszélgetünk vendégemmel ma reggel, Búvár Mariannal, mentőápolóval, aki egészségügyi szakemberként dolgozik a strandon. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Köszönöm szépen a meghívást, jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Legtöbben ugye azért érkeznek a strandra, hogy egy kicsit kikapcsolódjanak és pancsoljanak a vizekben, de te pontosan látod azokat az eseteket is, mikor valami baleset történik. Mik a leggyakrabban előforduló ilyen esetek?
2: Általában ugye a strandon mindenki szeret enni lehetőleg édeset, akár a vatta cukrot, akár a jégkrémet, vagy bármi jégkását, és ezeket a darazsak is nagyon szeretik. És akkor a darázscsípés az egyik ilyen, ami lehet egy banális csípés is, amire elég egy kis krém vagy jegelés, illetve van, amikor ez átfordulhat esetleg annál, aki allergiás. Általában az emberek tudják, az allergiások, hogy ők allergiások, de van, akinél ez új, és akkor azt szerint kell kezelni ezt a helyzetet. Illetve van például nálunk van gyógyvizes medence, ami ugye ilyenkor is jó meleg, és akkor az emberek, amikor jó társaságban ülnek benne, ugye az idő az így elfelejtődik, és akkor az időkorlátot nem tartják be, és ebből lehet esetleg olyan, hogy kifelé jövet a meleg vízből, kint a meleg levegőn lehet ebből egy összes, és amiből összesen annyi teendőnk van, ha nincs sérülése az embernek, akkor felemeljük a lábát, hogy rendeződjön ez az átmeneti agyikeringés zavar. Szoktak még a csúszdán gyerekek egymásra torlódni, ott szokott még sérülés lenni. Most volt például egy kislányra, egy nagyobb fiú csúszott rá, akkor neki a felkarja törött el, úgyhogy szépen
1: el is tört.
2: Igen.
1: Ó, szegény.
2: És akkor szépen őt elláttuk, és akkor a megfelelő intézmény felé lett nagyszülővel irányítva. És hát még szokott lenni az szokásos, amikor a csempe megvágja a lábunkat.
1: Igen, az ismerős.
2: Vagy a kezünket, mikor sokat vagyunk a vízbe, és kiázik a kezünk, és sérülékenyebbé válik. Úgyhogy meg, hát ezek így általánosságban. Szerencsére tudatosak az emberek, és sokaknál például van egy-egy kis fenisztil, és akkor anyuka a kisgyereknek bekeni szépen az ilyen-olyan csípéseit. Aztán van, amikor egy-egy horzsolással is megkeresnek bennünket, hogy akkor itt bemehetnek-e a vízbe, és akkor szépen elmondjuk, hogy mi a teendő ilyenkor.
1: Mit tapasztaltál mostanában? Napégés vagy napszúrás előfordul, vagy azért itt is elővigyázatosak?
2: Én napszúrással nem találkoztam. Uh-huh. Inkább szerintem ezek a nyílt vízi lehetőségeknél, mert hogy ugye a strandon egy nyitvatartási idő van, a nyílt víznél meg, persze van ott is a strandoknak nyitvatartási ideje, de ugye ott is annyira élményben vagyunk, hogy megszűnik az időérzék, meg hogy ugye jó időben végre benne vagyunk a szabadságban, és nem nagyon figyelünk arra, hogy esetleg nem vagyunk bekenve legalább egy 50 faktoros krémmel, ami ajánlott.
1: Meg hát újra kell kenni folyton.
2: Így van, a víz
1: lemoshatja.
2: Igen, abszolút, és a következő, amit még te említettél, és nagyon fontos, hogy kik azok a korcsoportok, illetve embercsoportok, akikre oda kell, hogy figyeljünk.
1: Igen, igen, pontosan, nem sokára ezzel folytatjuk a beszélgetésünket. A vendégem Búvár Marian mentőápoló, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet, stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk a strandok biztonságos használata. Ez alatt értem a medencés strandokat is, illetve a nyílt vizeinket is. A vendégem pedig Búvár Marian mentőápoló. Azzal folytatjuk a beszélgetésünket, hogy ebben a hőségben kik azok, akik a legnagyobb veszélynek vannak kitéve, kikre kell a leginkább odafigyelnünk.
2: Ők a nagyon kicsi gyerekek. Nyilván anyukával, apukával együtt vannak. Az újszülöttek, a csecsemők, a kisgyerekekre, illetve ott vannak a nagyon idősek. Mivel ők ugye ez a két korosztály, aki a vízfogyasztással hadilábon áll, mert hát nem vagyok szomjas, az, de ahogy mondtad te is, igen, nagyon fontos a folyadékfogyasztás naponta, főleg nyáron. Ugye sokkal többet kell innunk, mert észre sem vesszük, hogy mennyi mindent kiizzadunk, és pótolni kell ezt a folyadékot is, meg az ionokat is ahhoz, hogy tudjuk tovább élvezni a nyári élményeket a vízben, meg vízen kívül is. És a következők még, akik a várandósok, akikre nagyon kell figyeljünk, illetve akik krónikus betegségben szenvednek. Ez az a négy embercsoport, akikre tényleg, hogyha baj van, akkor még fókuszáltabban, még koncentráltabban igyekszünk odafigyelni.
1: Szerintem minden lehetséges veszélyt. Átbeszéltünk a medencéket illetően, ugye mondtad a esetleges méhcsípést, ugye a kullancsot nem említetted, de biztos, hogy előfordul így nyáron is, illetve azt, hogy beütjük a lábunkat a csempébe, a medence szélébe, vagy túl sokáig tartózkodunk a meleg vízben, ilyen hőségben, és akkor ájulás közeli állapot. Na de mi a helyzet a nyílt vizekkel, a saját Balaton, Duna, egyéb lehetőségeinkkel?
2: Olvastam mostanában a vízmentőknek a felhívásait, hogy mikre, hogyan kell figyelni, és hogy mit érdemes betartani, és nagyon fontos, hogy nyilván, amikor az ember sokat tartózkodik, mondjuk matracon, kint a Balatonon napozik, talán nincs is innivaló nála, de hát elalszik rajta, és akkor, amit mondtunk az előbb is, hogy ez az időérzék, ez így megszűnik. Viszont az embernek ilyenkor a tudata is beszűkülhet, és hogyha például történik egy olyan, hogy a matracról valami miatt lepottyan az ember, lehet, hogy tud úszni, de lehet, hogy elkezd a matrac után, azt elsodorja a víz. Az ilyen pár ezer forintos matracokért cserébe ne áldozzuk fel az életünket. Ez nagyon fontos, hogy a gyerekeknek is, meg a felnőtteknek is elmondjuk, mert ebből szoktak a nagyobb bajok lenni. A másik, hogy az időjárás jelentésekre figyeljünk oda, mert ugye működnek mindenhol a viharjelzők is, de be is mondják mindenhol. Például a strandon is bemondják, hogy érkezik az ilyen-olyan időjárás, és felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy számíthatunk akár viharra, vagy villámlásra, tehát érdekesség elhagyni a vizet, és ugyanez a nyílt vízre is igaz, hogy meg lehet előzni ezeket a baleseteket. Ami még nyílt vízen megelőzésként szerintem meg említésre méltó, hogy most már lehet kapni a sportboltokban az UV-szűrős fölsőket. És ezek az UV-szűrős fölsők nem csak szárazan szűrik, hanem vizesen is. Tehát, hogyha kimegyünk akár szaporolni, akár motorcsónakozni, vagy csak hajókázni egy kicsit, ugyanúgy a vízzel nyugodtan, a vízben megmártózhatunk, magunkra önthetjük, nem veszít az UV-sugár szűrő hatásából, illetve ugyanígy a fényvédő használata az 50 faktorosakat két óránként, vagy ahogy ér a víz, és utána újra kell kennünk magunkat. Ez, ami nagyon fontos, és hogy víz legyen nálunk, a folyadékpótlás ezek. A fejünkre is tehetünk kalapot, azt is be lehet vizezni, kicsi gyerekeknek is ugye van ez a vizezhető kis sapka. Úgyhogy ezek, amik megelőzésként fontosak, hogy ne jussunk el a napszúrásig, vagy a hőkimerülésig.
1: Amit említettél is, sajnos nagyon sok tragédia volt már ebben az évben is a nyílt vizekkel kapcsolatban, akár fulladás, akár egyéb hasonló. Nem sokára ezzel folytatjuk, hogy mi, hogyha esetleg ilyen beborulást, vagy valakinek a jajkiáltását, veszélykiáltását látjuk, halljuk, akkor hogyan segíthetünk, úgyhogy magunkat se sodorjuk veszélybe. A vendégem pedig Búvár Marian, mentőápoló, és vele folytatjuk majd a beszélgetést itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód

0: A Fran Palermo és Déva közös dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A hírpercek következnek, utána természetesen folytatjuk majd a beszélgetést is, de a kezdésben a Zaporozsász dalát játszom majd neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a rekkenő hőség. Újra üzemel a Dunamenti erőmű Szászhalombattán. Az óvodák átmeneti bezárását javasolja az Oktatási Minisztérium.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két autó karambolozott a 4-es főúton Cegléd határán.

0: Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést. Az erről szóló kormányrendelet tegnap este lépett hatályba. A miniszterelnök előzőleg ismét az áram- és vízfelhasználás visszafogását kérte a cégektől és a lakosságtól, főleg a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán azt írta, a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A létesítmény közleményében arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően tegnap délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3-as blokkja. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energiaellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitását, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Ezen kívül átütemezték a tervezett hálózatfejlesztést szolgáló üzemszünetek egy részét, és folyamatosan egyeztetnek az energetikai ágazat szereplőivel. A cég az ipari és a lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérte. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten számos intézkedéssel spórolnak az energiával, a közösségi közlekedéstől, a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Hévízen és Keszthelyen leállították, vagy időben korlátozzák a szökőkutak működését. Lekapcsolták a díszkivilágításokat, illetve a hivatali klímahasználatot is csökkentik. Ideiglenesen lekapcsolják Szolnok díszkivilágítását is, és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat sem. Miskolcon pedig jövő hét elején zárva lesz a polgármesteri hivatal. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szaktárca a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében javasolják a zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. Magyarország energiaszuverenitásának végéről írt Facebook posztjában a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János szerint a kormánynak hetekkel, hónapokkal előbb fel kellett volna készülni az energiaválságra, ez azonban nem történt meg. Hozzátette, míg előző kormányok felelősségüknek érezték a magyar emberek energiaellátásának biztonságát, addig a Tisza kormány a felelősségeit az emberekre hárítja és külföldi szereplőktől teszi függővé. A kereszténydemokrata néppárt szerint az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormánynak kell vállalnia a felelősséget. Rétvári Bence frakcióvezető szerint a Tisza kormány mulasztásai is hozzájárultak a jelenlegi krízis helyzethez, hiszen a kabinetnek az előrejelzések alapján egy hónapja lett volna felkészülni.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvárvas útvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avató ünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további, korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről

0: és feltételeiről tartottak tájékoztatót a Budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoznak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást. A honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőknek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet, közölte a magyar külügyminiszter. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, az aláírók úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. A vezetők azt is jelezték, hogy szükség esetén készek ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést a Schengeni. A spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Setúánál az elmúlt napokban csak nem 50 ezer bevándorló próbált illegálisan bejutni Marokkóból az Európai Unió területére. A közel-keleti konfliktus esetleges súlyosbodása miatt az Egyesült Államok több helyi nagykövetsége arra figyelmeztette a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy készüljenek fel a régió elhagyására. Az ammáni, a jeruzsálemi és a bagdadi amerikai diplomáciai képviselet a közösségi médiában tett közzé erről szóló felhívást. Ebben azt tanácsolták az ott tartózkodóknak, hogy tájékozódjanak a légijáratokról és kövessék a helyi biztonsági hatóságok utasításait. Ukrán drónok elsüllyesztettek egy a Rosatom, orosz állami atomenergetikai vállalat tulajdonában lévő teherhajót a Fekete-tengeren. A cég vezetője közölte, hogy a hajó 17 fős legénysége túlélte a támadást. A hajó tájékoztatása szerint fagyasztott élelmiszereket, építőanyagokat és más árukat szállított. A konténerhajóra mért csapást Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Marad a nagy részt napos idő, az északi és a dunántúli középhegységben zápor, zivatar is kialakulhat. Délutára 34-40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 26-27, a Velencei tó 28, a Duna Budapestnél 24 fokos.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Jó reggelt kívánok, Katona László vagyok. 3-3-as döntetlent játszott a Kispest és az MTK labdarúgó élvonal második fordulójában. Az MTK az utolsó pillanatokban egyenlített Bognár István szabadrúgás góljával, a kispesti Baki Ákos pedig kiállította a játékvezető. A tabellát a fővárosi kékfehérek vezetik 4 ponttal, a Kisvárda szintén 4 szerzett ponttal a második. A 3 mérkőzést rendeznek az élvonalban, 15 óra 30 perctől Újpest Debrecen, 17 óra 30 perctől pedig a Győr Nyíregyháza és a Ferencváros Vasas találkozókat rendezik. Mindegyik összecsapás kezdési idejét előrébb hozta a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az indok, az energiafelhasználás csökkentése, így természetes fényben játszhatják le a bajnokikat. Távozhat a Győrtől Vitális Milán, az Eto csapatkapitánya ugyanis összekülönbözött Efrain Juarez vezetőedzővel. Vitálist a Vissza elleni konferencialiga visszavágó félidejében lecserélte a mexikói mester, majd a VIP páholyban ült le a válogatott középpályás a kispad helyett. Sajtóhírek szerint a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén lehet a labdarúgó új állomás helye. A másodosztály második fordulójában Gyirmót Kozár Mislény 2-1, Kazinc Barcika Videóton 3-1 és Kecskemét Tiszakécske 1-1. A Gyirmót 2 sikerrel, 6 ponttal vezeti a Merkantil Bank Ligát. Gulácsi Péter nem utazik el az RB Leipzig labdarúgó csapatával az ausztriai felkészülési edzőtáborba. A lipcséiek megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem utazik el az edzőtáborba. A spanyol Villarreal-al hozták hírbe a 36 esztendős kapust. 6 góllal 35-29-re győzött a magyar női ifjúsági kézilabda válogatott Svédország ellen. A romániai Európa-bajnokság E csoportját így megnyerte Kun Attila szövetségi edző csapata. A férfi U18-as válogatott pedig Montenegrót verte 33-24-re, középdöntőben folytathatja majd az EB-t a csapat. Köszönöm a figyelmüket!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és vendégem Búvár Marian mentőápoló, akivel a biztonságos strandolásról beszélgettünk. Sok mindent átbeszéltünk már, most pedig ott tartunk, ha esetleg nyílt vízen, ott vagyunk a Balatonnál, és látjuk, hogy valaki elaludt a matracon, mondjuk kicsit beljebb a vízben, vagy látjuk, hogy úgy kapálózik, akkor hogyan tudunk neki úgy segíteni, hogy magunkat se sodorjuk veszélybe?
2: Köszönöm szépen ezt a magunkat se sodorjuk veszélybe, ez a legfontosabb része a mentésnek. A következő lépés, hogy nézzünk körbe a strandon, egy, kerítsünk magunk mellé valakit, hogy segítsen. Kettő, a vízimentő ott lesz a parton. Ha vízimentőt megtaláltuk, akkor azonnal el kell neki mondani, hogy ott láttam egy embert, aki, illetve ha a vízimentő úgy ítéli meg, akkor a 112-n keresztül lehet mentőegységet, illetve a vízimentő szolgálatot kérni. De a parton lévő elsősegélynyújtó mindent tudni fog. Ilyen önkéntes fiatalokból álló csapat, és nagyon lelkesek, és tényleg profik. Én, ha magamból indulok ki, én valószínűleg nem fogok a vízbe bemenni és kihúzni, ott én azonnal a 112-t fogom hívni, a másik embert meg elküldöm a strand portájára, hogy hol van a vízimentő, vagy hol érhető el az első segélynyújtó, és akkor innentől tovább alakul a mentésnek a vonala szépen.
1: Picit visszakanyarodunk a strandokhoz, ugyanis több veszély is fenyegethet bennünket, hogyha nem vagyunk elővigyázatosak, vagy nem tartjuk be a szabályokat. Mint például említetted ezt a csúszdás esetet is, ahol a kisebb kislányra rácsúszott egy kicsit nagyobb fiú, akkor mi az, amit nekünk be kell tartanunk, vagy szülőként meg kell tanítanunk a gyerekünknek, hogy tartsa be, hogy ne sodorja magát veszélybe?
2: Azt hiszem, hogy a csúszdák is úgy működnek, hogy van egy segítő mindig, és ő engedi be a gyerekeket, de ha valamiért valamelyik gyereknek sokkal felfokozottabb állapotban van, és ő már annyira csúszna, akkor nekünk kell odafigyelni, vagy megtanítanunk a gyerekünket, hogy tudja elkerülni a bajt, hogy ahogy a csúszásnál lefelé, melyik oldal felé igyekezzen el kitérni. Hát, ha ezt meg tudjuk tanítani neki, akkor nagyon jó. Egyébként viszonylag elég kevés sérülés van ebből, úgyhogy szerintem odafigyelnek meg, igyekeznek nem beengedni egymásra, nem engedik torlódni a gyerekeket a csúsztán, ez egy nagyon jó dolog. Szerintem ez nagyon fontos, ez a távolságtartás, meg hogy ésszel. Én értem, hogy nyár van, és nagyon örülünk mindennek, hogy végre csúszdázhatunk is, csak tényleg egymásra kell figyelnünk, hogy ne okozzunk sérülést.
1: Meg a magasságkorlátozás sem vicc.
2: Nem.
1: Illetve, hogyha megyünk a Balatonhoz, akkor szinte már egyből eszünkbe jut a vízibiciklizés is, ami viszont ugyanúgy veszélyes tud lenni, nem beszélve arról, hogy sokan úgy is elmennek vízibiciklizni és csúszni be, hogy nem is tudnak kimondottan úszni. Itt mire figyeljünk, vagy hogy tudunk egymásnak segíteni?
2: Ugye alapvetően, hogyha elmész a strandra, és hogyha napozol előtte, és úgy mész a vízbe, előtte lezuhanyzol, és pont azért kell a zuhanyzás, hogy ne a felhevült testedet érje a bármilyen főfokú víz. Most ha a fiatalok bemennek, vagy bárki bemegy a vízibiciklizni, és előtte napozik a vízibiciklin, és onnan a csúszdán ugrik be a vízbe, ugyanez van, hogy ott kimaradt a zuhanyzás, mert ugye a felhevült testtel ugrik be, onnan meg ugye bármi történhet. Szerencsés esetben nem történik semmi, de ugye a hideg, vagyis az a másmilyen hőhatás éri a felhevült testet, az a meleg testnek nem tesz jót, az a hirtelen hideg víz.
1: Mi történhet ilyenkor?
2: Ilyenkor ugye a felhevült testet ez a másmilyen hőmérsékletű víz éri, tehát ez egy stressz állapotot okoz a testnek, és ez ugye mindannyian erre máshogy reagálhatunk. Volt már olyan, hogy infarktusa lett valakinek azért, mert beleugrott, valakinek ez egy pánikérzést okozhat, és ugye a pánikérzés után, aki ismeri magát a pánikrohamot, akkor tudja, hogy fűződik ez tovább, illetve ugye kik vannak még a vízibiciklin, aki esetleg tud ebben segíteni, vagy ők is pánikolni fognak. A másik, ami még fontos, hogy a vízibiciklivel a partnál, part közelében vagyunk, tehát tudjuk, hogy milyen mély a víz, illetve hogy sikerült jól besodródni a mélyebb víz felé. Tehát itt is a mélység ugye okozhat olyat, hogy úristen, ez nem ér le a lábam, de a lábam nem ér, csak a fejem nincs kint a vízből. Tehát ezekre azért érdemes odafigyelni, de hát nem lehetünk mindig a szabadságunk alatt tudatosak, nyilván az ember szeretné elengedni magát és végre élvezni a nyarat, ha már nyár van, de azért ezekkel szerintem nagyon sok kellemetlen élmény kiküszöbölhető és megelőzhető.
1: Mit tehetünk akkor, hogyha mondjuk begörcsöl a lábunk, mert ez is egy nagyon sokszor előforduló eset?
2: Érdemes ilyenkor figyelni a testünket és a jelzéseit, és én ha a magam példáját hozom elő, én nyújtani szoktam, nagyon óvatosan nyújtom a lábam, és utána, hogy kikeveredek, akkor a legközelebbi boltban magnéziumot veszek magamnak, mert az az izomgörcsre nagyon jó, és akkor kicsit, mondjuk két tablettával többet veszek be az aktuális helyzetben, és utána naponta szedem tovább. Aki esetleg arra panaszkodik, hogy neki leesett esetleg a vércukra, vagy úgy érzi, hogy szédül, érdemes szőlőcukrot is magunknál tartani, mert bármi lehet.
1: Most már minden adott, minden tudunk a megfelelő és biztonságos strandoláshoz. Köszönöm szépen a tanácsokat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és további kellemes nyarat, élményekkel teli nyarat kívánok mindenkinek.
1: Neked meg kevés balesetet a strandokon.
2: Köszönöm.
1: A vendégem Búvár Mariam volt mentőápoló itt az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Kérdőjelek és a válaszok, ezt hallottad most az Ivan and the Parazol és a Carson Koma jó voltából. Remélem, hogy az Éles Stílus magazinban minden kérdésedre megkaptad te is a válaszodat a biztonságos fürdőzéssel kapcsolatban. Buvár Marian mentőápoló volt a vendégem, most pedig egy kicsit mesésebb vizekre evezünk, ugyanis kezdődik a Csukás meseóra, gyerekzenékkel, gyerekmesékkel, mondókákkal, nyelvtörőkkel, utána pedig egy érdekes beszélgetéssel, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban is, addig is mesés időtöltést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed csak

0: mint ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
1: Marad a rekkenő hőség, teljesen leállítják ma a paksi atomerőművet. Megdőlt tegnap a hajnali országos és fővárosi melegrekord is.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
1: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M4-es Szolnokot elkerülő szakaszán, a Kisújszállás felé vezető oldalon, a 98-as kilométernél csak a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Az erről szóló kormányrendelet tegnap este lépett hatályba. A miniszterelnök előzőleg ismét az áram- és vízfelhasználás visszafogását kérte a cégektől és a lakosságtól, főleg a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán azt írta, a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések szerint a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Megdőlt tegnap a hajnali országos és fővárosi melegrekord is. A Jánoshegyen csak 26 fokig csökkent a hőmérséklet, az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi csúcsérték 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek az állatkertnél lévő állomáson. A korábbi országos rekord pedig 23,9 fok volt, amit Fonyódon szintén 2018-ban jegyeztek fel.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Ma is marad a nagyrészt napos meleg idő, de az északi és a Dunántúli középhegységben kialakulhat záporzivatar. A kora reggeli 17-22 fokról napközben 34 és 40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 26-27, a Velencei tó 28, a Duna Budapestnél 24 fokos.
0: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra. Petőfi Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Én nagyon szeretem.
4: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
5: Réges-régen történt ez a dolog, amit most el akarok mesélni. Olyan nagyon régen, amikor az emberek, ha nagyon igyekeztek, még megértették az állatok beszédét, meg ha jó fülük volt, még a virágok sóhajtásait is meghallották, ám bár úgy tudom, hogy akinek jó szíve van, ma is megérti, mit szeretnének a virágok meg az állatok, s a jóisten egyéb teremtményei. Szóval olyan nagyon-nagyon régen történt ez a dolog, amikor az emberek még sok mindent nem találtak ki, sem a repülőgépet, sem az autót, sem a villanyt, de talán még a gőzhajót sem. Sőt, ami a legfontosabb, a szünidőt sem találták ki a tanulás mellé. A gyerekek minden nap elmentek az iskolába, de akinek más dolga akadt, az sem lustálkodhatott, hanem odahaza segített apjának, anyjának a ház körül. Ért ebben az időben egy igen-igen derék jó szívű tanítóbácsi, aki nagyon szerette a tanítványait, úgy örült, ha valami szépre taníthatta őket, mintha a saját gyerekeinek adhatott volna ajándékot, mikor pedig azt látta, hogy egyik-másik gyerek figyelmetlen az iskolában, akkor sajnálta őt, amiért nem fogja tudni azt, amit a többi. Egy szép kora nyári napon a tanító bácsi kivezette a gyerekeket az erdőbe. Sok mindenfélét mutogatott ott nekik, aztán valami játékot kezdett velük, és amikor belemelegedtek, ott hagyta őket, s félreült valamelyik erdőszíli fa tövébe. Azon törte a fejét éppen, hogy vajon miért tanulnak mostanában olyan nehezen az ő kis tanítványai, meg hogy neki magának is miért esik mostanság terhére a mindennapos munka. Aztán meg az sem tetszett neki, hogy az ő piros posgás kis tanulói olyan sápadtak újabban, s csak úgy immel-ámmal leszik meg a 10 órájukat. Amint javába gondolkodik ezen, édes, jókedvű csicsergést hall valahonnan. Két villás farkú fecske suhant el mellette. Áh! Mondta fecskéni, s nagyot nyújtózott. Jaj, de jó egy kicsit pihenni. Éppen eleget dolgoztunk az idén. Mióta megérkeztünk, szakadatlanul munkába álltunk. Előbb a lakást hoztuk rendbe, aztán a tojásokon ültem. Jaj, de unalmas idő volt az. Aztán meg 5 gyereknek enni adni, repülni tanítani, felnevelni őket, nem csekélység? Nem bizony, helyeselte fecske úr. Magam sem hittem volna, hogy 5 kis fecske ennyi bogarat tud enni. No, hála Istennek, most már pihenhetünk, s gyűjthetjük az erőnket az őszi utazásra. Hopp! Csapott homlokára a tanító bácsi. Hiszen ez kell az én gyerekeimnek, meg jó magamnak is. Pihenésre van szükségünk, hogy ősszel megint tudjunk dolgozni. Igazuk van a kis fecskéknek. Azzal felugrott, és odament a gyerekekhez, hogy hazaküldje őket. Vége a tanításnak, mondta nekik. Menjetek haza, játszatok, futkározzatok, úszkáljatok egész nyáron. Ősszel majd újra kezdjük a tanulást friss erővel. Úgy is lett. Az iskolás gyerekek, de még a tanító bácsi is 2 hónapot vakációznak azóta minden nyáron, hogy szeptemberben jókedvűen és piros arccal foghassanak újra munkához.
4: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Göbölyös Attila, a nyuszi, aki napernyőt árult. Nimród nyuszi a kis falucskában, zöld mezőn élt, ahol a nap mindig ragyogott, a fák zöldeltek és a virágok színes pompával illatoztak. Nimród különleges mesterségre tett szert, napernyőket árult. Minden nap nagy boldogan vitte magával a legszebb, legszínesebb napernyőit, hogy védelmet nyújtson a falubelieknek a forró nap ellen. Nézzétek csak, itt van a legújabb napernyőm! Hirdette minden piacon, miközben az emberek megcsodálták a piros-fehér csíkos vagy éppen a virágmintás napernyőket. A falusiak nagyon szerették Nimródot, mindig kedvesen bánt velük, és jó tanácsokkal látta el őket, ha a napernyőjük ápolásáról volt szó. Ám egy nap váratlanul megérkezett a vihar. Miközben Nimród éppen a piacon árult a napernyőit, sötét felhők gyülekeztek az égen, a szél erősödni kezdett, és az emberek izgatottan néztek fel. Felhők, vihar érkezik! Kiáltotta Anna, a piaci kofák közül a legbátrabb. Nimród, aki serényen pakolta a napernyőket, hirtelen megérezte a szél erejét. A napernyők elkezdtek imbolyogni, és egyik-másik már szinte felemelkedett a földről. Gyorsan segítsetek! Kiáltotta Nimród, miközben próbálta megfogni az egyiket, de a szél továbbra is erőteljesen fújt. A falusiak összeszedték minden bátorságukat, és nekiláttak, hogy segítsenek a nyuszinak. Együtt megragadták a napernyőt, és amint azt a földön tartották, Nimród észrevett valamit. Ha a napernyőket egymásra raknánk, talán védelmet nyújthatnának a vihar előtt, javasolta. A falusiak bólintottak és gyorsan összefogtak. Egymás után pakolták egymásra a napernyőket, míg végül egy színes, nagy sátrat alkottak, amely megúvta őket a szél erejétől. Ahogy a vihar tombolni kezdett, Nimród és a falusiak biztonságban ülték körbe a napernyőkből készült védőpalotát. Közben a nyuszi történeteket mesélt, és mindenki nevetett, még a vihar dühében is. Ez nekem is jó ötlet volt, nevetett a nyuszi. A napernyők nem csak a napot védik, hanem a nagy szélben is segíthetnek. Amint a vihar végre elvonult, és a nap ismét előbújt a felhők mögül, a falusiak boldogan néztek egymásra. Köszönjük, Nimród, te mindig tudod, hogyan kell megoldani a dolgokat, mondta Anna, miközben szépen lassan elkezdték szétszedni a napernyőket. Nimród mosolyogva állt a színes napernyőik között, tudva, hogy a barátság és az összefogás minden viharban megmentheti őket. Ezután a falusiak sosem felejtették el a napernyőket, és Nimród nyuszit nem csak mint árus, hanem mint a bátorság és leleményesség példaképét is tisztelték. Így hát a zöld mezőn mindig a boldogság és a színek ragyogtak, még akkor is, amikor a szél fújt.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, Hegedűs Johanna vagyok, és most én fogok nektek olvasni. Vadadi Adrián Leszel a barátom című könyvéből a Leszel a barátom című mesét. Lea, Maja és Dorci kis csoport óta legjobb barátnők. Minden, de mindent együtt csinálnak. Együtt 10 óraiznak, ebédelnek és uzsonnáznak. Együtt játszanak a csoportszobában és az udvaron. Együtt vetkőznek, együtt öltözködnek, együtt mossák a fogukat, együtt járnak pisilni. Együtt ülnek le rajzolni, egymás mellett hallgatják a mesét, együtt dalolásznak és együtt járnak Ovi után a játszótérre. Akármilyen jó barátnők, hármasban mégsem mindig olyan könnyű a játék. Amikor például az udvaron Lea beleül a hintába, és Dorci mögé áll az ülőkére, hogy hajtsa, Maja egyfolytában nyekerek, hogy hagyják már abba, és inkább menjenek vele homokozni. Vagy ha a Dorci hosszú haját Maja cicomázza, Lea nyafog folyton, mert ő nem szeret más hajában turkálni. Ha pedig sétálni mennek, és párt kell választani, sokszor összevesznek, mire eldöntik, kikinek a kezét fogja. De azért sok minden van, amihez pont jó, hogy hárman vannak. Ha anyukásat, apukásat játszanak, könnyen elosztják a szerepeket, mert az igazi családokban legalább egy kisbaba is van. A doktornén is játékba is kell egy orvos, aki megmondja, mi a baj. Egy beteg, akinek itt is fáj, meg ott is fáj. És egy nővérke, aki segít begipszelni a törött lábat, és megírni a receptet. A baj akkor kezdődött, amikor Maja síelni ment, és egy egész hétig nem jött óvodába. Lea és Dorci nagyon jól megvoltak nélküle. Egész nap csak sugdolóztak, ha pedig már megunták a susmorgást, bebújtak a babaszobába, és hosszú percekig a legnagyobb egyetértésben játszottak a hosszú, szőkehajú babával. Ha meg sakkozni támad kedvük, csak abban kellett megegyezniük, hogy melyikük lesz Mátyás király fekete seregével, és kinek jut a tündérek fehér csapata. Amikor ma reggel Maja lebarnulva egy zacskó mézes mogyoróval megérkezett, az óvónéni nagy örömmel fogadta. Jaj, de jó, hogy újra itt vagy, Maja! És egy nagy puszival üdvözölte a kislányt. Maja az óvónéni nyakába ugrott, puszikat nyomott ő is az arcára, de szemével már a barátnőit kereste. Miután gyorsan elmesélte az ajtóban, hogy megtanult síelni, és a versenyen ő lett az első, és aranykupát is kapott, és mindenkinek hozott mézes mogyorót ajándékba, már szaladt is a babaszobába Leához és Dorcihoz, hogy lássa végre a barátnőit. A két kislány épp a hosszú, szőkehajú babával játszott, de amikor Maja melléjük ült a szőnyegre, rá se hederítettek. Játszhatok? Kérdezte vidáman Maja. Most légyci, ne! Válaszolta Fokhegyről Dorci. Most csak ketten játszunk, és hátat fordított Majának. Maja ült még mellettük egy darabig, aztán rágni kezdte a körmét, amit csak akkor szokott, ha zavarban van. Várta, hogy a két barátnő felnézzen rá, nagyot nevessenek, aztán végre elmesélje, hogy a válláig ért a hó, és látott hegyi mentő kutyákat is a nyakukban demizsonnal. De Lea és Dorci egyáltalán nem foglalkozott a rég nem látott barátnővel. Így hát Maja felállt, toporgott még körülöttük egy darabig, aztán levett a polcról egy teás csészét, hogy legalább egy teát főzzen a babáknak. De Lea rászólt. Léci, hagyd minket játszani! Maja nem értette, mi történik. A torkába gombóc nőtt, a szemébe könny szökött, és borzasztóan hiányzott az anyukája. Kibújt a babaszobából, leült Zsófi meg Györgyi mellé rajzolni. Miért nem voltál óvodában? Kérdezte Zsófi. Síelni voltunk, felelte röviden Maja. És hoztál nekünk valamit? Tudakolta Györgyi. Mézes mogyorót, jött a válasz alig hallhatóan. Zsófi és Györgyi megnyalták a szájuk szélét, és folytatták a rajzolást. Maja még firkálgatott egy kicsit, aztán átült a fiúkhoz építeni. Dani rögtön megkérte, hogy tartsa a torony közepét, mert már olyan magasra építették Ákossal, hogy dülöngél. Dani fogta az alját, Maja a közepét, Ákos meg magasra nyújtózkodott, hogy felérje az utolsó kockával a torony legtetejét. Amikor készen lett a világ legmagasabb tornya, háromra elengedték. A torony megingott, majd óriási robajjal összeomlott. Mindhárman egymásra néztek, és nagyot nevettek. Milyen barna az arcod? Jegyezte meg Maja felé fordulva Dani. Síelni voltunk, ott barnultam le. Mesélte Maja, de nem szólt sem a versenyről, sem a hóról, sem pedig a hegyi mentőkutyákról. Dani nem is várt hosszú történetet, ehelyett újból neki látott, hogy még egyszer megépítse Ákossal a világ legeslegmagasabb tornyát. Maja egész délelőtt magányos volt. Hiába játszott vele sok gyerek, hiába hívta az óvónéni maga mellé, hogy segítsen festéket keverni. Ő igazán attól lett volna csak boldog, ha Lea és Dorci is örül neki, mert nélkülük mit sem ér az egész óvoda. Az óvónéni látta, hogy Maja szomorú. A játékidő végén maga köré gyűjtötte a gyerekeket. Tudjátok mit? Postás játékot fogunk játszani. Postás játékot? Kérdezte Bianca. Azt hogy kell? Az óvónéni elmagyarázta, hogy mindenki kap annyi borítékot, amennyi barátja van az óvodában. Aztán rajzolni fognak, de csupa olyan rajzot, amiken titkokat mesélnek el egymásnak. De olyan fontos titkokat, amiket csak a barátok tudhatnak. Végül belehajtogatják mind a borítékba, és egyesével kipostázzák az öltöző szekrények polcaira. De ne felejtsétek a borítékokra rárajzolni a jeleteket, hogy aki kapja, tudja, kitől érkezett a levele. Tette hozzá az óvónéni. A gyerekek megörültek a postás játéknak. Még sosem játszottak ilyet, de nagyon izgalmasnak tűnt. Az óvónéni már osztogatta is a piros meg kék borítékokat. Peti rögtön hatot kért, és már bújt is a fakockás láda mögé titkokat rajzolni. Egyedül Maja rágta a körmét, de nem azért, mert nem tudta, kinek rajzoljon. Attól félt, hogy az ő polca levél nélkül marad. Aztán odaállt az óvónéni elé, kihúzott a kezéből két piros borítékot, és behasalt az asztal alá egy csomag színes ceruzával. Leának a nagy havat rajzolta le, meg az aranykupát, Dorcinak pedig a hegyi mentőkutyát a nyakában demizsonnal. A rajzokat jó kicsire összehajtogatta, belerakta a borítékokba, és egykedvűen kiballagott az öltöző szekrényekhez. Az egyik piros borítékot Lea pulcsija alá rejtette, a másikat pedig Dorci óvistáskája mellé. Aztán visszaslatyogott a csoportszobába, és leült a szőnyegre. Amikor már mind kihorták a leveleket az öltöző szekrényekbe, az óvónéni a kis haranggal kettőt csengetett. Megérkezett a posta! Kiáltotta, és a gyerekek kiözöllöttek a folyosóra. Maja remegő kézzel fogta meg az öltöző szekrénye ajtaját. Lassan, félve nyitotta ki. De amikor a kis ajtó kitárult, a polcról csak úgy hullott a sok piros meg kék boríték. Az első magyar zászló volt, az Peti jele. A másodikon űrhajó, az Ákostól érkezett. Aztán görkorcsolya Danitól, Holdacska Zsófitól, ropogós kifli Györgyitől, vitorláshajó Zéténytől, Süni Rolitól, telefon Leventétől, és a legvégén egy piros boríték. Egyik oldalán szívecskével Leától, a másikon pedig pöttyös bögrével Dorcitól. Mire Maja ezt a sok levelet átnézegette, a barátnői már mellette is ültek a szőnyegen, és kérdezgették, hogy az aranykupa igazi aranyból volt-e, a hegyi mentőkutyát pedig meg lehetett-e simogatni.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi Mese Rádió, egy fejűeknek.

0: Csipás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
1: Én nagyon szeretek nyelvtörőket mondani. Csatlakoztak hozzá? Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájuk. Most elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. Jól járnak a molnárok. Most együtt. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájuk. Most mondjuk együtt. Mikor jó nyár jár rájuk. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájuk. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
2: Gyümölcsök, az évszakok ízei. Tavasszal a kert még álmosan nyújtózkodik, de aztán egyszer csak rügyedezni kezd a mandulafa, a barackfa, és világba borul a megy, és megjelennek az első gyümölcsök is, csak akkor még éretlenek, nem szabad őket leszedni. A tavasz apró ajándékai közé tartozik az eper, piroslik a bokor alatt, illata már messziről odacsal. A korai cseresznye is ekkor kezd el érni, piros szemei csak arra várnak, hogy valaki leszakítsa. Aztán eljön a nyár, a gyümölcsök nagy-nagy ünnepe, a sárga barack a napfényt gyűjti a héjába. A lédús őszi barackot harapni öröm, a görög dinnye pedig igazi nyári hűsítő, akár a strandon is. A nyár a bogyósok ideje, vagyis a málna, ribizli, szeder, egyik finomabb, mint a másik, és lekvárnak is kiváló. A szőlő lassan érik, amíg a nap érleli édesre. A fürtök között ott csüng a must jövője, és persze a mazsolája is. Majd megérkezik a csodálatos ősz, újabb gyümölcsöket hozva. Almát, körtét, birsalmát, amiből kompót, süti, vagy csak egy harapásnyi emlék lesz. És ott vannak a csonthéjasok is. A diót eleinte zöld burkolat rejti, majd az is beérik és kipattan. Amikor a dió és a magyaró beérik, ősszel csak úgy potyog le a fáról a földre, aztán ezt össze kell szedni, szépen száraz helyen ki kell szárítani, és valamikor, akár éppen karácsonykor, vagy újévkor meg kell törni egy néhányat, és el lehet fogyasztani. Túl sokat nem szabad belőle enni, mert elég zsíros egy gyümölcs, szokták mondani, úgyhogy ha valaki túl sokat fogyaszt belőle, akár még meg is fájdulhat tőle a pici pocia. A gyümölcsök egy része télire se tűnik el. Az aszaltszilva, alma, sárga barack új ruhát ölt. Vizet veszít, de ízt nyer, hogy a hideg hónapokban is ott lehessen a tányérodon. És tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy minden évszak tartogat valami finomat. Nem is kell messzire menni, elég, ha csak körülnézel a kertben, vagy akár a piacon, vagy az uzsonnás dobozodban, ahova édesanyád elrejtette a finomságokat.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsok Laurával. A serdülőkor amúgy is tele van változásokkal, és ehhez sokaknál hozzátartozik a problémás bőr is, ami egy felnőtt számára talán csak egy kis szépséghiba, viszont egy kamasz számára komoly lelki teher is lehet, hatással lehet az önbizalmára, a társas kapcsolataira, és arra is, hogy ahogyan saját magát látja. De hogyan segíthet ebben jól egy szülő, és mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetünk ma reggel a Csukás meseórában Fritz Boglárkával, tinédzserekre szakosodott aknespecialista kozmetikussal. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Üdvözlök mindenkit, jó reggelt!
0: Mint ahogyan a felvezetőben is említettem, aknespecialista kozmetikus vagy, aki a tinédzserekre szakosodott. Hogy kell ezt elképzelni? Hogy alakult ez számodra, vagy mi volt a te utad?
1: Mikor még hegedű tanárként dolgoztam, pont ezzel a korosztállyal dolgoztam, és mivel egy hegedű órán egy per egy vagyunk egy diákkal, sokkal mélyebb kapcsolat alakul ki tanár és diák között, éreztem azt, hogy a tinédzsereknek, főleg akik ilyen bőr problémával küzdenek, mennyivel nehezebb megnyilvánulni, kommunikálni a környezetükkel, és egyébként a mindennapi életüket folytatni.
0: És ekkor döntötted el, hogy akkor te erre specializálódsz?
1: Ez már így jött magától, és kialakult ösztönösen. Valahogy ez a vendégkör talált meg, volt egy nagyon-nagyon-nagyon kedves bőrgyógyász hölgy, akivel elkezdtem dolgozni, dr. Verép Klára, ővele kezdtünk el összedolgozni, és igazság szerint segítettük egymásnak a munkáját.
0: Mit láttál a gyerekeken ekkor? Mennyire mutatkozott meg náluk ez a frusztráció a bőrhibáikból kifolyólag?
1: Ez nagyon személyiség kérdése. Van olyan gyerek, aki nem mer ezzel a problémával foglalkozni. Van olyan, aki viszont az utcára sem hajlandó kimenni. Például az édesapja közvetlenül kezelés után oda érkezik a kozmetika ajtaja elé autóval, és nem mer menni egy métert sem az utcán smink, napszemüveg, vagy bármilyen takaróeszköz nélkül, ami elfedi az arcát mondjuk frissen kezelés után, nyilván ilyenkor felfokozottabb a bőrállapot. Nagyon-nagyon személyisége válogatja, mindegyiket tiszteletbe kell tartani, és a maga nemében kell törődni vele.
0: Ó, szegény. Hát nem lehet könnyű, az biztos. Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy ti vagy te személy szerint hogyan tudsz nekik segíteni ebben, akár fizikailag, vagy akár lelkileg, mentálisan. A vendégem Fritz Boglárka, tinédzserekre szakosodott aknespecialista kozmetikus, itt a Csukás meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Friss Boglárkával, tinédzserekre szakosodott akne specialista kozmetikussal. Köszönöm, hogy itt vagy velem továbbra is.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök újra.
0: Azt hiszem, hogy ez egy nagy probléma a fiatalok körében, és szerintem a szülőknek sincs könnyű dolguk, hogyha a pubertás, a tinédzser korban kialakulnak az aknék, a bőrhibák a gyerekek arcán, vagy akár a vállán, hátán, akkor hogy azt hogyan lehet megfelelően kezelni, és a szülők hogyan tudnak ebben segíteni a gyermeküknek. Szerinted mi a jó megoldás, vagy mikor kell már akár téged, vagy akár egy kozmetikust felkeresni?
1: Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ez egy folyamat a gyerekeknek az életében, és kikerülhetetlen. Ezt nem lehet csettintésre kikapcsolni, bekapcsolni, különböző tüneti kezelésekkel eltüntetni. Itt egyetlen egy megoldás van, hogy ezt az időszakot a gyerekeknek és az ő szervezetüknek meg kell könnyíteni, támogatni kell őket abban, hogy minél könnyebben átvészeljék. És ez nem csak az arcbőrükre vonatkozik, vegyünk például mondjuk egy hangulatingadozást a hormonális fejlődés következtében. Nem csak a bőrük változik ilyenkor, hanem az egész hormonrendszerük fejlődik. Nekik ez egy olyan stádium, aminek meg kell, hogy történjen az életükben. Ez nagyon sokszor azzal jár, hogy olyan mértékű hangulatingadozásaik vannak, amikről nem is értik, hogy miért történik. A szülőknek eleve ezekben a hangulatingadozásos konfliktusokban nagyon nehéz megtartani magukat, nemhogy még szakszerűen ellátni bizonyos problémákat. Ehhez nyilván kellenek olyan szakértők, akikbe meg lehet bízni, illetve reálisan támogatják a gyerekeket.
0: Abban a szülők hogyan tudnak segíteni, hogy például egy jó kis esti vagy reggeli arcápolási rutint ezeknél a problémás bőrű gyerekeknél kialakítanak? Te például a te klienseidnek mit javasolsz?
1: Nagyon fontos megjegyezni, hogy nem az arcápolási rutin fogja megoldani ezt a problémát. Uh-huh. És egy hormonális folyamatot egy arcápolási rutin nem tud megoldani, nem tud megváltoztatni, és nem tud tünetileg olyan effektíven kezelni, hogy elégedett legyen a kliens azzal az eredménnyel. Itt általában véve felszokott merülni a túlkezelésnek a lehetősége, ugyanis mivel otthon nem vagyunk elégedettek az eredménnyel, illetve sokkal szigorúbbak vagyunk magunkkal, főleg egy tinédzser, aki nagyon szenzitív érzelmi időszakát éli, sokkal erősebb, effektívebb hatóanyagokhoz szeretne nyúlni, magasabb koncentrátumokhoz, agresszívabb eljárásokhoz, viszont nem ez lesz a megoldásnak a kulcsa.
0: Akkor mi lesz a kulcsa? Mit tehetünk?
1: Természetesen fontos beépíteni otthonápolási rendszert. Elengedhetetlen az, hogy napi szinten arcot mossunk, ápoljuk a bőrünket, hisz hát ez is egy ugyanolyan szerv, mint a szívünk, a májunk, és ugyanúgy támogatnunk kell életmód jelleggel, és itt van a kulcs, hogy magát az életmódot ildomos úgy alakítani, hogy támogassa ezt a hormonális fejlődést. Ugyanis ezt ki lehet balanszírozni, és lehet segíteni a gyermeket, ami nem csak az egészségére és a bőrére lesz megfelelő hatással, hanem az éppen aktuális pszichológiai állapotára is. A hangulatingadozások ki fognak balanszírozódni, sokkal könnyebb lesz megélni a mindennapokat. Lesz egy cél, lesz egy rendszer, lesznek korlátok, amiben lehet kapaszkodni, és természetesen megemlítem, hogy fontos egy arclemosás, fontos egy széleskörű hidratálás, és nagyon fontos a megfelelő fényvédelem, mert nyilván ez egy elvárt mondat egy szakértőtől, de a tinédzsereknél nem csak ebből áll ez az egész, és nem termék specifikusan kell őket kezelni és támogatni, és nem kezelés orientáltan kell őket támogatni, hanem nagyon komplex és cizellált módon.
0: A vendégem ebben a komplex, de nagyon-nagyon fontos témában Friss Boglárka, akivel nem sokára folytatjuk a beszélgetést, itt a Csukás Meseórában.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány. 30-valahány.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar és ez a csukás meseúra velem Korcsog Laurával és Rics Boglárkával, tinédzserekre szakosodott akne specialista kozmetikussal. Na mit is csinál pontosan egy tinédzserekre szakosodott akne specialista kozmetikus?
1: Akne specialista kozmetikusnak eleve sokkal fókuszáltabban kell koncentrálnia erre a bőr problémára, viszont a tinédzsereknél nagyon-nagyon figyelembe kell venni az életkori változásokat, mert nem lehet egyszerűen hormonálisnak tekinteni egy aknét, hisz ők még ebben a folyamatban benne vannak. Így maga a segítség ahhoz, hogy őket kezelni tudjuk, nagyon komplex és hosszú távú. Éppen ezért nem is kizárólag külön kezeléseket alkalmazunk, hanem inkább szó van egy mentorálásról, egy folyamatos mentorálásról, ami idő alatt természetesen kapnak kezeléseket, életmód tanácsokat, étrendbeli segítséget, táplálkozási tanácsokat. Ami nagyon fontos, hogy ebben a mentor programban az orvosokkal való kooperáció kiemelt, ugyanis nagyon sokszor egy bőrgyógyásznak nincs arra lehetőség adva, hogy ő végig tudja kísérni egy kliensének az életútját, hanem csak megkeresik őt egy problémával, szeretnének tőle megoldást, viszont nem tudnak hozzá visszamenni. Nincs amennyi betege van jelen pillanatban egy bőrgyógyásznak, nem teheti meg azt, hogy folyamatosan foglalkozik egy klienssel és segítséget nyújtson neki. A mentorprogram erre ad igazából véve lehetőséget, egy komplex együttműködés mind a két fél részéről, felelősséggel jár a tinédzser részéről is, a szülő részéről is, és természetesen a benne dolgozó kozmetikus részéről is.
0: Neked mit ad ez a mentorprogram?
1: Egy olyan lehetőséget nyújt, hogy sokkal mélyebb és sokkal lelkiismeretesebb metódusban tudjak dolgozni a klienseimmel. Sokkal jobban beleereszthetem magamat szakmailag, van egy szabadságom, tudok kutatni, személyre szabni, új dolgokat megtanulni, egy-egy eset érdekében akár.
0: Mit ad az, amikor látod például, hogy egy problémás bőrből csodaszép lett az idő előre haladtával?
1: Nagyon-nagyon nagy büszkeséggel tölt el az, hogy együtt a tinédzserrel véghez vittük ezt a folyamatot, és hozzátehettem az ő személyiség fejlődéséhez.
0: Hát még nagyon sok ilyen szerencsés pillanatot nektek. Nagyon jó, amit csinálsz. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Fritz Boglárka, a tinédzserekre szakosodott akne specialista kozmetikus volt a vendégem ma reggel a Csukás meseórában.

0: Szerencsére ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Odaérünk mi is a 8 órához. Előtte azonban a legfrissebb hírek következnek. Utána nyereményjáték, ne kérdezz semmit, csak cselekedj, és küld az SMS-eket majd a 0630303380-as telefonszámra. Viszont ne kérdezz, ezzel a dallal kezdjük majd az órát.
1: Ne kérdezz, mert szomorú lesz a válasz, a torkod már is száraz, és érzem, hogy jön az.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi

0: kevéssé a terep.
1: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a rekkenő hőség, teljesen leállítják ma a paksi atomerőművet. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M4-es Szolnokot elkerülő szakaszán a kisújszállás felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműben működik és készenlétben áll. Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A létesítmény tájékoztatása szerint az ellenőrzések és a sikeres próbaüzem után tegnap délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3-as gázturbinás blokkja, amelyet egy műszakhiba miatt kellett leállítani 3 nappal korábban. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések szerint a Tisza kormánynak legalább 1 hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Stabil az ivóvízellátás Budapesten, korlátozásra jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy ennek ellenére takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedésen és a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendeléséig. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Keddig 1 órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Nagy részt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Csak az északi és a Dunántúli középhegységben fordulhat elő néhány zápor, zivatar. Napközben 34-40, késő este 25-32 fok várható. Nagyon erős lesz az UVB-sugárzás. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tiszató 26 fokos.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tudod, hogy milyen nap van ma? Bizony, augusztus 2-a, én Korcsog Laura vagyok, és most, hogy én kérdeztem tőled, most te jössz, kérdezhetsz nyugodtan a 0630 30 30 380-as számon, viszont Rász Gergőjéktől ne kérdezz!
0: Itt egy újabb óra!

Lengyel Johanna első magyar nyelvű dalát hallhattad most itt a Petőfin Minden Magyar. A zene az Egyenes az út címet kapta, és egyenes az út ahhoz is, hogy nyerhess egy családi mozijegyet itt nálam délelőtt, ugyanis ma is folytatódik a nyereményjáték. Van 3 darab családi mozijegyem, amit szeretnék neked odaadni, úgyhogy mindenféleképpen játsz velem ma is. A feladatod, hogyha hallod a felhívást az óra zenéje előtt, akkor vedd gyorsan a kezedbe a telefont, és a 0630303380-as számra írd meg nekem az óra zenének címét és előadóját. Ennyit kell csak tenned, illetve kérlek, akkor játsz velem, hogyha megfelelő neked a budapesti és az augusztus 4-i időpont, ugyanis ez egy premier előtti vetítés, úgyhogy helyhez kötött. Úgyhogy játsz velem, én pedig játszom neked a következő dalt. Feketén a hófehér, ez szól most itt a Petőfin.

0: még rá.
1: Ki beszélt itt elalvásról? Destől az elaludnit hallhattad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nemhogy elalszunk, hanem most kelünk fel úgy igazán. Felpörgetjük a reggelt a legjobb magyar zenékkel. Megyünk is tovább, ugyanis a folytatásban itt lesz a kávészünet. De mivel elárultam, így biztos, hogy nem ez lesz az óra zenéje. Úgyhogy jól figyelj, mert bármelyik pillanatban felcsendülhet. Úgyhogy vedd a kezedbe a telefonod, és majd SMS-ben küld el nekem a 0630 30 30 380-as számra az óra zenéjének címét és előadóját. Úgyhogy játsz velem, most pedig kávészünet, ezzel folytatjuk, és te is dobd be egy kávét kezdésnek.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Úgy aggódok ilyenkor az első nyertest felhívni. Ugyan írt már nekem üzenetet, tehát ébren van, de lehet, hogy visszafeküdt aludni. Úgyhogy teszek egy próbát, remélem, hogy ébren van a nyertes.
1: Halló?
0: Halló, halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Jó reggelt, kihez van szerencsém?
1: Szia, szia, Gábor vagyok.
0: Szia, Gábor. Mit csinálsz ezen a szép forró reggelen?
1: Hát, készülök a medencébe.
0: Jaj, de jó dolgod van.
1: És közben hallgatom a Petőfi Rádiót.
0: És milyen jól teszed, és ráadásul játszottál, és te voltál a leggyorsabb, és eltaláltad az óra zenéjének címét és előadóját. Hát mi volt ez?
1: Ez a takarító nő. Takarító nő.
0: Ahogy mondod. Jaj, de jó, feldobtad a reggelemet. És mi a Petőfi Rádió szlogenje, ezt is tudod?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Azt reméltem, hogy ezt is elénekled.
1: Hát, ezt sajnos nem tudom.
0: Azt viszont elénekled nekem, hogy mikor szoktál a héten takarítani? Mi a te szokásod?
1: Hát, ezt mindig a barátnőmre bízom. Igazából.
0: Hát, micsoda dolog ez, kérem szépen.
1: Kiveszem a munkámat a családi dolgokból, én eszek, ő pedig takarít.
0: Jaj, micsoda beosztás! Ez azt jelenti, hogy a nyereményed egy családi jegy a Mancsőrjárat a Dino Film című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Gratulálok hozzá!
1: Köszönöm szépen! Nagyon örülök neki, szerintem az öcsém is örülni fog, akit elviszek.
0: Mennyi idős?
1: 15.
0: Hűha, lehet egy kicsit túl idős már ehhez a filmhez, bár szerintem kortalanok az animációs filmek.
1: Szerintem is, és akkor már elviszom a barátnőmet is, mert ő is szereti a meséket.
0: Jól van, csak így tovább, és örülök neki, hogy ilyen vidám vagy így kora reggel.
1: Mindig. Ilyen vagyok mindig.
0: Na maradj itt velem a vonalban, egyeztetjük majd a részleteket, és játsz velünk legközelebb is.
1: Rendben.
0: Köszönöm, szia-szia.
1: Szia-szia.
0: Most pedig jöjjenek a fürdőzők a Balatonnál. A 30Y dalát játszom neked, itt a Petőfin.

növök fel. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Szerintem sosem növünk fel, az a gyermeki kíváncsiság és érdeklődés mindig itt marad bennünk. Most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig érdeklődünk a többi dal iránt, a kezdésben pedig utazunk a kegyetlenbe. Utazunk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A kemény hétköznapok után
2: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy, a Moncs Őrjárat a Dino Film című film premier előtti vetítésére a UIP Duna Film jóvoltából.
3: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De azért legyél éber.
3: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
3: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a rekkenő hőség, teljesen leállítják ma a paksi atomerőművet. Otthoni munkavégzést rendeltek el az állami gazgatásban.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Három autó ütközött az M1-esen Budapest felé Bicske térségében, az átterelt sávban. A 36-os kilométernél irányonként egy-egy sáv járható, így mindkét irányba tud haladni a forgalom, de 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések azt mutatják, a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Otthoni munkavégzést rendeltek el az állami gazgatásban a jövő hét első három napjára. A kormány döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amennél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat arra kérik, hogy vezessenek be hasonló intézkedéseket, és amennyire lehet csökkentsék az irodaépületek energiafelhasználását. A felelősség teljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Közösségi oldalán arra kért mindenkit, hogy a lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. A közös cél érdekében azt is kérte, hogy a jövőben becsüljük meg jobban életet adó természeti értékeinket. Korlátozzák holnaptól a vasúti teherszállítást. A legkritikusabb időszakban délután 5 és este 10 óra között nem közlekedhetnek majd a tehervonatok. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító, például az erőművek ellátását szolgáló szerelvények jelentenek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Nagyrészt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Csak az északi és a Dunántúli középhegységben fordulhat elő néhány zápor, zivatar. Napközben 34-40, késő este 25-32 fok várható. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Csodaszép forrósággal teli vasárnap reggelt kívánok neked, 9 óra múlt. A mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ébredezz, igyál egy jó jeges kávét, én pedig gondoskodom a legjobb magyar zenékről. A kezdésben utazunk a kegyetlenbe.
3: Itt egy újabb óra.
2: Kész

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Nem is te lennél. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Viszont most te lehetsz a nyertes, aki megkaphatja a családi mozijegyet, méghozzá a Mancs őrjárat a Dino Film című film premier előtti vetítésére, ami augusztus 4-én lesz az Aréna Plázában este 6 órakor. Erre nyerhetsz nálam jegyet, ehhez pedig szerintem már pontosan tudod, hogy mit kell tenned, de ha esetleg valaki most csatlakozott be, akkor neki is elmesélem, hogy a teendő nem más, mint hogyha meghallottad az óra zenéje előtt a felhívást, akkor SMS-ben a 0630303380-as számra elküldöd nekem az óra zenéjének címét és előadóját. Hát ez pofon egyszerű, még akkor is, hogyha a széllel szemben állsz. Márpedig szél nincs, viszont a következő dalban igen, széllel szemben, ugyanis ezt játszom neked itt.

0: a zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
0: Most küld elsőként a dal előadóját és címét. Nyeremény hétvége.

0: a stúdióban majdnem táncra perdültem erre a dalra, ami egyébként az óra zenéje is volt egyben. Te a Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Azért választottam ezt a dalt az óra zenéjének, mert iszonyatosan jó mondani valója van. Tényleg, hogyha nem kezdünk elélni, akkor nem lesz mit mesélni az unokáinknak, a gyermekeinknek. Úgyhogy nem most feltétlenül ebben a harmadfokú hőségriasztásos helyzetben kell kimozdulni, de otthon is meg lehet élni a mindennapokat, a pillanatokat, játszani együtt közösen egy jó kis társast, vagy festeni valami szépet, vagy beszélgetni egy jót, olyan kérdéseket feltenni egymásnak, amit amúgy a hétköznapokban, a munka világában nem nagyon teszünk fel a másiknak, azon kívül, hogy milyen napod volt, és hogy vagy. Ezek mellett például kérdezd meg azt is, hogy az adott napon mi volt a legjobb pillanat, és ez miért volt a legjobb számára. Hogyha ezeket megkérdezed, akkor már is kizökkensz egy kicsit, és nem lesz az adott napod sűrű végtelen. Viszont a következő dalunk igen, a Blaha Louisianát hallod most, itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blaha Louisianából. Hallgassátok!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Nézzük meg, hogy Márti dalával ki nyert családi mozi jegyet. Lehet, hogy éppen pont Márti. Tárcsázom is a lehetséges nyertest.
1: Halló, tessék!
0: Halló, ez a Petőfi Rádió. Én Korcsog Laura vagyok. Ki van a vonal túloldalán?
1: Ja, Gitta vagyok.
0: Szia, Gitta! Hát, hogy tudjátok túlélni, túlvészelni ezt a vasárnap délelőttöt, ezt a forróságot?
1: Egyelőre medencében, amíg bírható ez a meleg.
0: Hát akkor igen, ez egy nagyon jó megoldás. Isztok eleget?
1: Határozottan.
0: Akkor jó. És játszotok is velünk ezek szerint.
1: Szeretnénk.
0: Ugyanis te voltál, képzeld, a leggyorsabb az órában, aki elküldte nekem az óra zenéjének címét és előadóját. Na, mi volt most a szerencsés dal?
1: Az Annand Barbiz és a Csík zenekar előadásában a Márti dala.
0: Pontosan! Szereted ezt a dalt?
1: Nagyon, igen. Elég fülbemászó.
0: Akkor lehet, hogy ez egy családi mozi jegyet ér számodra, már csak annyi választ el tőle, hogy elmond nekem a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Gratulálok! A nyereményed egy családi jegy a Mancs őrjárat, a Dino film című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából.
1: Jobb nem is lehetne.
0: Vannak gyerkőcök a családban?
1: Kettő, igen.
0: Ó, mennyi idősek?
1: 5 és 3.
0: És szeretik a Mancs őrjáratot?
1: Nagyon, igen.
0: Akkor ezt elitalálod.
1: Köszönjük, igen.
0: Vigyázzatok ebben a nagy melegben, és jó pancsolást azért így a mai napra, és majd jó mozizást augusztus 4-ére.
1: Nagyon szépen köszönjük, nagyon fognak örülni.
0: Szép napot, még itt adáson kívül egyeztetjük a részleteket, még ne tedd le, kérlek.
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Köszönöm, szia-szia.
1: Szia.
0: Márti dalával nem Márti, hanem Gitta nyert családi mozi jegyet, úgyhogy az övé lett, ő a szerencsés, és a gyerkőcökkel ő mehet el megnézni, viszont te is lehetsz a következő szerencsés nyertes, ugyanis a következő órában is még játszunk egyet, és hogyha akkor sem sikerülne, akkor délután Kolosnál is játszhatsz ugyanígy. Most viszont játszom a következő dalt neked, ami nem más, mint a Könnyű, az Analóg Balatontól, itt a Petőfin.

Kedvenc, nem veszem észre direkt, hogy számos a cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: szabad legyek!
1: Engedd, hogy szabad legyek! Ezt hallottad most a Margaret Island-től itt a Petőfin Minden Magyar. Nagyon remélem, hogy így vasárnap már te szabadnapos vagy, és éppen készülődsz ahhoz, hogy elindulhass strandolni egyet ebben a forróságban. Úgyhogy én engedem, hogy szabad legyél, te is engedd meg magadnak, ugyanis csak te vagy, aki ezt megteheti. Csak te vagy! Ezzel indítjuk majd a következő órát a legfrissebb hírek után.
2: Csak te vagy csupán.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: A kemény hétköznapok után
4: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
7: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
4: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed csak

0: óriási a terep.
1: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a rekkenő hőség, teljesen leállítják ma a paksi atomerőművet. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Ma délelőtt ér véget a Művészetek Völgye Fesztivál a Balatonfelvidéken. A 77-es főúton, Kapolcson és Vigánt-Petenden erős gyalogos és járműforgalomra kell számítani. A 7,5 tonna ösztömeg feletti teherautókat továbbra is a Pula, Halimba, Nyirád, Zalaháp, Tapolca útvonalra terelik el. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben, a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik, és készenlétben áll. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártak. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések azt mutatták, a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Otthoni munkavégzést rendeltek el az állami gazgatásban a jövő hét első három napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat arra kérik, hogy vezessenek be hasonló intézkedéseket. Változik az ügyfélszolgálatok rendje az adóhivatalnál a jövő héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt holnaptól szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Házi készítésű bombát robbantottak Moszkvában egy belvárosi étteremben. Hárman meghaltak, 21-en megsebesültek. Egy biztonsági őr és egy vendég vesztette életét, valamint az a nő, aki a szerkezetet vihette az étterembe. Az orosz hatóságok szerint a bombát távirányítással robbantották fel, és szállítója vélhetően nem tudott a csomagtartalmáról.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Nagyrészt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható, csak az északi és a dunántúli középhegységben fordulhat elő néhány záporzivatar. Napközben 34-40, késő este 25-32 fok várható. Nagyon erős lesz az UVB-sugárzás. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Annyira jó, hogy itt vagy velem most délelőtt is, augusztus 2-án, 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, egészen délig együtt utazunk, a legjobb magyar zenékkel karöltve, mint például most a kezdésben Csak te vagy, ezt játszom.
0: Itt egy újabb óra,

Petőfi Rádiót hallgatod minden magyar. Remélem, hogy nagyon jó kedved van így vasárnap délelőtt, de hogyha egy picit szomorkásabb a hangulatod, akkor én most feldobom a kedved, ugyanis nyereményjátékunk van még ebben az órában is. Családi mozi egyet nyerhetsz nálam. Ehhez csak annyit kell tenned, hogy játszol velem. SMS-ben küldd el nekem a 0630 30 30 380-as számra az óra zenéjének címét és előadóját, amit nem sokára játszani fogok neked, úgyhogy figyelmesen hallgass most a rádiót, és vedd a kezedbe a telefont, hogyha teheted, és én már remélem fel is dobom a kedvedet, hogyha egy kicsit szomorkásabb lennél, hiszen a következő dal is már magáért beszél, hiszen ma jól vagyok, ez szól a jazz meg a

0: Kállai Szanders András után most a nyertest fogod hallani itt a Petőfin Minden Magyar. Na hát hívjuk is a mai nap harmadik nyertesét, aki élvezheti majd a családi mozi jegyet kedden az Aréna Plázában. Halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsog Laura vagyok. Kivel beszélek éppen?
1: Szia, én Esztus vagyok.
0: Szia, Esztus! Mit csinálsz így vasárnap délelőtt?
1: Éppen itt vagyunk a Balatonon. Sütetjük még magunkat egy kicsit a jó
0: idő. Jaj, de jó dolgotok van, de csak óvatosan, remélem bekentétek magatokat alaposan.
1: Ó, igen, igen, most így az árnyékban viselünk, de jó az idő nagyon, úgyhogy érdemes ide jönni.
0: És érdemes játszani is velünk, ugyanis képzeld, te voltál a leggyorsabb, aki elküldte nekem az óra zenének címét és előadóját. Áruld el, hogy mi volt ez?
1: Úristen, Fluor és Eskő Party Arc című dala volt.
0: Bizony! Mennyire vagy Party Arc?
1: Ó, én imádok bulizni, úgyhogy örök kedvenc.
0: Hol szoktál, vagy merre, vagy mire szoktál bulizni leginkább?
1: Nagyon szeretem a retro klasszikusokat, de egyébként azért a mostani előadók zenéire is megmozdulok, úgyhogy a fesztiválok azok nagy kedvenceim, illetve hát azért van egy-két olyan bulizó hely, ahova visszajáró vendégek vagyunk így a baráti társasággal.
0: Azt mondjuk, nem tudom, hogy Fluor és SP mennyire számít retrónak, de már hát velük üregszünk mi is. Na hát még azt áruld el nekem, hogy mi a Petőfi Rádió szlogenje.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Gratulálok, ez azt jelenti, hogy a nyereményed egy családi jegy a Mancsőrjárat, a Dino film című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Gratulálok hozzá!
1: Szépen köszönöm! Nagyon-nagyon köszönöm!
0: Tudod már, hogy kivel mész?
1: Igen, vannak is unok a testvéreim, és őket fogom elvinni.
0: Jaj, de jó, hát akkor jó mozizást kívánok nektek. A dátum pedig augusztus 4-e, este 6 óra az Aréna Plázában, úgyhogy írjátok be a naptárba.
1: Nagyon szépen köszönjük, nagyon köszönjük, Laura.
0: Adáson kívül pedig egyeztetjük a részleteket, maradj még itt, aztán csak óvatosan a napon, és jó balcsizást.
1: Köszönöm, szép napot neked.
0: Szia, szia. Na mi van itt, kérem szépen, mindenki a balcsi parton pihen és hűsöl. Hát az előbb is Betty ezt írta nekem, és ahhoz kért egy jó számot a balcsi parthoz. Most viszont Esztus is éppen onnan játszik. Most már tessék nekem helyzetjelentést adni a Balaton partjáról. 0630303380. Ide írhatsz nekem. Várom üzenetben, hogy melyik a legnapsütöttebb része a Balatonnak. Napsütötte rész. Ez szól a Hiperkarmától, itt a Petőfi.

0: Na, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és hát előfordul velünk, hogyha strandolni megyünk, vagy nyaralunk éppen, akkor össze-vissza eszünk, ami éppen a kezünk ügyébe akad. Na hát ezt próbáljuk egy kicsit megelőzni a Befordultam a konyhára című magazinunkban, ami nem sokára kezdődik. Ocella Kriszti lesz a vendégem, akivel ajánlunk majd olyan fogásokat, olyan finomságokat, amit csomagolhatunk magunkkal a strandoláshoz is. A kezdésben pedig ezt adat játszom majd.
1: A sarki párban, meg a diszkóban is csak rád várnak. De baby, csak téged, téged akarnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után.
4: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
4: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy, a Moncs Őrjárat a Dino Film című film premier előtti vetítésére a UIP Duna Film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
4: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
4: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Minden magyar.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a rekkenő hőség, teljesen leállítják ma a paksi atomerőművet. Otthoni munkavégzést rendeltek el az állami gazgatásban.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Két autó ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé Hóbarok térségében a terelésben. A 43-as kilométernél csak egy sáv járható, csak nem 4 kilométeres a torlódás. Budapest felé 2 kilométeres dugó alakult ki a bámészkodók miatt. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben, a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be, aki megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Otthoni munkavégzést rendeltek el az állami gazgatásban a jövő hét első három napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Változik az ügyfélfogadás rendje az adóhivatalnál a hőség miatt. Holnaptól szerdáig a klimatizált központi adóirodák normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol azonban csak délig lesznek nyitva. Házi készítésű bombát robbantottak Moszkvában egy belvárosi étteremben. Hárman meghaltak, 21-en megsebesültek. Egy biztonsági őr és egy vendég vesztette életét, valamint az a nő, aki a szerkezetet vihette az étterembe.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. A Kispest Honvéd már két góllal is vezetett, de így sem tudott nyerni, és végül 3-3-as döntetlent játszott a vendég MTK-val a labdarúgó NB egy második fordulójának egyetlen tegnapi mérkőzésén. Az MTK a 96. percben Bognár István szabadrugás góljával egyenlített, amelyhez a kapus Tomás Turgel nagy hibája is kellett. Ma 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben, 15 óra 30 perctől az Újpest a Debrecent, még 17:30-tól a Győr a Nyíregyházát, a Ferencváros pedig a Vasast fogadja. Mindegyik összecsapás kezdés idejét előrébb hozta a Magyar Labdarúgó Szövetség, így a bajnokik a természetes fényben játszhatják le, hozzájárulva ezzel az energiafelhasználás csökkentéséhez. Gazdag Dániel csapata a Columbus Crew magyar idő szerint ma hajnalban 2-2-es döntetlent játszott a Lionel Messit is foglalkoztató Inter Miami otthonában az Észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A 30-szoros magyar válogatott futballista kezdőként 62 percet játszott, míg a hazaiak argentin világsztárja Pintér Dániel helyére állt be az 53. percben. A Kropko Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni, Léman Csongor alkotta magyar vegyesváltó, aranyérmet nyerte a triatlonosok sprinttávú Európa-bajnokságán. A fejenként 300 méter úszásból, 8 km kerékpározásból és 1,6 km futásból álló lengyelországi viadalon a miénk 6 másodperccel előzték meg a másodikként célba érkező spanyolokat. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Nagy részt napos vagy gyengén felhős idő várható. Csak az északi és a Dunántúli középhegységben fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 34-40, késő este 25-32 fok várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Te is éppen strandoláshoz készülődsz ebben a nagy forróságban? Akkor van egy jó hírem, ugyanis kezdődik a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és vendégemmel, Ocella Krisztivel, akivel egy kis tanácsot adunk majd neked, hogy milyen finomságokat csomagolj a strandoláshoz.
2: Itt egy újabb óra.

0: Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. Egy strandnap vagy kirándulás akkor az igazi, ha finom és tápláló ételek is lapulnak a hűtőtáskánkban, de mit érdemes csomagolnunk, ami kibírja a meleget, egészséges is, és az egész család szívesen megeszi. Erről beszélgetünk ma Ocella Krisztivel, funkcionális táplálkozási szakértővel. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Szia Laura, én is köszönöm.
0: Most, hogy így felvezettem a témát, nyugtass meg, hogy te azért szoktál csomagolni magatoknak, hogyha mentek strandra, vagy nyaralni éppen.
1: Nem, mindig lángost eszünk. Nem, persze, én óriási piknikező vagyok, és van jó sok hűtőtáskám is, hogy én mindig csomagolok magunknak jó sok elemózsiát. Nyilván ezt akkor tudom kivitelezni, hogyha mondjuk egy balatoni kis kiruccanásról beszélünk, tehát külföldön a szállodaszobában nem kezdek el, nem tudom, főtt kukoricát csinálni. De amikor mondjuk csak lemegyünk egy hétvégére, vagy egy napra a Balcsira, akkor mindig teli hűtőtáskákkal megyünk. Pont azért, mert nem annyira szeretem a büfé kínálatát, kevésbé találok egészséges, számomra finom fogásokat. Úgyhogy ez úgy szokott kinézni, hogy amit említettem is, főtt kukorica az mindig van a hűtőtáskában. Szoktam készíteni valamilyen mártogatós, ez lehet akár egy humusz, vagy akár egy, hogyha tényleg jó sok jégaksi van a táskában, akkor egy ilyen túrós, vagy katis csízes zöld fűszeres mártogatós.
0: Ez az merész. Ilyen melegben.
1: Igen, de egyébként abszolút, tehát, hogy általában hamarabb megéhezünk, mint ahogy ezek meg tudnának romlani, úgyhogy nem kell aggódni felőlük. Mindig szokott lenni főtt tojás, kenyérfélék, vagy esetleg ezek a puffasztott rizs, ilyen kis krékerek, ezekkel nagyon jó kis pikniket lehet összedobni, és természetesen tele van friss gyümölcsökkel is mindig a táskánk.
0: Akkor engedélyezett a főtt kukorica?
1: Abszolút. A főtt kukorica az egyébként egy nagyon egészséges komplex szénhidrát forrás, tök magas a vitamin tartalma, tartalmaz aminosavakat is, úgyhogy ez a sportolóknak is nagyon jó hír, úgyhogy ez abszolút egy tévhit, hogy azt nem szabad fogyasztani, vagy kerülni kell. Ilyenkor nyáron nagyon-nagyon finom, édes kukoricát lehet találni a piacon, vagy a boltok polcain is.
0: Vagy a Balaton parton forró kukoricát, majszbite!
1: Igen.
0: Az nagyon finom, mindig jól esik. Na de mi a helyzet a folyadékkal? Mit igyunk, akár itt a Balcsi parton, illetve a gyümölcsökkel?
1: Folyadék és gyümölcs szempontjából én mindig azt mondom, hogy minél többet, annál jobb. Nyilván a folyadékfogyasztás az jó, hogyha tiszta vízből, vagy esetleg ízesített vízből tevődik ki, tehát kerüljük a cukros üdítőket, kerüljük az alkoholt, a koffeintartalmú italokat, de nyugodtan lehet például gyümölcslevet is fogyasztani. A lényeg az, hogy ezeket sosem töményen fogyasszuk, hanem mindig mondjuk egy deci narancsléhez vagy dinnyeléhez adjunk mondjuk két deci vizet, tehát hígítsuk, ízesítsük mentával, gyömbérrel, tehát a lényeg, hogy ne legyen túl tömény, mert akkor anélkül, hogy igazából észrevennénk, elég sok gyümölcscukrot viszünk be, tehát nyilván az a legjobb, hogyha teljes egészében fogyasztjuk a gyümölcsöt, de mondjuk, hogyha szeretnénk egy ilyen finom házi kis koktélt készíteni, akkor nyugodtan mehet bele frissen préselt narancslé, őszi baracklé, dinnyelé, és ezekkel is nagyon finom hűsítőket tudunk varázsolni.
0: A közösségi oldaladon figyelmes lettem arra, hogy nem is olyan régen voltatok nyaralni külföldön, és osztottad meg a jobbnál jobb képeket a finomságokról. Ezzel folytatjuk majd, hogyha mondjuk külföldre utazunk, akkor mit ajánlasz, hogy hogyan figyeljünk arra, hogy mégis tudjuk az egészséges kereteket tartani? A vendégem Ocella Kriszti, funkcionális táplálkozási szakértő, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Szevasztok, én Kéri András, Kálambó vagyok.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Ocella Krisztivel, funkcionális táplálkozási szakértővel. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Szia, Laura, én is köszi.
0: Egy forró, strandolós napról beszélgetünk, vagy egy nyaralás alkalmáról, amikor is csomagoljunk magunkkal finomságokat, hogy ne kelljen folyton a strandról valahova elmennünk enni, mert hát a víz kiszív bennünket és megéhezünk. Na hát ajánlj nekünk egy kicsit olyat, hogyha mondjuk most nem a Balcsira megyünk, hanem esetleg külföldre, akkor hogyan tudunk arra figyelni, hogy egészségesen táplálkozzunk ott kint is?
1: Igen, mi nagyon szeretünk minél több időt a vízben és a vízparton tölteni, úgyhogy minket nem nagyon lehet az ember két óránként éttermet keresni, hanem inkább úgy vagyunk vele, hogyha találtunk egy jó kis helyet, ahol egész nap tudunk heverészni, úszkálni, ugrálni, akkor inkább elugrunk akár egy robogóval, vagy most éppen biciklit béreltünk Majorkán, elmegyünk egy közeli boltba, és ott veszünk olyan snackeket, amiket mondjuk ebédgyanán tudunk fogyasztani, hogy kihúzzuk vacsoráig. Ez úgy nézett ki most nálunk, hogy vettünk például egy csomag füstölt lazacot, vettünk hozzá egy friss bagettet, vettünk hozzá avokádó krémet, kis magvakat. Ez bőven elég volt arra, hogy ott kihúzzuk vacsoráig az időt.
0: És aztán jön a vacsora, és ilyenkor, hát igen, ott a svéd asztal, ott hajlamosak vagyunk többet enni a kelleténél, ami egyébként utána rá is mehet a programra, az időtöltésre, hiszen elnyom bennünket. Mire figyeljünk? Miket válogassunk a tányérunkra?
1: Nyaralások alatt én mindig az egyensúlyra törekszem, tehát számomra nem attól lesz jó a nyaralás, hogyha az összes cukros jégkrémet magamba tömöm, de nem is attól, hogyha non-stop a szálloda edzőtermében futok a padon, tehát hogy mindig az egyensúlyra törekszem, és igen, svédasztalos reggelinél például sokkal többet reggelizik az ember, de nálam ez valamilyen szinten tudat, mert tudom, hogy napközben viszonylag kevés kalóriát fogok bevinni, mert mondjuk eszek egy kis gyümölcsöt, vagy mondjuk iszom egy jeges kávét, vagy ezt a kis beach snacket, amit az előbb említettem, elfogyasztjuk, de tudom, hogy alapvetően a következő nagyobb komplex étkezésem az mondjuk este lesz, tehát ilyenkor abszolút belefér egy nagyobb, kiadósabb reggeli, amire itt is figyeljünk, hogy próbáljuk meg azért tiszta szénhidrát és fehérje köré építeni a reggelinket, és kevésbé válasszunk mondjuk olajban sült, vagy mondjuk cukros péksütiket, esetleg nagyon sok finomított cukrot, vagy lisztet tartalmazó kis finomságokat.
0: Jeges kávé, jól hallottam?
1: Bizony, nagyon szeretem.
0: Hogy iszod a jeges kávét?
1: Kérlek szépen, én jeges flat white-ot szoktam kérni, ami annyit jelent, hogy dupla eszpresszó, jó sok jég és egy kis zabtej.
0: Na hát ez most rám is rám férne. Mondjuk zabtej nélkül, mert én azt annyira nem szeretem. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Ocella Kriszti, funkcionális táplálkozási szakértő. Itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára. Velem Korcsok Laurával és mai vendégemmel Ocella Krisztivel, funkcionális táplálkozási szakértővel. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Én is, köszi.
0: Nos hát, nagyon sok mindent átbeszéltünk már, hogyha megyünk strandolni vagy a Balcsi partra, akkor mit csomagoljunk magunkkal a hűtőtáskánkba? Átbeszéltük ezt is. Átbeszéltük azt is, hogyha külföldre utazunk, akkor hogyan tudunk egészségesen étkezni. A svéd asztal veszélyeit is átbeszéltük. Most ott tartunk, hogyha mondjuk nem adott a lehetőség arra, hogy csomagoljunk magunkkal, mert hosszabb az út, és már megromlana, vagy hasonlók, akkor viszont mit válasszunk, akár itt belföldön, vagy egy külföldi nyaralás során?
1: Én mindig azt szoktam javasolni, hogy törekedjünk a szezonális, illetve a helyi alapanyagokra és ételekre. Tehát, hogyha van rá lehetőségünk, akkor mondjuk, hogyha olyan tengerparton vagyunk, ahol vannak friss halak, amiket akár aznap reggel szállítottak az étterembe, akkor nyugodtan válasszunk helyi halakat. Itt ugyanúgy részesítsük előnyben a grillezett verziókat, a főtt verziókat, és kevésbé a bőolajban sült dolgokat, illetve ugyanúgy a szezonális gyümölcsökre is fordítsunk nagy hangsúlyt, mert például akár Spanyolországban, Görögországban, tehát rengeteg olyan trópusi gyümölcs van, ami mondjuk itthon nem elérhető, vagy mondjuk nagyon messziről szállítják ide, és ég és föld az íze. Tehát, hogyha mondjuk valaki megkóstol egy mangót olyan helyen, ahol ez valóban nő és termesztik, akkor teljesen más lesz az élmény, mondjuk egy itthoni boltba szállított mangóval, ami mondjuk sajnos éretlen is legtöbb esetben.
0: Mi a helyzet azzal, hogy sokszor halljuk nyaralás közben, hogy jaj, hát nem azért jöttél ide, hogy egészségesen étkezz, vagy hogy jaj, most belefér egy süti. Mi a helyzet ezzel? Valóban egy alkalommal megengedhetjük magunknak?
1: Én most a saját példámat mondom, én nem azért étkezem egészségesen, mert kínozni akarom magamat, hanem azért, mert így érzem jól magam, így működök jól, így jó a közérzetem, az emésztésem, az energiaszintem. Tehát abszolút ezek a választások tudatosak, viszont ezeket az ételeket én szeretem, imádom, és azért fogyasztom. Tehát azt senkinek nem javasolnám, hogy rágcsáljon azért, nem tudom, spenótlevelet, mert annak magas a vastartalma. Tehát, hogy van egy csomó olyan finom étel, ami funkcionálisan is megállja a helyét. Tehát, hogy mindenképp itt is az egyensúlyra kell törekedni, és nem muszájból enni egészséges ételeket, hanem megtalálni azokat az ízeket, amiket szeretünk, és úgy elkészíteni a kedvenc fogásainkat, hogy azok makrotápanyagukban tényleg kielégítik legyenek, és ne csak az ízük legyen jó, hanem a funkciójuk is, mert azáltal fog jól működni a szervezetünk. Tehát, hogy lehet, hogy jól tud esni egy, nem tudom, csomag chips, vagy egy tényleg egy nagyon cukros desszert, viszont utána garantáltan nem lesz jó a közérzet. Tehát, hogy ezt így mérlegelni kell, és szépen lassan átállítani a szervezetünket, az ízlelő rendszerünket a természetes ízek felé, és érzékelni fogjuk, hogy sokkal jobb lesz a közérzetünk is, az egészségi állapotunk is.
0: Viszont meglepődtem, ugyanis most a kollégáknak meg hát próbáltam ugye neked is hozni egy kis fánkot így hétvégére, de nem volt elítélő, meg szigorú a tekintetet, hanem hát egyszer-egyszer belefér.
1: Abszolút belefér. Én mindig azt mondom, hogy egy egészségtelen snacktől senki nem fog elhízni, viszont ez ugyanúgy fordítva is igaz, csak azért, mert egyszer valaki egészséges ételt választ, attól még nem lesz óriási szuper ereje, hanem itt tényleg a hosszú távú életmódbeli döntésekre, illetve szokásrendszerre kell alapozni, és hogyha valaki megkíván egy fánkot, megkíván egy pizzát, akkor egye meg. Tehát nem az a lényeg, hogy csanyargassuk a szervezetünket, és mondjuk egy év kihagyás után megegyünk 5 pizzát egyszerre, mert már annyira kiéheztettük a szervezetünket, hanem azt, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, mozogjunk rendszeresen, és fogyasszunk olyan egészséges ételeket, amiket valójában szeretünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, és hát, hogyha kívánod, akkor kint vár téged egy kis fánk.
1: Köszönöm szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a hasznos információkat.
1: Nagyon köszönöm én is.
0: A vendégem Ocella Kriszti volt, funkcionális táplálkozási szakértő, itt a hétvégén a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: dalba hihetetlen. Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ebben a dalban az szerepelt, hogy hideg a víz és éget a nap, ami abszolút jellemző a mai napunkra is. Köszönöm szépen, hogy ezt a forró vasárnap délelőttet is velem töltötted, és hogy játszottál velem a nyeremény hétvégén. Maradj még itt a Petőfin, én mára elbúcsúzom. Korcsok Laurát hallottad, viszont délután játszhatsz még Kolosnál is, találkozzunk jövő héten is. Addig is legyenek szép napjaid, és mosolyog sokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a rekkenő hőség, stabil az ország energiaellátása, közölte a miniszterelnök. Változik az ügyfélfogadás rendje az adóhivatalnál.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Sokan indulnak haza a Balatontól az M7-es Budapest felé vezető oldalán forgalomra, és időszakos torlódásokra kell készülni délután. Baleset történt szintén az M7-esen Balatonvilágos térségében, a 90-es kilométernél sávlezárásra és torlódásra kell készülni, már 8 kilométeres a dugó, aki teheti a 7-es főúton kerüljön. Az M1-esen Hegyeshalom felé Óbarok térségében a kiépített terelésben összeütközött két autó, a 43-as kilométernél csak egy sáv járható, 4 kilométeres torlódásra kell készülni. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon 2 kilométeres a dugó a bámészkodók miatt. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal maradt el az áramfelhasználása tervezettől. Sürgős tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, annak kormányzati kezeléséről, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes. A Sándor palotába hívta holnapra Magyar Pétert és a parlamenti pártok frakcióvezetőit is, hogy közvetlenül kérdezhessék a kormányfőt. Azt kéri az egészségügyi miniszter, hogy a hőségriadó idején mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon való tartózkodást. Változik az ügyfélfogadás rendje az adóhivatalnál a hőség miatt. Holnaptól szerdáig a klimatizált központi adóirodák normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol azonban csak délig lesznek nyitva. Már a negyedik hőhullám sújtja idén Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban 40 foknál is melegebb van.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Nagyrészt napos vagy gyengén felhős idő várható, csak az északi és a Dunántúli középhegységben fordulhat elő záporzivatar. Napközben 34-40, késő este 25-32 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És már is ott folytatjuk a visszaszámlálást, ahol tegnap abba hagytuk. Ez a hivatalos magyar zenei lista, Petőfi 56. Én Medgyessy Gábor vagyok. Szép délután, a 28. helyet ezen a héten a Kávészünet csapata foglalta el. Itt a rohatalma.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Medgyessy Gáborral.
1: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi 56.
2: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
1: Petőfi Rádió.
2: Minden magyar. A

0: hét legjobb hazai zenéivel.
1: Petőfi Rádió.
2: Két fonogramdíjas alkotó közös dala érkezik most a Petőfi 56-ban. Megjelent a Fran Belermo legújabb dala, a Gasoline Rainbow, amihez Deva is csatlakozott. A zene az örökös utazást, a turné életet és a hazatérés vágyát idézi meg egy esős májusi nap hangulatával. Maga a cím arra a színes benzinfoltra utal, amit a zenekari buszok hagynak maguk mögött az utakon. Különleges pillanat ez, hiszen a Fran Palermo történetében most hallhatunk először vendégénekest, noha Harry Gonzo és Deva szakmai kapcsolata még 2020-ban indult egy közös fellépéssel. Ahogy a zenét ihlető gondolat tartja, a tavaszt nem lehet eltörölni. Íme a Fran Palermo és Deva közös újdonsága, a Gasoline Rainbow a Petőfi.

Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival. Petőfi Rádió. Minden magyar. A 21.

0: Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: A műsorvezető
2: Medgyessy Gábor. Ugorjunk vissza egy kicsit a tavaly év egyik legizgalmasabb hazai megjelenéséhez. Tavaly áprilisban jött a Platon Karatejev negyedik nagylemeze, a Napkötöző, ami azóta is óriásit megy. De idézzük fel az album egyik legkarakteresebb előfutárát, az Odaért. Ez a zene szinte egy szúszra született meg, a szövegét pedig ókori ind bölcseletek inspirálták, a végén egy igazi mantraszerű levezetéssel. Zeneileg egy sokkal dinamikusabb, zakatoló boldalát mutatta meg a zenekarnak, melyhez Székely Ákos készített egy egészen elképesztő 3D animált látványvilágú klippet, a középpontban egy dimenziókon átívelő szentként tisztelt szarvassal. Íme a Platon Karatejev és az Odaért.
1: A 20.

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista.
1: Petőfi 56.
2: Megállíthatatlanul megy előre a balmazújvárosi énekesnő. Nagy Bogi az évelei magánéleti fordulatok után gőzerővel vetette bele magát a zenélésbe, és azóta egymás után szállítja a jobbnál jobb zenéket. Nemrég a BSV srácaival meg sem állt Dubaig, és mint kiderült, nem pihenni mentek, hanem ott forgatták a legújabb közös klipjüket. A rajongók annyira rákaptak a zenére, hogy elég hamar 50 ezer lájkot összegyűjtve idő előtt kikövetelték a teljes verziót. A videó pedig már a 3,5 milliós megtekintést súrolja. Itt van Nagy Bogi és VSV közös zenéje, az Always Be Mine, a Petőfi. A 17.

0: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban. Petőfi 56, a stúdióban.
1: Medgyessy Gábort hallod. A folytatásban pedig jön a Galaxisok. Te is érezted már úgy, hogy lassan kicsúsztál a dolgok sűrűjéből, és már nem ott vagy, ahol a zabolátlanul vágtató élet zajlik. A Galaxisok legújabb anyaga pontosan erről, a láthatatlanná váló 30-asokról szól. Szabó Benedek szerint, bár nehéz ezzel szembenézni, a korral megérkezik a lassulás szépsége is, a szeles őszi estéken való elnyúlás, a sárga levelek rúgdosása, és az a jó leső érzés, hogy már nem kell mindig mindenhol jelen lennünk. Mert ahogy ő mondja, az élet úgyis csak egy álom, és mi is csak álmok vagyunk. Ez a Galaxisok és a Változatok a Krokodil farkára.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Benne a Petőfi 56, a magyar zene hivatalos listája. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Folytatjuk a visszaszámlálást mindjárt a 14. helyről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi

0: Siaterep.
1: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a rekkenő hőség, a legkritikusabb napok előtt áll az ország, a miniszterelnök szerint. Felkészültek a vízszolgáltatók a jelenlegi helyzet kezelésére.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Sokan indulnak haza a Balatontól, az M7-es Budapest felé vezető oldalán erős forgalomra és torlódásokra kell készülni délután. Két autó karambolozott a 3-as főúton Aszódon, a 43-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Baleset történt a 35-ös főúton Hajdúböszörmény területén, a 64-es kilométernél egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380. Számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. Sürgős tájékoztatást kérte a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről, annak kormányzati kezeléséről, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes. A Sándor palotába hívta holnapra Magyar Pétert és a parlamenti pártok frakcióvezetőit is, hogy közvetlenül kérdezhessék a kormányfőt. Felkészültek a vízszolgáltatók a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás akkor sem kerül veszélybe, ha tovább apad a Duna, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője. Orbán Zoltán hangsúlyozta, a vízközműszolgáltatók rendelkeznek elég lajtos kocsival, és szükség esetén a hadsereg is bevonható az ellátásba. Az uniós menekültügyi paktum elleni kiállásra szólított fel a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy migrációs válsághelyzet esetén az EU kötelezheti a tagállamokat, hogy illegális bevándorlókat vegyenek át másik országból. Szerinte a spanyol fennhatóságú Ceutánál történt eset azt is mutatja, hogy a paktum meghívó levél a migránsoknak. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros Athén térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több település kiürítését is elrendelték, több mint 200 embert tengeri úton kellett kimenekíteni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Nagyrészt napos vagy gyengén felhős idő várható, csak az északi és a dunántúli középhegységben fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 34-40, késő este 25-32 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ebben az órában már eljutunk a dobogó legfelső fokáig. A visszaszámlálás megy tovább, ez a Petőfi 56, én Megyesi Gábor vagyok, hello! 42 dal már mögöttünk, most pedig a 14. helyről szól a Zaporozsec és Mezőmisi újdonsága. Ez a Köszi.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: A Garzon Kóba Palánta programjának győztese a Telehold érkezik egy nem mindennapi dallal. A szerenádozó első változatait még 15 évesen az iskolai szünetekben dobták össze a srácok, most pedig a 2000-es évek indie és barokk pop hangzása által ihletve teljesen új köntösbe öltöztették. A dal mögött egy nagyon finom gondolat rejtőzik, mely szerint a szerelmet nem lehet gesztusokkal, teljesítménnyel vagy nagy erőfeszítésekkel kiérdemelni. Izgalmas kísérletként a lemez dalát két külön részre bontották, így mi dönthetjük el, hogy melyik tálalásban esik éppen a legjobban a hallgatása. Kezdjük az elsővel. Íme a Telehold és a szerenádozó 1.

0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: Szeretném, ha az emberek a zeném által közelebb jutnának a saját érzéseikhez. Ezt vallja Tóth Kristóf, azaz Kristóf, aki 14 évesen fogott először gitárt, már az egyik legőszintébb hazai előadójává lett. Most egy igazán izgalmas együttműködéssel érkezik társult mellé Sose Hol, aki a Kőbányai Zenei Stúdió énekszakja, és az édesanyja örömére megszerzett két közgazdász diplomája után mégis a stúdió falai között talált igazán otthonra. Két különleges alkotó talált most egymásra, a közös zenéjük pedig segít egy kicsit befelé figyelni. Itt van Kristóf és Sose Hol a Válasszal.

0: Rádióban.
1: És elérkezett a pillanat. Lássuk, kik állhatnak fel ezen a héten a Petőfi 56 dobogójára. A legalsó fokon egy gyönyörű új lírai dallal Kálai Sanders András lépett fel. Ez a Take Me Back Home. Az ezüstérmet pedig a nemrég szóló karrierbe kezdett lábas Viki zsebelte be a kifejezetten fülbemászó 30-valahány című friss slágerével.
0: A

0: Ide jó tartozni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: A Petőfi 56-ban ezen a héten a dobogóra feljutott Kállay Sanders András a Take Me Back Home-mal, ő lett a harmadik, a második helyen pedig Lábas Viki újdonsága a 30-valahány. Na és akkor most eljutottunk a dobogó legfelső fokáig, amit egy egészen varázslatos formáció foglalt el. Az aranyérem a Fülesbagot győztes Liana csapatái, akik a népzenét, a soul-t és a popot ötvöző dream folk pop világukkal taroltak a héten. Ez a Keleti Nap.
1: Az első Keleti

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Liana és a Keleti nap ezen a héten az első helyről szólt a Petőfi 56-ban, aminek egyébként a végére, vagy hát az elejére értünk. A mai visszaszámlálásunk lezárult. Köszönöm, hogy velem tartottál. Jövő héten természetesen újra előről kezdjük, és meglátjuk, hogy kiállhat majd a dobogó legfelső fokára. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, a folytatásra Kenész Kolos kollégám érkezik. Legyen szép a délutánod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy, a Moncs Őrjárat a Dino Film című film premier előtti vetítésére a UIP Duna Film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kánikula, rendkívüli takarékosságra hívják fel a figyelmet, változik a NAV ügyfélfogadási rendje.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M7-esen Budapest felé Érdnél baleset történt, a helyszín mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Emellett az erős forgalom miatt a Balatontól időszakos torlódás tapasztalható. A 3-as főúton Aszódon két autó karambolozott, a 43-as kilométernél a forgalom fél pályán halad. A 35-ös főúton Hajdúböszörmény belterületén két autó összeütközött. A 64-es kilométernél egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az atomerőmű leállását követően is az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap ellenőtt az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. A következő 5 nap lesz a legkritikusabb a hazai villamos energiarendszer szempontjából. Ezért a kormány nem zárja ki a kötelező nagyfogyasztói korlátozások bevezetését, közölte az energiaügyi miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a paksi atomerőmű várható leállítása miatt a délután 5 és este 10 óra közötti időszak jelenti a legnagyobb kihívást. Ezért takarékosságra kérte a cégeket és a lakosságot. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna mostaninál jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videóban. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymásra figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőleg kerülje a közvetlen napon való tartózkodást. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál a jövő héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt holnaptól szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Nagyrészt derült, száraz idő várható, ugyanakkor ma az északi és a dunántúli középhegységben lehet néhol záporzivatar. Éjszaka 18-23, holnap napközben 36-40 fok várható. A Balaton 25, a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
2: A hírek után...
1: A A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hollywoodban nem, de a moziban nagyon szívesen elviszünk téged. Kellemes délután folytatódik a nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban, immár velem Kenész Kolossal. Tök jó, hogy becsatlakoztál, és tartsd meg jó szokásod, lesz miről beszélgetünk a mai délutánban is. Hozza mindjárt a fényt Fábián Juli, de most a Brains csapata.
1: Itt egy újabb óra.

0: neked, itt van Kenész Kolos, és bizony ez az a dal, amit a Petőfi Rádióban hallhattál először, két hete mutattuk be, és országszerte azóta már mindenki dúdolja. Közben viszont országszerte hőség is lett.
1: Jaj, Istenem.
0: Te is így vagy vele, ugye? A soproniak jól jártak, náluk csak 30 fok van, viszont a fővárosban van most a legmelegebb 42,2 fokkal. Neked mi a taktikát, hogy bírod? Elkísérünk, támogatunk 06 30 30 33 80, ez az SMS szám pedig szükséges lesz a játékhoz is, mind a mellett, hogy várjuk a bejelentkezésedet, üzenetedet, játszunk a mai délutánban, ugyanis továbbra is osztogatjuk a Mancsőr járat, a Dino film című mozira, a családi jegyeket, szóval figyeld a következő percekben az óra slágerét, bármelyik pillanatban megszólalhat. Meg addig egy nagyon szerethető felvétel is a Bell Hello-tól, ez a barátom.

Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. Most küld elsőként a dal előadóját és címét. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.

0: keserűt hallottad. Reméljük, hogy a te délutánod nem keserű, főleg, hogyha beszálltál játszani. SMS számunk 0630303380, és már is csörgetjük azt a hallgatónkat, aki leggyorsabban pöttyögte be az óra slágerét. Haló?
1: Igen, haló?
0: Szia, Kenész Kolos és a Petőfi Rádió. Haló?
1: Itt vagyok.
0: Itt vagy, szia, hogy hívnak?
1: Zsanett.
0: Szia, Zsanett, merre jársz?
1: Megyünk a strandra, a Balatonpartra.
0: Hát ennél jobb programot nem is lehetett volna keríteni vasárnapra. Jól van, király. És a mai nap lesztek lent csak?
1: Itt lakunk.
0: Ja, hogy ott laktok? Ó, hát így egyszerű, jól van. És amúgy hogy telik a hétvégétek ezen felül?
1: Jól.
0: Nagyon szuper. Mi volt ma a menü, ettetek már?
1: Még nem, majd most a parton lángost.
0: Helyes. Hogyan? Hagymával, hagyma nélkül, sajttal, tejföllel?
1: Ilyen jutulósat szoktunk.
0: Hát alakul itt a buli, kérem szépen. És hát moziba is nagyon szerettek járni, igaz?
1: Igen.
0: Mit járt, mit láttatok legutóbb?
1: Michael Jacksonnak a filmjét.
0: Azt a mindenit, az nagyon jól sikerült. Ti is élveztétek?
1: Igen. Főleg, hogy a vonyalkon néztük a kertmoziba.
0: Az mondjuk kifejezetten nagy élmény szerintem. Őszintén szerintem nem jártam kertmoziba, de egyszer mindenképp érdemes lenne ezt bepótolni. No, térjünk rá a legfontosabb kérdéseinkre. Mi volt az óraslágere, mit írtál le nekünk?
1: Pápai Jóci, ki vagyok rád?
0: Azaz, és a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Minden magyar.
0: Zsanett, gratulálok, tiéd a családi egy. Hogy áll majd össze a csipet csapat?
1: Én és a két gyermekem megyünk majd moziba.
0: Hát akkor nagyon jó mancs öljáratozást kívánok nektek a jó Happy Duna film jó voltából. Ne tedd le, adáson kívül megdumálunk minden részletet. Jó, köszi szépen, hogy játszottál.
1: Köszönjük.
0: Szia. Itt a Petőfi Rádióban pedig ne tessék csüggedni, ugyanis van még nálam 2 darab családi jegy. Szóval, füleket a rádiókra, még a követ

Tűfi Rádió, szia, Kenész Kolos a mikrofonnál, meg a legfrissebb útinfók csak neked, például az M7-esről. A főváros felé ért térségében baleset történt, sávzárás volt a 16-os kilométernél, azonban 3-4 kilométeres torlódás alakult ki.

0: Petőfi Rádió és nem sokára benépesül a stúdió, hogy ki kell, hozom a részleteket pár perc múlva. Addig viszont a hírek Marzsi Simonettától, meg persze Diaz és Mentait megcsapódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, hanem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
6: A műsorajánló után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál
2: Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Folytatódik a kánikula, az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. Két ember meghalt az Ozora Fesztiválon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M7-esen Budapest felé a délutáni órákban jelentős forgalomra és időszakos torlódásra kell készülni. A lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb hazajutás érdekében fokozottan figyeljenek és vezessenek különösen körültekintően. Aztán az egyes főúton Győr-Bel területén két autó összeütközött, a 126-os kilométernél sávzárás követel figyelmet. Aki bármi rendkívülit lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Az ország egész területén biztosított az ivóvíz szolgáltatás. Gajdos László miniszter szerint a víztakarékossági intézkedéseknek köszönhetően csökkent a fogyasztás. A következő két hétre várható hőség miatt továbbra is arra kér mindenkit, hogy takarékosan használja a vizet. Klímavészhelyzeti intézkedéseket készít elő a főkert a vízkorlátozás miatt. A vízfogyasztás csökkentés érdekében leállították a szökőkutakat, az öntözésben pedig a fiatal fák kapnak elsőbséget. Ketten meghaltak az Ozora Fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő és egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget. A szervezők részvétüket fejezték ki a hozzátartozóknak, és bejelentették, a zenei programokat a tervezetnél két nappal korábban befejezik.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Nyágúi Gergely. Pétervári Molnár Bendegúz a 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök varézei Európa-bajnokságának zárónapján. Mindkét magyar a B-döntőben evezett vasárnap. A háromszoros olimpikon Pétervári Molnár futamából a 3. helyen ért célba, így lett a 9. a normálsúlyú egypárok 18 versenyzőt felvonultató küzdelmében. Könnyű súlyú egypárban Tamás Bence a B-döntőben másodikként zárt, ez jelentette számára a 8. helyet a 9 fős mezőnyben. Ma 3 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó NB1 második fordulója. 15 óra 30 perctől az Újpest a Debrecent, míg 17:30-tól a Győr a Nyíregyházát, a Ferencváros pedig a Vasast fogadja. A győriek találkozóját az M4 Sport Pluszon, míg a másik két találkozót az M4 Sporton láthatják élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik majd. Görög sajtóhírek szerint Vitális Milán 2,5 millió euróért szerződhet a Győrtől az OEK Athén együtteséhez. A 24 éves 8-szoros magyar válogatott középpályás így Varga Barnabás és Alexander Zubkov mellett a görög csapat 3. olyan játékosa lehet, aki korábban az NB1-ben futballozott. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Nagy rész derül, száraz idő várható, ugyanakkor ma az északi és a dunántúli középhegységben lehet néhol záporzivatar. Éjszaka 18-23, holnap napközben 36-40 fok várható. A Balaton 25, a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 3-4 perccel lesz pedig a Petőfi Rádió, és nem sokára megismerkedhetsz egy igazán fiatal, tehetséges DJ párossal, akik az utcán építenek közösséget a zenével. Hogy hogyan teszik a részletek nem sokára, de előtte még keresd az óraslágerét, mert játszunk a Petőfin családi mozi jegyekért, gyere!
1: Itt egy újabb óra!
6: Kizárólag

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: A hőség pedig el sem ment még.
1: Jaj, Istenem.
0: Egyetértek. 15 óra, 18 perc van, ez pedig a Petőfi Rádió. Viszont az utóbbi percekben szólt az óra sláger, éppen ezért rákonyodunk a játékra. Már is sörgetjük a leggyorsabb SMS-ezőnket, de még hamar felkapja a készüléket. Halló?
2: Szia!
0: Szia, hogy hívnak?
2: Vánci.
0: Még egyszer?
2: Vánci.
0: Vánci? Szia!
2: Igen.
0: Üdvözöllek nálunk. Hogy telik a napod, Mizu?
2: Jól.
0: Jól, mit csináltatok hétvégén?
2: Kerti buliba voltam.
0: Hoppácska, milyen kerti buli? Mesélsz róla?
2: Igen, a barátunknál voltunk, a tesómmal.
0: Ah, biztos nagyon jó lehetett. Készült valami finomság is?
2: Igen.
0: Nagyon helyes, mit tettetek?
2: Paprikás, kumpli.
0: Ah, nagyon jól hangzik. Szuper, hát akkor élményekkel töltekezve tudtok elmenni? Remélhetőleg a moziban. Na figyelj csak, kéne nekem akkor egy óra sláger, amit hallottatok.
2: 30 Y.
0: Aha.
3: Szeretni akar.
0: Jól súgnak a háttérben, és a Petőfi Rádió szlogenje.
2: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Vánci, profi vagy, tiétek a családi egy, gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
0: 4 jegyetek van, hogy áll majd össze a csapat, elveséled?
2: A kis tesón, a két anyukám, és a ikertesom, és nekem meg veszünk külön jegyet.
0: És azért jó,
2: hogy nyertünk, mert így a kis tesom kaphat ajándékot a moziból.
0: Nagyon jó fejember vagy, ölellek titeket, hát rögtön másra gondolsz. Nagyon szuper. Gratulálok még egyszer, köszi, hogy játszottál. Ne tedd le, adáson kívül megdumáljuk, amit tudni kell, jó? Szép napot!
2: Okay.
0: Itt a Petőfi Rádióban, addig pedig rendőrmunka, meg a következő órában játék, szóval ne csüggedj, hogyha lemondod.

0: Est, és hát Budapesten eső nincsen, viszont képzeld el, a Bakonyban most a radarkép jelez egy kis csapadékot, szóval ha egy pici felfrissülés is, de azért mégiscsak jól esik az embernek. Viszont vannak olyan infok, amik nem esnek jól, a 24-es főúton kell jobban figyelned. Friss információ, hogy Parácsasvár térségében egy motoros szalagkorlátnak ütközött, a 24-es kilométernél megállították a forgalmat óvatosan. Mi viszont nem állunk meg, nem sokára benépesül a stúdió, ahogy említettük számodra. Lindos Music, ez a neve annak a DJ duónak, akik az utóbbi időszakban Budapest több tájékán is megjelentek, és oda viszik az emberek közé a zenét, hogy milyen formában, illetve milyen stílussal dolgoznak. Minden részletet kiderítünk itt a Petőfi Rádióban. Addig viszont a Quimby új dala.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ő volt az utóbbi percekben itt a Petőfi Rádióban, Barkóczi Noémi, tőle pedig a Dolgom volt című felvétel 15 óra 45 percben, és ahogy ígértük, benépesült bizony a stúdió, ugyanis egy nagyon izgalmas témába csapunk bele, lehet, hogy te is találkoztál már ezzel a DJ duóval, akár a közösségi portalokon, vagy akár személyesen, ugyanis a zenét elviszik hozzád, akár az utcára, és itt van velünk Viki és Bálint a Lindos Music DJ duóval, hello, szevasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok, szia Kolos!
0: Hát tegnap volt egy nagyon király megmozdulásotok, ez hogy sikerült? Meg a helyszín is különleges, rátok bízom, hogy elmeseljétek.
2: Nagyon különleges volt, azért mert mi egyébként Újpesten lakunk, per pillanat, nem annyira régen költöztünk oda, viszont a Népsziget, meg ott a Szúnyogszigetnek a környéke Újpesten lent. Szerintem azért egy nagyon jó spot, mert az még nincs úgy nagyon belakva, nem igazán ismerik az emberek, attól függetlenül, hogy azért elég sok vendéglátó egység van ott. De hogy így, hogy most már sajnos nincs ott a Duna, így nagyon könnyen át lehet sétálni az ártéri erdőnek a félszigetére. Ahol viszont most egy nagyon jó homokos Dunapart alakult ki, és ez annyira nem megfogott, hogy úgy voltam valahogy ott mindenképpen szeretnénk bulicsálni, és egyébként így is jött az ötlet, hogy mi Vikivel egészen gyakran így a nyár folyamán voltunk ott lent így fürdőzni, meg pihengetni, és mondom, milyen jó lenne amúgy, hogy most hétvégén nem csak lemennénk, és ott lennénk ketten, hanem hogy tényleg odavinnénk egy bulit, így behirdetnénk, és amúgy nem nagyon hirdettük tovább, de egy nappal előtte tettem ki egy videót, meg a sztoriba, hogy ott leszünk.
0: És ahhoz képest voltak.
1: Az ötlet is egy két nappal előtte jött. Hogy amúgy csináljuk már meg. Felszabadult a szombatunk, akkor csináljuk meg.
2: Igen.
0: Tök jó.
2: Úgyhogy viszonylag sokan le is jöttek, meg így főleg a naplementén volt nagyon-nagyon jó hangulata, ugye akkor már nem is volt annyira meleg.
1: Úgy gyönyörű volt a naplementen.
2: Ott voltak a barátaink, játszottuk az Afro House zenéket, Latin House zenéket, úgyhogy jó hangulata volt nagyon a dolognak.
0: Egyébként ezt szerettem volna kérdezni, hogy ez a stílus, ez honnan jött, vagy hogyan találtatok rá, mert egy néhány évvel ezelőtt még azért ennyire erről sokat nem lehetett hallani.
1: Hát én amúgy egy müncheni szórakozó helyen hallottam meg az első ilyen Afro House zenét. Ez nem tudom, ilyen 22-ben volt, vagy már nem is emlékszem, de engem inkább ott elragadott a zene, és én azóta Afro House hallgatok, és utána már így, tehát én nem a house-szal kezdtem magával a zsenerrel, hanem az Afro House-szal, és utána építgettem fel, hogy amúgy van Latin House, van Tech House, van nem tudom, sima House, van Funky House, úgyhogy nekem onnan indult még.
0: És ebbe hogyan csatlakozott be Bálint?
2: Hát igazából másik irányból volt, tehát én először elkezdtem otthon DJ-zni, amúgy pont ezen a DJ pulton, ami most itt van velünk.
0: Ez egy lelőttük a poém.
2: Igen. Ez egy FLX 400-as pult, ami majdnem, hogy a legalapabb Pioneer DJ pult, amivel szinte mindenki elkezd gyakorolni. Ez egy nagyon jól kezelhető, nagyon egyszerű és tök megengedhető DJ pult, könnyen rá lehet kötni a laptopra. Ingyen el lehet kezdeni egyébként ezt a hobbit, csak mondom mindenkinek, ha valaki gondolt volna erre. Otthon négy fal között én elkezdtem ezt a dolgot, és akkor utána egyik barátommal meg elkezdtünk már ketten gyakorolgatni. És akkor úgy voltunk vele, hogy mennyire tetszik ez nekünk, emberek előtt kéne játszani, de hát most hogy kezd az ember DJ-skedni, és akkor kitaláltuk, hogy menjünk ki a rakpartra DJ-zni. És akkor mi ezt ketten kezdtük el, ezt a kis DJ-zést, tényleg akkor még ilyen utcazenész szinten, mondhatjuk így is. És akkor ő mondta nekem, hogy ez az Afro House zsáner, ez most nagyon nagyot megy. Hogy ez most így világszinten, meg zenei szinten, ez most így elkezdett így trendingelni.
0: Egyébként ez nagyon is érdekelt mindig így, amikor figyeltem a DJ-ket, hogy ketten hogyan lehet játszani, ahhoz nagyon nagy ilyen erő kell, hogy tudjátok, hogy mit szeretne a másik, ezt hogy kell elképzelni?
1: Hát amúgy nagyon sokszor van, hogy nincs is kémia a másikkal, szóval szerintem abszolút a kémia is számít, és az, hogy a másikkal ugyanarra gondoltok hogy így mennyire vagytok egymáshoz szokva. Persze biztos van olyan, aki egyből rá tud csatlakozni a másikra, de nekem volt olyan, hogy valakivel megpróbáltunk együtt játszani, de egyszerűen annyira nem tudom, nekem így alapból rossz volt, hogy én még tartottam volna, hogy ott még menjen ez a zene, mert tudtam, hogy mi lesz, de ugye nem ismerte az én zenémet, azért egyből lehúzta azt, és áttett egy másikra, meg így, hát akkor így kösz szépen. De például Bálinttal azért tudunk szerintem jól kommunikálni, mert egyrészt őszinte vagyok vele, szóval ha valami nem tetszik, akkor mondom neki, hogy ne kapcsold el.
0: Ez és fontos, akkor, igen.
1: Igen, meg szerintem nagyon sokszor nekünk inkább azon alapul, hogy tudunk együtt játszani, hogy ugyanolyan zenéket hallgatunk, és amikor például van egy szakszofon egy zenében, akkor mindketten így egymásra érzünk, hogy úristen, de gyönyörű ez a zene, szóval, hogy így valahogy így ugyanazt érezzük, ezáltal ugyanúgy fogunk keverni is, úgyhogy igen.
0: Hát akkor mutassunk is ebből valamit, Viki Bálint, tiétek a színpad, megnyomtam a gombot a keverőpulton, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi szokott menni egy-egy ilyen bulin, szóljatok, hogyha mehetünk.
2: Egy fél pillanatot szeretnék.
0: Nyugodtan. Itt élő adásban, a Petőfi Rádióban, tehát a Lindos Music. Hadd szóljon.
2: Hallunk valamit?
0: Most egyelőre nem. De megnézzük gyorsan, hogy mi történik.
2: Na, igen, akkor ezt most újra kezdjük.
0: Ha? Most jó lesz. Na figyeljetek, tiétek a színpad.

0: Petőfi Rádió, nagyon szép délután kívánunk mindenkinek, továbbra is velünk van a Lindos DJ Duo, hát ők játszanak most nekünk, nagyon király, köszönjük szépen, hogy eljöttetek, egy taps természetesen nagyon-nagyon nagy szeretettel jár tőlünk, ezt hallja tehát a közönség akkor ezeken a bulikon nagyjából, egy kis ízelítőt adtunk ebből, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy egy közösségépítő szándékot is látok azért emögött, ez sikeresnek bizonyult most így az utóbbi időszak tapasztalatai alapján?
1: Én azt gondolom, hogy igen, főleg ugye az ingyenes buliknál nagyon-nagyon sok embert el tudunk érni ugye az Instagramos, TikTokos videókkal, és nagyon sok olyan embert is meg tudunk szólítani, aki alapból amúgy nem biztos, hogy kijönne, mondjuk, vagy elmenne bárhova, de így egy okot adunk nekik arra, hogy miért menjünk ki a természetbe, parkokba, akár a vízpartokra. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy ez sikerült, és egyébként sok rendezvényünkön próbálunk olyan programokat is behozni, ami tényleg mondjuk ismerkedős workshop, kézműves workshop, ahol tényleg így az embereknek lehetőségük van arra, hogy értelmezhető keretek között akár új barátokat, vagy partnert szerezzenek.
2: Igen, és nem az első volt, hogy volt egy olyan srác, aki esnek egyedül eljött a bulinkra, és utána csak véletlen, aki éppen velünk beszélgetett, egy másik srác, csak így elkezdtek ők is így beszélgetni, és a következő bulira már együtt jöttek, és azóta folyamatosan együtt jönnek, és ez annyira szép szerintem, hogy így tényleg úgymond
0: meg ezt tudja boostolni az embert. Igen. Még ami esetleg felmerül bennem kérdésként, hogy akkor a közösségi médiában mindenképp találkozhat veletek, most az, aki akár a rádióban hallott titeket, a következő buliról mit tudunk elmondani, ami lesz?
1: Legközelebb augusztus 8-án leszünk a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban, egyébként ez a nyár folyamán egy szimpla gyerektáborként funkcionál minden hétköznap. Viszont azért nagyon jó ez a helyszín, mert egyrészt nagyon ikonikus, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. Egy nagyon nagy zöld fás területről beszélünk egyébként az erdőbe Budaörs környéke felé. És ott is hasonlóan kézműves programokkal készülünk, ismerkedős workshoppal, bemutatókkal, és nyilván egész napos Hausenével, rendes nagy színpaddal, hangtechnikával, stb.
2: Igen, ez egy igazából úgymond a Lindosnak egy ilyen albuli sorozata, mert minden hónapban csinálunk egy ilyen mikrofesztivál szerűséget.

0: Igen.
1: Hogy nem csak minket kell hallgatni, meg ott vannak
2: szerintem ezek. Szerintem azzal
1: sincs baj. És akkor ott vannak ezek a kézműves workshopok, ismerkedés workshop, lehet sportolni egész. Tehát ez igen. Egy ilyen egész napos daytime buli, és akkor ez egy ilyen nagyobb volumenű, mint igen. Ezek az általános kicsi buliaink.
0: Úgyhogy nagyon igen. Sok sikert kívánok ezekhez a bulikhoz, és akkor még egy zárószámra van időnk. Figyeljetek, tiétek a színpad, hajrá!

0: Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Nagyon szépen köszönjük a Lindosnak, itt volt velünk Viki és Bálint. Nagyon szuper, hogy eljöttetek hozzánk, köszönjük szépen, és akkor még egyszer sok sikert kívánunk. Itt a Petőfi pedig folyt köb, nem sokára újabb zenék, addig pedig a legfontosabb információk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok, és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a kánikula, Szlovákia segítséget ajánlott Magyarországnak. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgozti a Főkert.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M7-esen Budapest felé a délutáni órákban jelentős forgalomra és időszakos torlódásra kell készülni. A 4-es főúton Vecsésnél az M4-es autóúti csomópontnál baleset történt. A főváros felé vezető oldalon sávzárásra kell számítani. Aztán a 24-es főúton Parád-Sasváron egy motoros a szalakorlátnak ütközött. A 24-es kilométernél a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 308.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Magyarország energiarendszere stabilan működik, a Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással termel. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Duna alacsony vízszintje miatt várhatóan még ma leállítják a paksi atomerőművet. A kormányfő ismét takarékosságra kérte a lakosságot és a vállalatokat. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak a paksi atomerőmű várható leállása miatt. Robert Fico szerint a szlovák atomerőművek működését nem veszélyezteti a Duna alacsony vízállása, ezért azonnali segítséget ajánlott fel. Klímavészhelyzeti intézkedéseket készít elő a Főkert a vízkorlátozás miatt. A vízfogyasztás csökkentése érdekében leállították a szökőkutakat, az öntözésben pedig a fiatal fák kapnak elsőbséget. Karbantartás miatt holnaptól augusztus 19-éig pótlóbuszok közlekednek Kőbánya-Kispest és Dabas között. A vonatok Dabas és Lajosmizse között menetrend szerint járnak, az E21-es pótlóbuszok pedig gyorsjáratként közlekednek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Ma 3 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó NB1 második fordulója. 15 óra 30 perckor kezdődött az Újpest-Debrecen összecsapás, míg 17:30-tól a Győr a Nyíregyházát, a Ferencváros pedig a Vasast fogadja. A győriek találkozóját az M4 Sport Pluszon, míg a másik 2 mérkőzés az M4 Sporton láthatják élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik. Pétervári Molnár Bendegúz a 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök varézei Európa-bajnokságának zárónapján. Mindkét magyar a B-döntőben evezett vasárnap. A 3-szoros olimpikon Pétervári Molnár futamából a 3. helyen ért célba, így lett a 9. a normál súlyú egypárok 18 versenyzőt felvonultató küzdelmében. Könnyű súlyú egypárban Tamás Bence a B-döntőben másodikként zárt, ez jelentette számára a 8. helyet a 9 fős mezőnyben. Kun Patricia az utolsó előtti 28. helyen végzett a női 1 méteres műugrás selejtezőjében a Párizsban zajló vízes Európa-bajnokságon. Az EB mezőny egyetlen magyar műugrója kedden a 3 méteres versenyzám selejtezőjében lesz érdekelt. A Toyotával versenyző Sami Pajari, Marko Salminen kettőse jóvoltából hazai sikerrel zárult a finn rally, a világbajnoki szezon 10. állomása. A VB pontversenyben továbbra is a Finnországban 3., szintén Toyotás Brit Evans Martin duó áll az élen, 30 ponttal megelőzve Pajariékat. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Nagy rész derült, száraz idő várható. Ugyanakkor ma az északi és a dunántúli középhegységben lehet néhol záporzivatar. Éjszaka 18-23, holnap napközben 36-40 fok várható. A Balaton 25, a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 16 óra 6 perc van, nagyon szép délutánt kíván a műsorvezető Kenész Kolos. Örülök, hogy itt vagy, és nagyon köszönjük még egyszer Bálintnak és Vikinek, hogy feldobták a délutánunkat. Szerintem nagyon izgi volt megismerni ezt a világot. És mennyire izgi lesz még a Zaporozsász dalát meghallgatni? A L'amour toujours itt van elsőként.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zene.

Hogyha már beszéltünk róla, ne csak beszéljünk róla, én így voltam vele, mutassák meg, hogy mi az, ami egy-egy ilyen bulin tapasztalható. Itt a Petőfin pedig tapasztalható lesz a játékszeller, remélem már érzed a hajadon, ahogy megy, ugyanis a következő percekben szól majd az óra slágere, legyél te a leggyorsabb, és küldd el nekünk SMS-ben a nem sokára megszólaló óra slágerét a 06 30 30 33 80-as számra, és simán benne van, hogyha te vagy a leggyorsabb, nálad csörög majd a Petőfi Rádió, meg csörgetjük Méringer Marcit is, ugyanis nagyon szeretjük a srác hangját, éppen ezért meg is mutatjuk neked a Budapest City című felvételét.

0: a Buli Szenával, itt a Petőfin. Kaptunk egy friss útinfót, ezzel kezdeném most neked. Az M1-esen Budapest felé szakaszos torlódás az átterelt sávban. A kamionos sáv problémamentesen halad, aki teheti, azt válassza. Köszönjük szépen, hogy segítetek egymásnak. Ez a Petőfi Rádió élő és interaktív délutáni műsor, rengeteg izgalommal, na meg játékkal. Most a folytatásban 16 óra 35 perckor mári szokásunkhoz híven csörgetjük a leggyorsabb SMS-ezőt, és adunk remélhetőleg egy családi mozi jegyet, mégpedig a Vadi új Dino filmre, Mancsőrjára Dino filmre.
1: Igen.
0: Halló, szia, Kenész Koros vagyok a Petőfi Rádióból. Téged hogyan szólíthatlak?
1: Ja, Tadi Zsolt.
0: Szia, Zsolt!
1: Itt van a kislányunk, Flóra.
0: Szia, Flóra, neked is! De jó, hogy itt vagytok. Hát, nagy-nagy izgalmak közepette nálatok csörgött most a Petőfi. Ti voltatok a leggyorsabbak, hát ehhez már most gratulálok. Na de még mielőtt rátérnénk itt a leglényegesebb kérdésekre, hadd kérdezzem meg, hogyan telik a hétvégétek, mit csináltok ebben a hőségben?
1: Jól telik, inkább benti programokkal, éppen tűzoltó állomást építettünk, és azzal játszottunk.
0: Á, de menő, hát meg lehet hűsölni is, ha jön a víz a tűzoltó autóból.
1: Víz nélküliek takarékoskodunk, de elméletben.
0: Nagyon helyes. És egyébként még az jutott eszembe, hogy Flóra mellett még ki lesz az, aki majd ezt a családi jegyet élvezheti, hogyha ti nyeritek meg.

0: című mozi lesz. Érezzétek jól magatokat!
1: Köszönjük.
0: Ne tedd le, adáson kívül mindjárt egyeztetünk. Itt a Petőfin, pedig addig zenét hallgatunk, még pedig Dash és Young Fly jó voltából, jön a Pannónia. Ha pedig nem nyertél, ne csüggedj, vannak még játékok a Petőfin máskor is.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes
1: magyar zene.

Zseniálisak a srácok, ez volt az Imago Mundi és az Estelente itt a Petőfi Rádióban, 11 perc múlva pedig már 5 óra, gyorsan repül az idő a délutánban, és gyorsan repítheted te is az időt út közben, ha velünk maradsz, kivéve hogyha baleset miatt torlódsz, ugyanis egy sávon váltakozva az a forgalom a fővárosban a 15. kerületben az Erdőkerülő utcában, ezen felül szintén balesetnél helyszínelnek a 4-es úton, Vecsésnél a fő utcánál, vigyázz magadra, arra felé is, és készülj többletmenetidővel a főváros felé, sávlezárásra kell készülni, óvatosan! A rádiókkal pedig jó hangosan addig is, meg kitartást kívánunk természetesen mindazoknak, akik valamilyen oknál fogva kint tartózkodnak. Most egyébként a főváros környékén szűrt napsütés tapasztalható, de nagy lehűlésre nem kell itt számítani. Jövő hét közepéig akkor tetőzik majd a hőség, a csúcsértékek 40 Celsius-ok környékén lesznek, és bár a hétvége felé körvonalazódik valamiféle hideg frontocska, a lehűlés mértéke és üteme még bizonytalan a mostani kilátások szerint. A szakértők azt mondják, hogy várhatóan nem egyik napról a másikra zajlik majd a lehűlés, és az is megtörténhet, hogy több napig tart, mire az ország teljes területe felfrissül, hiszen például csak a nyugati határszélen lesz majd első körben lehűlés. Ezt mondják legalábbis most, aztán lehet, hogy majd holnap megváltozik a véleményük, ki tudja. A mi véleményünk a jó zenékről nem változik meg. A The Carbon Fools újdonsága, a Johnny Lost már is a Petőfi Rádióban. Köszi, hogy velünk vagy 16 óra 50 perckor is. Tartsd meg jó szokásod!

0: tegnap hazai zenét.
1: Világ szerte a YouTube-on
0: és Nagy Kanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
2: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Minden magyar.

0: Marcival, a Halandót hallgatok itt a Petőfi Rádióban. Köszönjük szépen, hogy velünk vagy, és hogyha bárkit szeretnél meglepni egy üzenettel, hajrá 06 30 30 33 80, lehet jól esik neki, hogy itt az éteren keresztül gondolsz rá, de természetesen van lehetőséged becsörögni is a Petőfi Rádió stúdiójába.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061 759 60 60. A stúdióban
0: egészen este 8 óráig Kenész Kolos számít a figyelmedre, meg majd Péterfi Bori a legfontosabb infok után. Ez lesz majd a téged, nem?
3: Töltel a szemünk, aki melletted lettem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Műsorajánló.
5: Itt van, utánam jött.
6: Vagyon, örökség. Hol van? Sehol.
5: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
7: Filmek Jókai Mór regényeiből.
5: Nőr megyek a váróhoz.
7: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
8: A boldogsághoz mindenkinek jussa van.
7: Ma 20 órától az M1-en.
9: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Fokozódik a hőség, felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére a vízszolgáltatók. Súlyos erdőtüzek pusztítanak Görögországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M7-esen Budapest felé a Balatontól jelentős forgalomra és időszakos torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
10: Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Felkészültek a vízszolgáltatók a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás akkor sem kerül veszélybe, ha tovább apad a Duna, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője. Orbán Zoltán hangsúlyozta, a vízi közmű szolgáltatók rendelkeznek elég lajtos kocsival, és szükség esetén a hadsereg is bevonható az ellátásba. Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Athén térségében. A hatóságok több települést is kiürítettek, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Franciaországban és Spanyolországban is súlyos a helyzet, miközben a rendkívüli hőség több európai országban halálos áldozatokat követelt.
2: Petőfi Rádió. Sport.
11: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A férfiaknál Udvarhelyi Márton és Sárikveres Marcell, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia nyerte a strandröplabdázók országos bajnokságának döntőjét Tatán. Mindkét páros két játszmában verte ellenfelét a vasárnapi fináléban. Pétervári Molnár Bendegúz a 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök varézei Európa-bajnokságának zárónapján. Mindkét magyar a B döntőben evezett vasárnap. A háromszoros olimpikon Pétervári Molnár futamából a 3. helyen ért célba, így lett a 9. a normál súlyú egypárok 18 versenyzőt felvonultató küzdelmében. Könnyű súlyú egypárban Tamás Bence a B döntőben másodikként zárt, ez jelentette számára a 8. helyet a 9 fős mezőnyben. Kun Patricia az utolsó előtti 28. helyen végzett a női 1 méteres műugrás selejtezőjében a Párizsban zajló vízes Európa-bajnokságon. Az EB mezőny egyetlen magyar műugrója kedden a 3 méteres versenyzám selejtezőjében lesz érdekelt. Köszönöm figyelmüket!
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Fokozódik a kánikula, holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. Az éjszakai 18-23 fok után délután 36-40 fok várható. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 28 fokos.
9: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Pezsdítő dalokra most nincs szükség, inkább a hűsítésre koncentrálunk. Ez a Petőfi Rádió 4 perc előtt óra után is elkísértéged a műsorvezető Kenész Kolos a legmenőbb dalokkal. A leheleket pedig Isten éltesse 2-án, ők ünnepelnek, Péterfi Borival lehet most partizni. Itt a téged nem!
2: Itt egy újabb óra!
9: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, telefonszámunk 061-759-60-60, van, ide kaptunk egy telefonhívást. Halló!
1: Üdvözlöm, Bíró György vagyok. Egy furcsa kérdésem lenne, hogy lenne rá lehetőség, a lányomat felvették az egyetemre, nagyon-nagyon a sírból hozta ezt vissza, hogy felvegyék az egyetemre, és hogy a nevemben ezt megköszönjétek neki. Köszönöm, most éppen mosoly szünet van, azt így nem is tudok rászólni konkrétan.
0: Akkor rácsörgünk, mit szólsz hozzá, jó? Hogy hívják?
1: Bíró Benita.
0: Benita, de szép név. Akkor adáson kívül megdumáljuk, hogy hol érjük őt el, és mit továbbítunk neki, mint üzenet, és akkor nem sokára csörgünk neki itt a Petőfin.
1: Köszönöm szépen.
0: Ne viccelj, további szép napot, reméljük, hogy tudunk egy kicsit segíteni. Köszi szépen, szép napot, szia. Addig viszont zene, minden mennyiségben itt a Petőfin, Tarány Tamás és a Szilánkok. Nem sokára folytatjuk.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és mi mindenkit mindenhol igyekszünk támogatni. Az utóbbi percekben befejezetlenül hagytunk egy sztorit, egy fejezetet, viszont én megbeszélgetem adáson kívül Györggyel mindent, amit tudni kell most, és mi az az üzenet, amit továbbítunk Benita felé, éppen ezért csörgetjük is őt már is a Petőfi Rádióban.
1: Igen, tessék.
0: Halló, szia, én Kenész Kolos vagyok a Petőfi Rádióval, és Bíró Benitát keresem.
1: Én vagyok az.
0: Szia, üdvözöllek. Édesapukától kapta meg a telefonszámodat, ugyanis így az éteren keresztül szeretne neked gratulálni az egyetemi felvételidhez. Mondta, hogy nem volt egy egyszerű történet, illetve azt is említette, hogy most hát mosolyszünet van így köztetek, és éppen ezért most ezt a megoldást választotta arra, hogy elmondja neked, hogy nagyon büszke rád, és nagyon sok sikert kíván neked. Egyrészt az egyetemhez, másrészt pedig a továbbiakhoz úgy nagy általánosságban.
1: Köszönöm szépen.
0: Hát nagyon remélem, hogy egy kicsit hozzá tudunk segíteni. Gondolom, most megleptünk azért elég rendesen.
1: Igen.
0: Hogy telik a napod most? Mit csinálsz?
1: Dolgozok éppen.
0: Ó, hát akkor nem is szeretnék sokáig zavarkolódni. Nyilván nem szeretnék itt nagyon belemenni a részletekbe, ez teljes mértékben a ti dolgotok, de esetleg ezután fogsz beszélni édesapukáddal.
1: Meghívom egy ebédre.
0: Hát akkor már megérte ez a dolog. Jól van. Nagyon-nagyon gratulálok én is személyesen a felvételidhez. Nagyon ügyes vagy. És hát örülök neki, hogy sikerült egy kis mosolyt csalni az arcodra így ez az a vasárnap délutánban.
1: Köszönöm szépen.
0: Mikor indul majd az egyetem?
1: Hát jó kérdés, ma iratkoztam be, úgyhogy fogom.
0: Ja, hogy ez ennyire free story, értem.
1: Igen. Hát egész héten dolgoztam, aztán csak ma volt időm megcsinálni az egyeztetést, úgyhogy még nem tudom nagyon semmit, de azt tudja, hogy megyek, és jó lesz, és minden rendben lesz, és nagyon jó.
0: Nagyon jó ez a hozzáállás, remélem, hogy sokáig megmarad. Köszönöm, hogy beszéltünk, és vigyázz magadra, Benita. Örültem.
1: Köszönöm szépen.
0: Szervusz, szia, szép napot kívánok. Na, az ilyen sztoriknál mondja azt az ember, hogy rádiózni királyság, a Petőfi Rádió melletted van bárhol, bármikor, a vasárnap délutánokban is.

0: Ez a Petőfi Rádió, szép vasárnapot, itt van Kenész Kolos a Fedél Zeten, és Dér Henniből is jöhetne még az utóbbi dalból legalábbis biztosan, de hidd el, az energiaszintet továbbra sem hagyjuk alább, és ebben Rudi is segít most nekünk, aki Messengeren írt. Kedves Petőfi Rádió, szeretném köszönteni kislányunkat Pollit névnapja alkalmából, Bécsből, Surányból és Encsről. Hálásan köszönöm, ha bemondanátok. Üdv Rudi! Hadd szóljon akkor neki a következő dal Kristóftól, de előtte még egy telefonáló is a másik oldalon. Halló!
1: Jó napot kívánok! Én meg János, ha már Klári mama vagyok.
0: Klári mama, már hiányoltam! Jól tetszik lenni?
1: Jó vagyok, hál' Istennek. Hűvös szobában vagyok bent.
0: Helyes.
1: És el vagyok.
0: És miben segíthetünk ma?
1: Szeretném köszönteni unokámat, Boros Kingát, 18. születésnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot és nagyon jó egészséget. És további jó tanulást szeretnék kívánni neki.
0: Mindenképp keresünk neki egy dalt a folytatásban.
1: Igen. Az egész családomat is szeretném köszönteni. Jó pihenést és jó egészséget az egész családnak.
0: Mikor jönnek majd össze újra?
1: Hát lehet, hogy a jövő hétvégén, mert most lesz a születésnap tartva majd, és jönnek a barátok, az ismerősök, a lánynak a barátnőjei, barátjai, össze fogunk jönni, majd lesz torta, meg süti, meg minden.
0: Helyes, szuper! Nagyon jó időtöltést kívánok már akkor előre, remélem összejön majd ez az esemény, és a következő dalt igen, akkor önöknek játszom itt a Petőfi Rádióban.
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Én
1: további
0: is!
1: További szép napot neked!
0: Viszont kívánom, viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!
0: Hát akkor nincs más hátra, mint előre, Kristóf és sehol közös a válasz már is.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Ezek a dalok gyorsabban érik el a hatásukat, mint amikor éjszaka valamit leversz és hatalmas csörömpölés zajlik. Ezt az összes férfi és az összes nő is tudja.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a hőség, felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére a vízszolgáltatók. Egy magyar férfi miatt zárták le Split repülőterét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M7-esen Budapest felé a Balatontól jelentős forgalomra és időszakos torlódásra kell készülni. Polgárdi előtt 4-5 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint az előző kormányok nem kezelték megfelelően a vízügyi és energiaellátási kockázatokat. Bóna Szabolcs közölte, a következő 5 nap kritikus, ezért vízforgatókönyvet készítenek, miközben felmérik az agrárágazat energiaigényét és ellenálló képességét. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. A drónt irányító férfit kihallgatták.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A labdarúgó NB1 második fordulójának első vasárnapi mérkőzésén az Újpest hazai pályán 4-2-re legyőzte a Debrecen. A vendégek Szendrei góljával 10 perc után vezetést szereztek, ám a lilafehérek Amennyidó, majd Horváth Krisztofer két góljával fordítottak. Bár a 89. percben Dzsudzsák Balázs szabadrúgás gólja nyitottá tette a hajrát, Matko 95. percben szerzett találata lezárta a találkozót, a vége két gólos hazai győzelem. A férfiaknál Udvarhelyi Márton és Sárikveres Marcell, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia nyerte a strandröplabdázók országos bajnokságának döntőjét Tatán. Mindkét páros két játszmában verte ellenfelét a vasárnapi fináléban. Pétervári Molnár Bendegúz a 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök varézei Európa-bajnokságának zárónapján. Mindkét magyar a B-döntőben evezett vasárnap. A háromszoros olimpikon Pétervári Molnár futamából a 3. helyen ért célba, így lett a 9. a normál súlyú egypárok 18 versenyzőt felvonultató küzdelmében. Könnyű súlyú egypárban Tamás Bence a B-döntőben másodikként zárt, ez jelentette számára a 8. helyet a 9 fős mezőnyben. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Északkeleten és a középső ország részben lehet zápor, zivatar. Az éjszakai 18-23 fok után délután 36-40 fok várható majd. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 28 fokos.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Rádiózgattál eddig, és remélhetőleg ezután is. 6 is elmúlt 4 perccel. Ciminek köszönjük a friss infókat, és frissülünk tovább, a dalok is segítenek. Például a Vadfruttik, de most a kezdésben Paulina, aki megismerteti az összes női tulajdonságot.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Rádió. Minden magyar.
1: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy, ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott.

Petőfi Rádió, és az Oreoár után pedig Nagy Bogi felé veszük az irányt, aki a Jól leszek újra című felvételével Dessel közösen ismételten sikert aratott, ugyanis 6-szoros platina kislemezes előadóról tudunk beszélgetni, a héten szerezte meg a legfrissebbet. Gratulálunk hozzá sok-sok szeretettel, ez egy februári

közösében kívánunk neked nagyon szép már estét. Itt van Kerész Kolos meg a Petőfi Rádió, és úgy tűnik egyébként, hogy az ország több részén bukkantak fel ilyen kisebb, nagyobb záporok, zivatarok, amik kicsit lehűtötték az időt. Például egyébként Tatabány és Győr között is ez tapasztalható most a legfrissebb radarkép jelentés alapján, és ott le is hűlt a levegő 40 fokról egészen 30-ra, sőt, most Császárra vittem rá a kurzoromot, 23 fokot mutat az ottani hőmérő, szóval ott a Bakonyban most egészen tűrhető az időjárás, nem biztos, hogy ez így marad. Viszont a jó hangulat marad a Petőfi Rádióban. Tarts velünk és üzenj 0630 30 33 80, az MB-dala szól addig is. Ez a LOL!

0: Mindig csak a szerelés. A szerelés folyamatosan Jengedi Lászlót, Luvolitól és Kálai Szendrész Andrástól, és hát a múlásról is lehet, meg a szerelem múlásáról is dalolni. Utóbbival folytatjuk hét után.
1: Szerelem még!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Fokozódik a hőség, több kilométeres a dugó az M7-esen. Súlyos kombaleset történt Indonéziában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópálya mindkét irányában a Tata és Komárom közötti szakaszon az erős szél és eső következtében több idegen tárgy, szennyeződés került a forgalmi sávokba. Fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek. Aztán az M7-esen Budapest felé a Balatontól jelentős forgalomra és időszakos torlódásra kell készülni. Polgárdi előtt 4-5 kilométeres továbbra is a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. A miniszterelnök, a Fidesz és a KDNP is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által holnapra összehívott egyeztetésen a rendkívüli hőség miatt. Forsthoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kért a kormányzati intézkedésekről, míg a Fidesz is ezekről vár információt. A KDNP megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Kigyulladt egy komp Indonéziában. A tragédiában legkevesebb 5-en meghaltak, 41-en pedig eltűntek. 225 embert sikerült biztonságba helyezni. Egyelőre nem tudni, miért csaptak fel a lángok a hajón. A mentést nehezíti a rossz időjárás.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Nyágúi Gergely. A labdarúgó NB egy második fordulójának első vasárnapi mérkőzésén az Újpest hazai pályán 4-2-re legyőzte a Debrecen. A vendégek Szendrei góljával 10 perc után vezetést szereztek, ám a lilafehérek Amenyido, majd Horváth Krisztofer két góljával fordítottak. Bár a 89. percben Dzsudzsák Balázs szabadrúgás gólya nyitottá tette a hajrát, Matko 95. percben szerzett találata lezárta a találkozót, a vége két gólos hazai győzelem. A férfiaknál Udvarhelyi Márton és Sárikveres Marcell, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia nyerte a strandröplabdázók országos bajnokságának döntőjét Tatán. Mindkét páros két játszmában verte ellenfelét a vasárnapi fináléban. Pétervári Molnár Bendegúz a 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök Varézei Európa-bajnokságának zárónapján. Mindkét magyar a B-döntőben evezett vasárnap. A háromszoros olimpikon Pétervári Molnár futamából a 3. helyen ért célba, így lett a 9. a normál súlyú egypárok 18 versenyzőt felvonultató küzdelmében. Könnyű súlyú egypárban Tamás Bence a B-döntőben 2. zárt, ez jelentette számára a 8. helyet a 9 fős mezőnyben. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. Az éjszakai 18-23 fok után délután 36-40 fok várható. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 28 fokos.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Van miért rádiót hallgatni hét után is. Csáó, szia, üdvözöllek, Kenész Kolos a fedélzeten. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy továbbra is minket választottál, és belekoccanunk Dánielfi Gergőbe is a folytatásban, elbírjuk a súlyt, de mielőtt még itt nagyon megterhelnénk az izmainkat, Wolf Kati kezd!
2: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenét.

Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Nagyon szép estét kívánunk neked. A műsorvezető Kenész Kolos, itt a Petőfin, és hát országszerte történnek azért események az utakon, bár hála Istennek rendkívüli történetről most nem tudunk beszámolni. Az M7-esen értérségében korábban történt baleset, éppen ezért még mindig nehezen oszlik a torlódás, ez már egészen jelentős idő óta így van, szóval arra óvatosan, meg hát amúgy is többen jövünk egyébként abból az irányból, a Balaton felől a főváros felé, szóval nagyobb türelmet kívánunk mindenkinek, de a dalok idegnyugtató hatással tudnak egyébként bírni, reméljük, hogy rád is. Hogy a jövő héten amúgy milyen időjárásra lehet számítani, mikor jön majd egy kis felfrissülés, nem sokára megosztjuk veled az infokat, addig viszont egy olyan csapat, akik hosszú évek után kezdtek el újra közösen alkotni. Diaz és Menta, na meg az Idegen itt a Petőfin.

0: beszél.
1: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. So happy, so happy, so happy, so happy.

konfúz zenét neked itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Keep It To Me, és hát mi is várjuk már, hogy add már, uram, az esőt. Kitartást kívánunk mindenkinek a jövő hétre is. Hétfőn az északi határ közelében azt mondják egyébként a szakértők, hogy lehet egy kis esőzápor, viszont a minimumok sem lesznek azért annyira minimumok. 15 és 25 fok környékén mérhetünk éjszaka, tehát gyakorlatilag már este is szinte felesleges kinyitni az ablakot, nem sokat segít, maximum hajnalban lehet ez egy jó tanács, aztán napközben 35 és 40 fok közé melegszik majd az idő. De érdekel-e téged, hogy mikor jön a változás? Lassan lép majd életbe, de az első nagyobb lehűlési hullám egyébként péntekre érhet majd a Kárpát-medencébe, és hétvégére lesz majd egyébként első zápor zivatar, és nagyjából 30 fok körül maximumok. Ezzel lehet számolni tehát a következő időszakban. Reméljük, hogy senki nem terheli magát annyira, hogy a rosszul létig jusson majd a következő héten. Erre most kifejezetten figyelnünk kell. Meg Heinz Gábor Bigára is figyelj, ugyanis ő egy olyan tehetség, aki nemzetközi szinten is szerintem egyébként ismert. Arról nem szólva, hogy például a következő daláról sokan azt hitték, hogy amúgy ez egy külföldi előadónak a felvétele. Bruno Marshoz hasonlították például többen, de hát ő a mi Bigánk és a Learning to Let Go című felvétele.

Itt a Petőfi Rádió, üdv neked a Swingers dala után, ez volt a Nagy a szívem. És milyen jó, hogy itt vagy, és neked is nagy a szíved, nagy volt a szíved a délutánban is, hiszen osztottál meg nagyon szuper sztorikat, üzeneteket. A Petőfi Rádió SMS számát érdemes tehát ezért is elmenteni, és érdemes továbbra is hallgatózni, ugyanis a Holnap után című környezet tudatossággal, illetve környezet védelemmel foglalkozó magazin műsorunk után 21 órától a Kultúr Fitness jelentkezik Szani Rolival, benne az első órában Hollerung Gábor, a 35. Zempléni Fesztivál művészeti vezetője mesél majd többet erről a programról, aztán Földes László Hobó is becsekkol majd, vele is egy nagyon izgalmas beszélgetést készített, Roli, ajánlom figyelmetbe, utóbbi tehát 22 órától, aztán 23 órától pedig Tüzesen süt le Fekete Lacival, benne pedig a BSV, Gaben és Matyi mesélnek a jövő heti Budapest Parkos koncertjükről, amely dupla lesz ráadásul, szóval kellemes hallgatózást ezekhez, meg most a halott

0: Ez a hétvég is gyorsan elrepült, és az egész nyár szinte ilyen, hogy a fenébe kerültünk augusztus 2-ához. A következő hétre minden jót kíván neked a műsorvezető Kenész Kolos. Találkozunk jövő héten, addig is vigyázz magadra, örülök, hogy itt voltál. Ciao, szép estét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsorajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál
1: Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Fokozódik a hőség, továbbra is zavartalan az ivóvíz szolgáltatás, folyadékpótlásra figyelmeztet a tiszti főorvos.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M7-esen Budapest felé a Balatontól jelentős forgalomra és időszakos torlódásra kell készülni. Szintén az M7-esen Budapest felé Érdnél baleset történt. A torlódás már 5 kilométeres. Az ellenkező oldalon ugyanezen a helyszínen is baleset történt. A belső sávot lezárták. Aztán a 3-as főúton Miskolcon két autó összeütközött. A 189-es kilométernél sávzárás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap jön most. Ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat, és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Magyarország egész területén biztosított az ivóvízszolgáltatás. Csak néhány településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. Gajdos László miniszter szerint a víztakarékossági intézkedéseknek köszönhetően csökkent a fogyasztás. A következő 2 hétre várható hőség miatt továbbra is arra kér mindenkit, hogy takarékosan használja a vizet. Folyadékpótlásra és a tűzőnap kerülésére hívja fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, érdemes naponta legalább 2,5 liter vizet meginni, de aki fizikai munkát végez, ennél is többre van szüksége. Azt is mondta, az idősekre, a krónikus betegekre és a gyerekekre kell a legjobban figyelni, de bárkivel előfordulhat, hogy a kevés folyadék miatt rosszul lesz.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Nyágúi Gergely. A labdarúgó NB egy második fordulójának első vasárnapi mérkőzésén az Újpest hazai pályán 4-2-re legyőzte a Debrecent. A címvédő Győri Eto 4-0-ra kiütötte a vendég Nyíregyházát, míg a tavalyi ezüstérmes Ferencváros erejéből csupán 0-0-ás döntetlenre futotta az Üllői úton az újonc Vasas ellen. Az NB2-ben 2 mérkőzést rendeztek, ezeken Csákvár Nagykanizsa 1-2, Karcag Soroksár 2-2. A férfiaknál Udvarhelyi Márton és Sárikveres Marcell, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia nyerte a strandröplabdázók országos bajnokságának döntőjét Tatán. Mindkét páros 2 játszmában verte ellenfelét a vasárnapi fináléban. Pétervári Molnár Bendegúz a 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök Varézei Európa-bajnokságának zárónapján. Mindkét magyar a B-döntőben evezett vasárnap. A 3-szoros olimpikon Pétervári Molnár futamából a 3. helyen ért célba, így lett a 9. a normál súlyú egypárok 18 versenyzőt felvonultató küzdelmében. Könnyű súlyú egypárban Tamás Bence a B-döntőben 2. zárt, ez jelentette számára a 8. helyet a 9 fős mezőnyben. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is többnyire napos időre számíthatunk, az éjszakai 18-23 fok után, délután 36-40 fok várható. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 28 fokos.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Holnap után magazin

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Ma újra a vízhiánnyal és az erre adható válaszokkal foglalkozunk, a vendégem pedig nem más, mint Nagyapáti Oszkár, a Kiskunmajsai Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője, aki az országban az elsők között adott kézzel fogható válaszokat a kihívásra, ugye egy olyan területen, a Homokhátságon, amely már hivatalosan is félsivatagnak számít. Üdvözöllek, és nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
3: Üdvözlök én is mindenkit.
2: És hát ugye a Homokhátság szárazodása az egy nem teljesen új történet, de igazán talán csak az elmúlt években, az elmúlt évtizedben csúcsosodott ki, vagy csúcsosodtak ki a problémák, de milyen volt régen ez a térség? Ugye te a családoddal, ha jól tudom, generációk óta a Kiskunmajsa környékén élsz, illetve ott gazdálkodtok. Neked esetleg vannak-e emlékeid arról, hogy akár gyerekkorodban hogyan nézhetett ki a vidék, vagy vannak-e családi történetek, amiből képet kaphatunk arról, hogy milyen lehetett a Homokhátság régen?
3: Hát teljesen más szöges ellentéte a mostani állapotnak, ugyanis én tényleg ott nőttem fel kint a tanyán, gyakorlatilag csak aludni jártunk haza, mint az igazi tanyasi emberek. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt 10-15 évben annyira felgyorsult ez a kiszáradás jelensége, hogy amikor én még kisrác voltam, akkor tényleg a ásott kutakban 2-3 méterre volt a talaj, víz, ami azóta már lement 8 méterre, és a legkritikusabb az, hogy az elmúlt egy évben, ugye mondanak itt sokféle statisztikát, hogy átlagban lement 20 centit, vagy 30 centit az országban, de érdekes módon nálunk szinte egy év alatt egy métert lement. Nagyon nagy a baj. Tudok olyat is mondani, amit ugye hát én is csak hallomásból édesanyám mesélte, hogy a 60-as, 70-es években annyira fent volt a talajvíz ezen a homokos területen, hogy elég volt nekik csak a kútba lemeríteni a vödröt, és meg tudták meríteni. Ezt elképzelni nem lehet, ez egy őrült nagy kontraszt a jelenlegi helyzet és a múlttal kapcsolatban.
2: És egyébként hogy látod, ugye azt mondod, hogy a gyerekkorodban, vagy sőt a 60-as, 70-es években még nagyon magas volt a talajvíz, tehát egy vízben gazdag terület volt. Mik azok az okok, amik oda vezethettek, vagy oda vezettek, hogy ma ugye, ahogy mondod is, 8 méteren van már csak a talajvíz?
3: Én amit látok, ugye, hogy minél több fás terület legyen, ez nem biztos, hogy célra vezető volt, mert mi is fásításba kezdtünk, tehát ahogy évek alatt szép lassan, hogy úgy érzékeltük, hogy nincs olyan piac már, amire mi gazdálkodni tudunk, mint kistermelők, így elhagytuk a földjeink egy részét, vagy parlagon hagytuk, aztán beerdősítettük, mi is ezt választottuk, és egyre többen ezt választották, és ez nem biztos, hogy annyira jó megoldás volt itt a Homokhátságon. Egyébként ez tényleg ilyen megosztó az erdészek körében is, hogy erdősítünk, vagy nem, de az a lényeg, hogy ez a nyarasok is, amiben mi is belevágtunk, meg szerintem sokan mások, ezek hatalmas mennyiségű vizet vesznek ki, meg ugye hát maga a mezőgazdasági tevékenység, ugye, ami rengeteg vizet igényel, tényleg bődületes, ami vizet kivesznek a kertészek is, mert egyszerűen muszáj öntözni, máshogy nem lehet. Meg hát ugye a klímaváltozás, ami biztos, hogy rátette a bélyegét erre a folyamatokra. Úgy összességében kellene amúgy ezen változtatni majd a jövőben.
2: Tehát alapvetően egyfajta tájhasználat változás az, ami nagy részben oda vezetett, ahol most vagyunk. És egyébként ugye említetted a klímaváltozást, annak szerinted, vagy a szakértők szerint, akikkel beszélsz, mekkora szerepe lehet azokban a változásokban, amikkel szembe kell néznünk?
3: A klímaváltozás az biztos, hogy megállíthatatlan folyamat, tehát ezt csak mérsékelni tudjuk, mert volt nálunk is, azért járnak ökológusok, meg egyéb szakemberek, és ők elmondták, hogy valójában akár mint ez a mostani hőkupola is, ha 2 méteres vízoszlop lenne az egész Kárpát-medencébe, akkor is megtörténne a kipárolgás. Tehát ezt megállítani nem tudjuk, mérsékelni a hatását tudjuk. Erre van egy csomó olyan ötletünk, meg tervünk, amivel szeretnénk segíteni a környezetünket.
2: És visszatérve egy kicsit magára, a Homokhátságra, hogyha valaki még nem járt azon a területen, vagy mostanában nem járt azon a területen, hogyan írnád le neki? Milyen a helyzetet, hogy mi az, ami ilyen kézzel fogható és látható abból a fajta szárazságból, amiről beszélünk?
3: Ez nagyon jó kérdés, és hogy kezdjem ott, hogy múlt héten Balatonon nyaraltunk, és ugye autóval itt átszeltük ezt a homokos részt, aztán ugye a dombságokon keresztül menve láttam, hogy azért ott sokkal jobb a helyzet, mint nálunk, és azt tudnám nekik elmondani, hogy ha ott zöldet látnak, itt homlok egyenest más a helyzet, tehát itt az útszéli fák is szinte kiszáradnak talpon, tehát lehet látni az országútak mentén is, és az tényleg kézzelfogható, hogy a fák elkezdik a csúcsszáradást, forrásokat, és ezek a fák már kipusztulnak. A homok tekintetében meg olyan szárazság van, hogy személyautóval már a mi dűlő útjaink is elég nehezen járhatóak. Meg hát az, hogy ez az ökológiai sokféleség, ami ugye eddig ismert volt számunkra, az egyre jobban csökken. Akár mint egy ilyen árasztással is, mint amit mi csináltunk. Ennek az a biodiverzitás, ami újra megjelent, az ugye szép lassan kihal azzal, hogy nincsenek vizes élőhelyek, és nem lát az ember annyiféle madarat, annyiféle állatot, meg hát, hogy akár a kétértőekre gondolva, szinte ott a tanyavi világban már nagyon ritkán találunk valamilyenféle békát, akár egy zöld békát, úgyhogy a rossz felé megyünk, de hát próbálunk ezért valamilyen szinten ezen segíteni.
2: Hát gondolom, ezeket a változásokat azért nem volt egyszerű, akár ha érzelmi szempontból nézzük, hiszen ha valakinek az az otthona, és látja azt, hogy akár ugye beszéltünk a gyerekkorodban, még azért teljesen máshogy nézett ki a vidék, hogy onnan aztán eljutni néhány év vagy néhány évtized alatt egy olyan állapotba, ami tényleg ez a sivárság, hogy az nagyon nehéz lehet.
3: Igen, ez a szavonai helyzet, amit annak idején, amikor bekötötték hozzánk is a kábel tévét, és csodáltam, hogy milyen jó, ott ugye a természetfilmeket tudott nézni az ember, és akkor még csak egy film volt, ma meg a valóság. Tehát például Kiskunmajos, ahol ugye élünk, ott tavaly évben, ha pontosan akarom mondani, 289 mm-nyi csapadék hullott egész évben. Ez már tényleg az a sivatag és a szavannai.
2: 250 mm alatt beszélünk sivatagról,
3: igen, ugye? Igen, igen. Most az idén egy kicsit jobb, ugye még éppen átléptük a fél évet, és most ilyen 240 körül van.
2: Tehát reméljük egy kicsit több lesz idén.
3: Igen.
2: Mi volt az a konkrét pillanat vagy esemény, amikor eldöntötted, hogy nem nézed tovább ezt a helyzetet, nem nézed tovább a száradást, hanem a tettek mezejére lépsz, és valahogy a kezedbe veszed ezt a történetet, és megpróbálsz változtatni.
3: Hát ez 2024 év végén következett be, ugyanis én már két éve foglalkozom önkéntes vaditatással, meg vadetetéssel, és rengeteg vizet ki kell hordanom a városból, mert hogy nekünk a mi kútjaink, amik ilyen 40 méteres furt utak, ezek már egy része kiszáradt, a másik része meg lelevegősödik, tehát nem tudok belőle annyi vizet kivenni, hogy fel tudjak tölteni akár egy ilyen IBC tartályt, amivel ugye hordom a vizet, és akkor két hetente kiszoktam vinni ilyen 1800 liternyi vizet, és hát ugye egy picit azért unalmas ez, tehát oké, hogy önként csinálom, nem kötelezze rá senkit, de viszont az elmúlt években azt tapasztaltam, amikor nem csináltam, hogy azért rengeteg volt a vad elhullás, és meg hát ugye legyengülnek, tehát a...
2: Tehát bocsánat, hogy ott tartunk most már, hogyha az ember ezen a területen nem visz vizet az állatoknak, a vadállatoknak, akik a vadonban él mindenféle emberi beavatkozás nélkül, akkor ők elpusztulnak és nem tudnak megmaradni?
3: Ez pontosan így van. Sajnos oda jutottunk, hogy, és ez nem túlzás így kijelenteni, hogy az ember szinte a vadat háziasítja azzal, hogy etetés itatja, mert ennélkül nem tudna meglenni. És akkor úgy döntöttem, hogy a közelben lévő csatornát megnézem, hogy abban ugyan van-e víz. És akkor hát elmentem, megnéztem, láttam, hogy hát pont azon a szakaszon nem volt, de föntem mentem, ott volt víz, és akkor elkezdtem így az Élhető Kiskunmajos Egyesületben, én benne vagyok tagként, és akkor ott a tagtársaimnak mondtam, hogy szerintem itt a vízzel hamarosan nagyon foglalkozni kellene Kiskunmajosán, és akkor innen indult az egész, amit hosszan ki lehetne fejteni.
2: No, hát akkor most már látjuk azt, hogy hogyan nézett ki régen a homokhátság, hogyan néz ki most, és akkor a folytatásban viszont megnézzük azt, hogy mit kell tudni a vízőrzőkről, mit csináltok, és hogy talán hogyan fog kinézni a jövőben a homokhátság, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Nagyapáti Oszkár, a Kiskunmajsai Marispusztai önkéntes vízőrzők alapítója, illetve vezetője, és ugye a szünet előtt, hát megnéztük azt, hogy hogyan nézett ki egykor a homokhátság, és hogyan néz ki ma, és ugye azt ígértem, hogy most megismerkedünk a vízőrzőkkel, és hát én azt gondoltam, hogy először beszélhetnénk egy kicsit arról, hogy ugye a kezdeteket már említettük, de hogy az az ötlet, hogy ti elárasztással fogjátok a vizet megtartani a tájban, az honnan jött? Volt-e előttetek valamilyen jó külföldi vagy magyar példa, vagy ez tulajdonképpen a ti találmányotok, hogy tulajdonképpen elárasztjátok a területet vízzel?
3: Hát nem a mi találmányunk, hanem pont ebben az időben a Hunyadi Katta társam meglátta a WWF-nek az eltékozolt vizeink című filmjét, és elküldte nekem, hogy nézzem meg, hogy mi lenne, hogyha ilyen valami hasonlóba gondolkodnánk, és akkor hát nekem ez nagyon nagy inspirációt adott. Én is tényleg egyből ebbe gondolkodtam, hogy akkor ezt a csatornát, oké, hogy betettük a deszkát, vagy tervezzük berakni a deszkát, de valahol ezt ki kellene engedni, ezt a vizet, és hát sikerült olyan gazdákat találnunk ott a környékben, akik végül szintén hasonlóan motiváltak voltak, mint mi, és össze is jött végül is az árasztásunk, de hát ugye ez egy nagyon körülményes és nehézkes folyamat volt, mivel ekkor még nem volt meg a Vizet a tájba program, és vízőrzők sem nagyon lehetett hallani, illetve hát voltak egyéb civil kezdeményezések vagy megmozdulások, ugye, ami egy része jobbára az, akár az éjszakáknak idején történt, hogy nehogy véletlen valami probléma legyen belőle, mert hát hogy ezek a csatornák ugye az OVF-nek a kezelésében vannak, tehát az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a különböző vízügyi igazgatóságai kezében, és ugye hát azért nem lehet csak úgy beavatkozni bárhol, tehát ilyen gerilla módjára, és hát mi azért végigjártuk ennek a hivatalos útját.
2: És ugye említetted, hogy gazdákat is megkerestetek. Hogyan fogadták először az ötletet, hogy elárasztjátok ezt a területet? Azért a magyar gazdák generációk óta arra vannak szocializálva, hogy a belvíz az egy rossz dolog, az egy rossz víz, és az, hogy most meg a víz már tulajdonképpen egy kincs, és kincsként kell rá tekintenünk, az egy nagyon újfajta látásmód.
3: Bármennyire hihetetlen, de nálunk nem volt ebből probléma. Egyetlen egy gazdáról beszélhetünk, aki egy idősebb ember, és őt vele nem nagyon tudtam azt elhitetni, hogy már pedig ez jó lesz, annak ellenére, hogy ő ott nőtt fel. Tehát ő látta ezeket a folyamatokat, ami ugye végbe ment a kiszáradás tekintetében, és ennek ellenére nem tudtam meggyőzni abban, hogy az ő területére is engedjünk ki vizet, úgyhogy maradtunk abban, hogy csak a csatorna egyik felére tudtuk kiengedni a vizet. Nem volt még szó róla, hogy ez milyen víz, valójában ez egy termál víz. Látom azért, olvasom a komment szekciókat, hogy mi ezzel kárt teszünk, vagy valamilyen rossz hatást fogunk előidézni. Azt tudom mondani, hogy az ökológia is bizonyította, és hosszú távon sem lesz ebből probléma, hisz direkt végeztünk víz összetételméréseket, és tudom azt is, könnyen mondhatják, vagy megvádolhatnak bennünket azzal, hogy mert, hogy ez csak egy felszivattyúzott víz, és hogy nem természetes, de hát itt már bármilyen víz jó, csak víz legyen ahhoz, hogy csodát tudjunk tenni, mert tényleg azt lehet mondani, hogy ebbe a már szavanai állapotban és lassan sivatagi állapotban ez egy oázis, ez ami ott keletkezett. Most már ugye kiszáradt ez a terület, de időszakos területről beszélünk, és tud belőle élni a természet, hisz az volt a hosszú távú célunk, hogy a talajvíz szinten tudjunk emelni, és ez működött is. Van 1500 méterre innen egy talajvízszint mérő kút, ebben az idén 36 cm tudtunk emelni, tavaly évben pedig 50, durván majdnem 60 centit, de ez is tudott azon segíteni, hogy a környékben olyan ökoszisztéma alakult ki, amit nagyon régen láttunk, tehát utoljára 30 éve láttam ilyet, és tényleg azt lehet mondani, hogy most is, ha elmegyünk oda, erre a területre, azt lehet látni, hogy ez azért zöldebb és szebb, mint a ott, ahol mi gazdálkodunk.
2: Melyek voltak a legfőbb akadályok, amelyeket le kellett győzni? Gondolok itt akár bürokratikus akadályokra, akár más jellegű kihívásokra.
3: Azért nem volt ennek úgymond eljárásrendje ezeknek a vízvisszatartásos tevékenységeknek, és igazán a Kiskunmajsai polgármesteri hivatal sem tudta úgy kezelni ezt, hogy merre is induljon el, tehát ugye először először felvették a kapcsolatot a vízügyel, aztán végig is nyitottak voltak a dologra, de ők sem tudták. Tehát a legfontosabb, hogy nem állt rendelkezésre a jogszabályi háttér. Tehát ugye az, hogy vizet visszatartani egy csatornában, aztán kiengedni valahová, és ehhez a gazdának a hozzájárulása is kell. Tehát ez már egy elég körülményes dolog volt. Aztán utána a város egy idei partner volt ebben, és egy néhány héten belül valamiért nem, és onnantól kezdve saját kezünkbe vettük a sorsunkat, és mi tartottuk a kapcsolatot a vízügyel, és hát elkezdtük felkutatni, hogy valójában kiket kell megkeresni. Ugye az első volt a Nemzeti Park, a Kiskunsági Nemzeti Park, mert hát az valójában érintett minden területével, ha erre a területre gondolunk, ugye. Tehát őneki kellett egy szakvéleményt felénk megírva, meg a vízügy felé, hogy igazán, hogyha itt lesz egy ilyen vízkiengedés, akkor nem lesz ebből probléma, hisz a gyakorlatilag a vándormadarak valószínű, hogy ebből tudnak majd energiát meríteni, ugye tudnak ott pihenni, meg tehát ez nagyon benne volt ebben a papírban. És ugye ezzel a papírral mi mentünk a vízügy felé, aztán kellett ugye hát az OVF-e is fel kellett vennünk a kapcsolatot az Országos Vízügyi Főigazgatósággal, és akkor ő engedélyezte a vízügynek, az Alsó-Tisza Vízügyi Igazgatóságnak, hogy akkor megcsinálhatják ezt a beavatkozást, illetve hát ugye alátámasztotta a Nemzeti Parknak a írása, és hát utána jött az, hogy a kormányhivatal is, mint aki az eljárás majd lefolytatja, azt is meg kellett keresnünk, meg hát ugye arról nem beszélve, hogy ez egy út, amit mi feltöltöttünk ahhoz, hogy egy mesterséges ilyen árasztott terület, vagy egy ilyen meder kialakulhasson, és hogy vízben tudjon maradni, meg kellett emelnünk az utat, ehhez kellett az önkormányzatnak a hozzájárulása, de hát azt ki kellett méretni, és mindent saját pénzen. És hogy itt jön be, hogy a gazdáknak a felajánlásából, meg a környékbeli lakók, meg a városból is voltak támogatók, azoknak a pénzbeli támogatásával ezeket mind ki tudtuk fizetni, és ugye az egyesületünk, Széhatók Iskolmese Egyesület végülis, mint hivatalos egyesület, megtette ezeket az eljárásokat, és így azért könnyebb volt nekünk.
2: 2025 elején történt meg az első elárasztás. Ez egy 2 hektáros legelő volt, ha jól tudom. Milyen érzés volt először látni, hogy így megáll a víz, és megmarad a tájban?
3: Hát itt fellélegzek, mert ez egy tényleg egy fantasztikus érzés volt. A maga víznek azt, hogy látunk egy ilyen kiszáradt területen egy leendő vízes élőhelyet. Hát bármennyire hihetetlen, de amikor beengedtük oda a vizet erre a rétre, 10 nap telt ahhoz el, hogy megtörténjen a beszivárgás a víznek. Tehát, hogy ezek a kapillárosok kinyíljanak. Tehát annyira töredezett és száraz és tömör volt a talaj, hogy nem volt képes a beszivárgás, vagy nem tud megindulni.
2: És tehát olyan, mintha egy medencébe öntött.
3: Igen. És akkor az, hogy létrejött ez a 2 hektáros vízfelület, ez egy olyan, talán fentről egy akkora vízfelületnek látszódott, hogy ezt még a vándormadarak is messziről meglátták, és hihetetlen, hogy olyan ritkaságok jelentek meg, mint a nagy goda, meg a gólyatöcs, és hát ez felfoghatatlan. Tehát az, hogy újra látunk olyan madarakat, amiket tényleg 30 évvel ezelőtt láttunk.
2: Hát akkor most megnéztük azt, hogy tulajdonképpen hogyan indultatok el, és hogyan zajlott az első nagy 2 hektáros területnek az elárasztása. A folytatásban viszont megnézzük azt, hogy hol állunk most, mit sikerült eddig elérni, és aztán nyilván majd a jövővel is foglalkozunk, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.
0: Ez a legújabb magyar zene.
4: Sötétben vele vér a dráma hajtott.
0: Minden magyar.

0: kockán.
1: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
2: A Petőfi Rádióban.
3: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Nagyapáti Oszkár, a kiskunmajsai Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője, és az adás eddigi részében megnéztük, hogy hogyan született meg a vízőrzés gondolata, illetve megnéztük az első elárasztást is, ami ugye egy 2 hektáros legelőt érintett, viszont azóta már előreléptetek, és ha jól tudom, akkor idén egy újabb területet árasztottatok el, ami még nagyobb is, mint az előző. És akkor itt fordulok is Oszkárhoz. Ez a második elárasztás, ez már könnyebb volt? Itt már megvolt a bürokratikus útja, megvolt a tapasztalat, és megvolt a bizalom mondjuk a hatóságok felé? Tehát könnyebb volt létrehozni, vagy azért ez is még egy nagy falat volt?
4: Sokkal könnyebb volt, ugyanis ugye, amit említettél, a hatósági részéről már tényleg könnyen ment, és már a telefonokat nagyon egyszerűen tudtuk intézni, de a legszuperebb az egészben az volt, hogy közben olyan önkéntesek is csatlakoztak hozzánk, hogy egy vízügyi tervezőmérnök srác is, aki aztán elkészített nekünk mindenféle mérést és tervdokumentációt a második árasztásnak a területéhez, illetve csatlakozott még egy drónos is, aki meg felmért az egész területet, úgyhogy egy nagyon komoly anyaggal tudtunk belevágni a tervezésbe, és ahogy elkészült ez a tervdokumentáció, ezt adtuk be az OVF irányába, akkor már ugye a vizet a tájban program már van, létezik, és akkor ugye ezen a felületen keresztül, illetve személyesen is odaadtuk, és sima ügy volt.
3: És mit kell tudni erről a második területről?
4: Hivatalosan egy 2,5 hektáros területnek volt számva, de a feltöltésünk az nem sikerült valami jó. Gyakorlatilag egy kicsit távolabbi pontról homokot vittünk oda, és az nem volt elég masszív ahhoz, hogy bent tudja tartani ezt a vizet, de nem is volt ebből probléma, mert ugyanaz a gazdái volt valójában ez a terület, csak ő szerette volna, hogyha mondjuk oda nem megy ki annyi víz, maximum csak átszivárog, de aztán teljes mértékben átszivárgott, úgyhogy lett belőle egy 5 hektáros vízfelület, és egyébként annak az eredménye annyira jók lettek, hogy rengeteg széna lett, tehát szinte megduplázódott a széna mennyiség ezen a területen, és a legeltetés is folyamatos tud lenni, arról nem beszélve, hogy milyen élet alakult ki ott is. Erről töltöttünk fel filmeket a YouTube-ra, hogy meg lehet nézni azt a madárvilágot, ami ott lett. Tehát ez egy hihetetlen, hát fantasztikus.
3: Beszéltünk már a gazdákról, beszéltünk más érintettekről, viszont a helyiekről, mondjuk a kiskunmajsaiakról még nem beszéltünk. Nekik hogyan tetszik az, amit csináltatok, hogyan viszonyulnak a ti vízőrzési munkátokhoz?
4: Nagyon pozitívan fogadták, egyre többen keresnek bennünket, és próbálnak csatlakozni, csatlakozhatnak is egyébként. Csináltunk egy futóversenyt is, ugye erre az egész árasztásos történetre, és örömmel fogadták, meg látták ennek az egésznek az eredményét. Nyitottak a városlakók, tényleg csak pozitív visszajelzéseket kapunk, és ez minket nagyon nagy energiával tud feltölteni, úgyhogy már ez is húszban megérte az egész dolgon felül.
3: És hát akkor beszéljünk egy kicsit a hatásokról is. Ugye azt már említetted, hogy a talajvízszint némileg megemelkedett az elmúlt 2 évben, illetve ugye a madárvilágról is, vagy az élővilágról is beszéltél, de tulajdonképpen miket emelnél ki, melyek a legfontosabb változások, amik az elmúlt 2 évben történtek, ugye az elárasztások nyomán?
4: Ugye volt nálunk a Molnár Ábel ökológus, aki tanulmányozta ezeket a növényeket, amik szinte újra megjelentek ezen a területen. Ilyen mocsári nőszirom, meg olyan növények, amit tényleg 30 éve nem láttunk. Fátyolos nőszirom, és azon kívül meg ugye hát a madarak, ami engem nagyon lenyűgöztek. Ezeket a madarakat úgy kell képzelni, hogy például Nagy Guda, úgy számoltuk, hogy 180 lehetett, de aztán lehet, hogy volt benne cankó is. A tavalyi évben megpihentek ott, akkor már próbáltak egy fészekalnyi költést, tehát már ez is egy csak csodának tudom mondani, vagy egy hihetetlen dolog, de sajnos nem sikerült. Az idén viszont sikerült, és a gólyatöcsök is sikeresen fészkeltek, annyira, hogy az egyik közösségi oldalra töltöttünk is fel képet, és nagyon cukik voltak ezek a madarak, és ez is olyan szinten mondható hihetetlen történetnek, hogy a Magyar Madártani Egyesülettől is voltak kint szinkronszámláláson, és azt mondta ott az egyik kolléga nekem, hogy úgy képzeljem el, hogy ez a Nagy Guda, ennek úgy örültek, ennek az egy párnak, hogy ez egy sikeres költéssel járt, hogy az egész országban a számok, ahogy így számogatták, én csak azt mondom, amit ő mondott nekem, hogy ilyen 40 pár körüli lehetett. Tehát abban az időben, úgyhogy ez nagyon elgondolkodható szám, ahhoz képest, hogy néhány évvel ezelőtt ezeknek a száma elérte a 450 párat, talán ha jól tudom, a gólyatöcsnél meg a 900-at, és most ezeknek a száma is drasztikusan lesz csökkent azzal, hogy a vizes élőhelyeink eltűntek, és egyre többen gondolom tapasztalják, hogy most már a városok mentén is patakok, csatornák is szinte kiszáradnak, úgyhogy ezért tűnnek el az ilyen tavak is, amik ugye nagyon hiányoznak az életünkből, és ugye ezzel együtt a madarak is elmennek, mert nincs miért itt tartózkodni, ha víz nincs, akkor nincs élet.
3: Viszont az nagyon pozitív, hogy a munkátok nyomán nagyon rövid idő alatt tudott visszajönni a természet, nagyon gyorsan meg tudtak jelenni ezek az állatok újra ezeken az élőhelyeken.
4: Olyannyira, hogy a tavalyi esetben, hogy március 4-én kiengedtük a vizet, és már rá néhány hétre a vándormadarak ott voltak. Hihetetlen, hogy nem is akármennyi, tehát hogy számolgattuk, ilyen 30 féle madár volt ott jelen, és hát tényleg olyan, mint az állatkertben. Tehát felfoghatatlan.
3: És hát ugye a hatásokról beszélünk, nem feltétlenül csak természeti vagy gazdasági hatásokról tudunk beszélni, hanem társadalmi hatásokról is, és ugye legkésőbb akkor mindenki találkozott már a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők nevével, amikor az új kormány az első kihelyezett kormányülésre menet titeket látogatott meg Marispusztán. Erről tudnál mesélni egy kicsit?
4: Igen, ez egy nagyon jó pillanat volt az életünkben, arról nem beszélve, hogy Magyar Péter miniszterelnök úr már volt nálunk februárban, és itt szeretném megjegyezni, hogy az ott elhangzottakat, amiket én elmondtam neki a talajvízzel kapcsolatban, illetve a környezeti hatások, meg hát hogy ezek a kiszáradási folyamatokkal kapcsolatban mindent visszaidézett. Május 13-án voltak ott nálunk, akkor ezen a beszélgetésen, és ez számomra megdöbbentő volt, hogy még ennyire tudott táplálkozni azokból az adatokból, vagy azokból az ismeretekből, amiket akkor elmondtam.

0: milyen terveink vannak a jövőben, írjuk le, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, hogy néz ki a létrejött vízőrző mozgalmunk, kikből áll, és hogy milyen vízőrző sejtek vannak Magyarországon. Úgyhogy ezt át is adtuk nekik néhány nappal később.
1: És ezt gondolom azért ez a jövőre vonatkozólag is egy bíztató, hogy ilyen a hozzáállás, talán ebből az következhet, hogy erre sokkal nagyobb hangsúly fordítódik majd a jövőben.
0: Én is bízom benne, ugyanis vannak terveink, tehát beszéltünk arról, hogy le fogunk ülni majd, mint vízőrző mozgalom kormánnyal egyeztetni a leendő tervekről, mert hogy ott Magyar Péter említette, hogy az ő elképzelése az, hogy három lépcsőben legyen ez a víz megtartás, vagy a maga vízgazdálkodással kapcsolatban lépések. Az első az a kisléptékű megoldások, mint a mi is, amit létrehoztunk, és hogy ezt szeretnék támogatni kormányzati szinten. A hasonló kezdeményezéseket, ugye, amiket meg lehet valósítani a falvak határában, vagy a városok határában, gondoljunk itt a szürke vizek megtartásával kapcsolatban. A második az egy vízügyel, egy komolyabb ugye beruházások a vízpótlás tekintetében, és a harmadik pedig egy tájakat átívelő beruházások, akár gondoljunk a mi esetünkben a homokhátsági vízpótlásra. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek biztos, hogy meg fognak valósulni, és nem csak beszélnek róla.
1: Hát többször használtad már a csodaszót arra, ami végbe ment Maris pusztán. Azt gondolom, hogy az alapján, amit elmondtál, talán tényleg csodáról kell beszélnünk, viszont a folytatásban megnézzük azt, hogy mi lehet a jövője ennek a csodának, és egyébként milyen további utak állnak előttetek, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin.

0: Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez még mindig a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Nagyapáti Oszkár, a Kiskunmajsai Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője, és az adás eddigi részében tulajdonképpen megnéztük, hogy mi is ez a vízőrzés, mit értetek el eddig, milyen eredményeket, és annak milyen hatásai vannak. Ugye többek között az, hogy a természet az elkezdett regenerálódni, és például olyan vízi madarak jelentek meg a területen, amiket már régen láttatok. Viszont felmerül bennem az is, hogy ugye most már két elárasztott területetek van. Hogyan tovább? Van-e tervetek a jövőre nézve? Akarjátok-e szélesíteni, vagy akarjátok-e növelni az elárasztott területeket, akár méretben, akár a számukat? Vannak-e már kiszemelt területek például?
3: Még egy helyet szeretném megcsinálni, ez valószínű, hogy a két helynek egy picit a kárára fog válni. Minél több helyen van egy-egy ilyen vízfölött, akkor ugye a madarak is annál több helyet tudnak találni maguknak, nem koncentrálódnak egy helyre, és ez miatt szeretnénk egy kicsit úgymond széthúzni ezt a területet, de ez sem lesz olyan több hektáros, tehát nem tudunk, mivel hogy korlátoz bennünket ugye a víznek a mennyisége. Ugye említettem a csatorna örökbefogadását, abban még gondolkodunk, és akkor utána elfogytak a lehetőségeink. Jön az a lehetőség, hogy azt az energiát, amit eddig is belefektettünk, és mindezek után már talán annyit nem kell dolgozni vele, azt bele tudjuk fektetni a vízőrző mozgalomba, amit ugye azóta megalapítottunk, és ezt úgy kell képzelni, hogy ez hasonló vízőrző sejtekből, mint mi, összekovácsolódott egy erős mi kondenzmagnak mondjuk, és ezzel a kondenzmaggal próbáljuk felvenni a kapcsolatot olyan személyekkel vagy csoportokkal, akik hasonlóban gondolkodnak, mint mi, és egyre jobban szaporodik a számuk, ugye mondtam, hogy durván ilyen 3-4 vízőző sejt lehetett, amikor belevágtunk ebbe az egészbe. Azóta durván ilyen 35 hasonló sejt van, mint mi. És hát azt szeretnénk, hogy ez országos szinten egyre jobban kibővüljön, mert hogy itt arra lesz szükség, és ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy ne várjuk vissza azt a vízügyet, ami egykoron működött, mert véleményem szerint nincs is annyi szakember, mint annak idején volt a 90-es években. Tehát most ugye a vízügy is az erőforrásban, felsősorban a létszámban, a humán erőforrásban gyengékedik, és nem tud ennyi embert előállítani, mint amennyi emberre szükség van a hasonló megmozdulásokhoz. És ezért jó a civil összefogás a lakosság részéről, hogy tudja segíteni a vízügyet, mert hogy a közös ügyünk a víz.
2: És hát a jövőnek talán egy kulcsa lehet ez a vízőrző mozgalom. Erről tudnál még mesélni, például hányan vagytok, az ország mely részéről vesznek benne részt, illetve mik a terveitek a jövőre?
3: Az ország tényleg különböző pontjából már vannak zalaiak, vannak ugye ceglédiek, Budapestről, Kecskemétről, ugye Szegedről, tehát az tényleg azt tudom mondani, hogy az ország különböző pontjáról, illetve volt olyan eset is, hogy megkerestek még Debrecen mellől, és hát azt mindenképpen mondanám, van egy oldalunk, a vízőzőmozgalom.hu, és ott lehet regisztrálni, és a nagy tervünk az, hogy minél több ilyen hasonló kezdeményezés legyen, ugye mi termálvizet fogunk meg ott helyben Kiskunmajsán, de más területeken ugye patakokat, vagy tisztított szennyvizet meg lehet. Tehát itt fontos kihangsúlyozni azt, hogy mindegy már, hogy milyen víz, csak víz legyen, és azt kell megfogni a tájban, nem szabad, hogy kiengedjük az országból, és ehhez kellenek ezek a civil kezdeményezések.
2: Egyébként sokan keresnek meg titeket? Sokan akarnak belefogni vízőrzésbe?
3: Hála az égnek igen, mert ugye egyre többen érzik azt, hogy mekkora probléma van, és azért a vízzel nem csak ilyen módon lehet gazdálkodni jól, hanem ugye az esővíz megfogással is ugye egyre több helyen is esőkertekben gondolkoznak a városi lakosok, meg hát ugye a kiáramló tisztított szennyvíz, ami szintén egy nagy kincs, ezt is egyre többen felismerik, és tehát megoldható ez is, hogy menjen, hát tényleg azt lehet mondani, hogy folyamatos a regisztráció, tehát hogy egyre többen írnak ránk, megkeresnek bennünket, és ez jó érzéssel tölt el bennünket.
2: Ugye vannak olyan területei is az országnak, ahol még nincsen ilyen fokú vízhiány, van, ahol egyébként van, és gondolom sokan törik a fejüket azon, hogy esetleg el akarják kezdeni a vízőrzést, el akarnak indulni. Nekik mit tudnál javasolni? Mik azok a legfontosabb pontok, amikre oda kell figyelni, hogy a ti sikereitekhez hasonlót tudjanak elérni?
3: Először is megköszönném ezt a kérdésed, mert ez nagyon fontos téma. Fontos róla beszélni, mert hogy az első és a legfontosabb hogy én ebben a tevékenységben nem magamat néztem, hanem a közösséget néztem, és sajnos a magyar ember hajlamos arra, hogy mindenki a sikert keresi, és középpontba szeretne lenni ebbe a történetben. Én nem erre törekedtem, hanem a közösség erejében hittem, és itt jön be az, hogy olyan embereket szedtünk össze magunk köré, akik képesek voltak bizonyos feladatokat ellátni egy ilyen csoportba, tehát be kell látni azt, hogy mindenhez nem érthet az ember, és ezért tudott szerintem a mi csapatunk is sikeres lenni, mert mindenki beletette, amit tudott, és ettől durrant ez az egész, és azt szeretném ebből kihozni, hogy nagyon fontos az, hogy ne egyedül találja el, tehát ne egyedül menjen, vagy ne egyedül regisztráljon, hanem már úgy, ha esetleg nálunk akar kezdeni a tevékenységével, vagy minket megkeres, hogy legyen mögötte egy kisebb csoport, hogy tényleg csapatként tudjanak gondolkodni, meg tevékenykedni, mert egyedül tényleg nagyon nehéz.
2: Tehát amikor én nagyapáti Oszkárral beszélgetek, akkor nem nagyapáti Oszkárral beszélgetek, aki létrehozta ezt a dolgot, hanem a csapatkapitánnyal beszélgetek. Pontosan. Akinek van egy csapata, akik létrehozták ezt a csodát, ahogy fogalmaztál.
3: Így van, és én azt hiszem, és úgy is gondolom, hogy amikor elmegyünk faluba előadni, akkor általában nem egyedül szoktam elmenni, hanem inkább minél többen elkísérnek, meg a többiek is megszólalnak, hogyha éppen van rá idejük, hogy lássák az emberek, hogy egy egyszerű ember is tud elérni valamit csapatban, hogyha van hozzá húzalma és kitartása.
2: Hát beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, viszont így az adás végén még egy kicsit a jövőről is jó lenne, ha szót ejtenénk, ha mondjuk 15 év múlva leülnénk beszélgetni, akkor mit mondanál, hogyan változott meg a táj, hogyan változott meg a homokhátság, mi az, amit sikerült elérnetek ebben a 15 évben?
3: Ezen a kérdésen nem gondolkodtam, de azt gondolom, hogy ez a példa talán tud annyi embert megmozgatni, hogyha már mindenki a saját környezetében, vagy falujában, városában hasonló, vagy bármilyen nemű vízmegtartást megold, vagy létesít, akkor lehet, hogy ezek a kis területek tudnak majd olyan hatással lenni a légköri folyamatokra, hogy akár egy ilyen kis vízkör is létrejöjjön, mint a mi esetünkben is volt, és ezt most nem tudom, hogy annak köszönhetője, de mi úgy gondoljuk, hogy igen, hogy tavaly május 1-én például volt egy rögtönzött zápor az egész országban, csak Kiskumajsán, és ha sok ilyen megvalósul, könnyen lehet, hogy befolyásolni tudjuk úgymond a természetet, vagy az éghajlatot, és talán lesz valamennyi csapadék, és talán újra zöldé tud válni a vidék. Lehet, hogy túl pozitív vagyok ilyen téren, vagy én optimista vagyok, tehát hiszek abban, hogy tud ez pozitív irányba változni. Meg hát ugye arról nem beszélve, hogy amit mondtam, hogy a magyar kormány ugye nagyon komolyan vett bennünket, és hogyha tényleg sikerül közösen megvalósítanunk ezeket a vízes beruházásokat, akkor tényleg az lesz a legnagyobb öröm, hogy néhány év múlva láthatjuk újra akár a mi esetünkben a Dongéri csatornában a vizet, amihez nagyon bízunk.
2: Hát bízunk benne, hogy ott is megjelenik majd a víz, ahonnan már eltűnt. Nagyon szépen köszönöm nagyapáti Oszkárnak, hogy a vendégem volt, és megosztotta velünk ezt az inspiráló sikertörténetet, talán lehet ezt így mondani. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Okozódik a hőség, ismét ülésezett a kormányzati védelmi munkacsoport. Kibertámadás érte a magyar államkincstárat.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erős a hétvégi forgalom a Balatonról Budapest felé az M7-esen. Balatonvilágos és Székesfehérvár között időszakos torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A kormány áttekintette az energiaellátás helyzetét és közölte, a lakossági és egyelőre az ipari felhasználók áramfogyasztását sem korlátozzák. A miniszterelnök ugyanakkor arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint csökkentsék az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, erről az RTL Házon kívül című műsorában beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, ezután kell majd levonni a tanulságokat, és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. A kormányfő arról is beszélt, szerinte az előző kormány nem ismerte el a klímaváltozás közelgő, most már világosan látható hatásait. Kibertámadás érte a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai hálózatát, közölte az államkincstár. Szakértők szerint a támadás orosz szerverekről történt, az informatikusok megtették a szükséges intézkedéseket. Biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetők. A kincstár a felhasználók türelmét és megértését kéri.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A labdarúgó NB egy második fordulójában a címvédő Győri Eto 4-0-ra kiütötte a vendég Nyíregyházát. A nyírségiek ugyan mezőny fölényben futballoztak, és több lehetőségük is volt, a hazaiak jobb helyzet kihasználásuknak köszönhetően megszerezték idei első győzelmüket. A tavalyi ezüstérmes Ferencváros erejéből csupán 0-0-as döntetlenre futotta az Üllői úton a mérkőzés 10 emberrel befejező Újonc Vasas ellen. Mindkét oldalon akadtak helyzetek, ám gól nem született a 38 fokos kánikulában, így két mérkőzés után az FTC még nyeretlen, míg a Vasas veretlen. Az első vasárnapi mérkőzésen az Újpest hazai pályán 4-2-re legyőzte a Debrecent. A vendégek Szendrei góljával 10 perc után vezetést szereztek, ám a lilafehérek Amenyido, majd Horváth Krisztofer két góljával fordítottak. Bár a 89. percben Dzsudzsák Balázs szabadrúgás gólja nyitottá tette a hajrát, Matko 95. percben szerzett találata lezárta a találkozót, a vége két gólos hazai győzelem. Két forduló után élen a 4 pontos Győr, megelőzve az MTK-t és a Kisvárdát. Az NB2-ben két mérkőzést rendeztek, ezeken Csákvár Nagykanizsa 1-2, Karcak Soroksár 2-2. A szlovák labdarúgó bajnokság második fordulójában a Dac 2-0-ra legyőzte a Besztercebánya csapatát, míg a román élvonalban nem bírt egymással a két erdélyi Újonc. A vajdahunyadi Corvinul és a sepsi OSK 1-1-re végzett, a székelyföldi csapat így megszerezte idegenbeli első pontját a feljutás után. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Az éjszakai 18-23 fok után, délután majd 36-40 fok várható. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 28 fokos.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fesztiválok világában fogunk kalandozni, egészen pontosan egy fesztivál világában, ami immáron 35. alkalommal kerül megrendezésre, ez pedig a Zempléni Fesztivál, és a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője, Hollerunk Gábor már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Még mielőtt leszállazzuk ezt a bizonyos 3,5 évtizedes fesztivált, azelőtt tavaly, valamikor december magasságában, ha jól emlékszem rá, sikerült elmennem a MÜPÁ-ba, ahol megnéztem egy előadást, ahol néptáncosok is voltak, meg jó magad is ott voltál, talán még egy karmesteri pálca is kiesett a kezedből. A tavaszi áldozat volt az első félidő, ami azért, hogyha az ember mondjuk úgy, hogy szereti a megszokott hagyományos dallamos előadásokat, nem biztos, hogy azt kapja a tavaszi áldozattól.
2: Ez így van. A történelemből ismerjük, hogy mekkora botrány volt a darab bemutatása, amiben mögött persze azért szervezkedések is voltak, de valójában ez egy teljesen még a régi zenében, és főleg egy folklórban gyökeredzik ez a zene, csak és egyébként azt is nekünk szokatlan, hogy az orosz folklórban mennyi ritmus van, ami picit mutálódik, picit változik, tehát hogy amelyikben az ember elveszti azért a biztonságát, úgy azért mára azért ez egy nagyon-nagyon szeretett darab lett, és azért nagyon élveztük, hogy a közönsége első fél idő után mekkora ovációban részesítette ezt a produkciót. El kell áruljam, hogy dög nehéz darab, és nekem a legnehezebb, mert hát ami minden történik itt. Viszont a második fél időben kapott egy reflexiót az egész, ami magyar folklórunkból indul ki, és amelyben rengeteg ugyanezt hasonló gesztust hallhatott a közönség, és ugye külön örültem, hogy Bartókra, Weinerre és mindenféle Szentpári Roland egy rapszódiájának tételére táncolt a Fitos csapat, és hát le a kalappal, ahogy ezt ők megtették.
1: Nem véletlenül hoztam be ezt a témát, meg ezt az előadást, koncertet, mert a Fitos Dezső Társulat is ott lesz egyébként nálatok majd az Zempléni Fesztiválon, de ez majd egy későbbi topik lesz. Egyáltalán hogy bútoroztatok össze a Dezsővel meg az Enikővel? Te kerested meg őket, hogy esetleg csinálnátok valamit, vagy nekik volt ötletük?
2: Én bevallom őszintén, hogy én már nagyon régóta, én egyébként nem tudom, 6 évig vagy 8 évig voltam a Honvéd Együttesben, és Novák Tata utódjaként ottan még évekig igyekeztem a tánc és a zene viszonyát minél közelebb hozni egymástól, és amikor a zenekar már csak a zenekar volt számomra a legfontosabb, akkor elhatároztam, hogy minden esztendőben csinálunk egy táncprodukciót. Ez hol klasszikus tánc volt, vagy modern tánc, hol pedig néptánc volt. És lényegében a bakancs listánkról csak Dezsőik hiányoztak, akik egyébként szintén a Zempléni Fesztiválon nézhettem meg pár évvel ezelőtt, és teljesen oda voltam ettől a teljesen friss, fiatalos, és a népzenéhez kötődő ilyen szokásokat, amely nem biztos, hogy mind igazak, és pont úgy igazak, ahogy ezt mi gondoltuk. Hihetetlen szabadsággal bánnak ezzel a dologgal, nagyon-nagyon tetszett nekem, és egy nagyon természetesen utána fölkerestem őket, hogy nincs kedvük, és a következő évben megcsináltuk ezt a produkciót, amely láthatóan nekik is nagyon sok kedvük volt, és egyébként azt kell mondanom, hogy egy néptáncban élő együttes számára egy nagy szimfonikus zenekarral egy közös produkciót csinálni, az egy elképesztő élmény nekik is.
1: Még egy kérdés ez az előadáshoz, meg úgy alapvetően a karmesteri tevékenységhez, aztán majd foglalkozunk az Zempléni Fesztivállal. Ezen az előadáson volt, és lehet, hogy már többször előfordult az életedben a pályád során, hogy olyan vehemenciával irányítod a csapatot, hogyha fogalmazhatok így, hogy egyszer csak a karmesteri párca az első hegedűs mellett landol.
2: Ez nem teljesen így van egyébként, mert ez pont azt mutatja, hogy lazán fogom és egyébként, tehát hogy ez semmiképpen nem vehemenciát aha. mutat egyébként, a vehemenciánál törik a pálca. Tehát ezt csak úgy mondom, tehát hogyha egy tört pálcát látnak, az azt jelenti, hogy a karmester hisztérikus. Azt, hogy kiesik a kezéből, hát az vagy már a végső stádium, vagy inkább egyfajta lazaság. Nálam ez elő szokott fordulni, amikor pláne valamit ember akar aha. mutatni, és nem a taktra figyel aha. annyira, úgyhogy az biztos, hogy nem egy... Egyébként én nem emlékszem erre, mert azért ilyen több is előfordul az életemben, de logikailag ez inkább lazaság.
1: Amit látnak belőled, vagy belőletek karmesterekből, illetve a Budafoki Doknányi Zenekarból, a kedves rajongók meg a közönség az, hogy fölálltok a színpadra, és akkor ott azt nem tudom, másfél-két órát megtöltitek tartalommal. De emögött nyilván millió egy belefektetett munkaóra meg próba van. És most egy ilyen filmes hasonlatot hozok ide, hogy nem tudom, a Stracciatella című filmet láttad a Kern András főszereplésével, amiben karmestert játszik. A műhely munka olyan, mint abban a filmben bemutatták, vagy az csak karikírozva van?
2: Hát nem feltétlen karikírozva van, hát le van egyszerűsítve egyébként, mert hiszen nem az a fontos, hogy a nagyon sok ilyen film van egyébként, a Furtwängler film és rengeteg, meg olyan, ami egy karmesterségről szól, vagy egy zenélésről, vagy bármi ehhez hasonlóról. Azt kell mondanom, hogy mindenfajta eredmény mögött hosszú folyamat áll. Tehát egy olyan zenekar, mint a miénk, amellyel azért 35 éve együtt vagyunk, én több mint 35 éve vezetem ezt a zenekart, és a társaságnak a nagy része mondjuk, hogy a minimum 15 év óta nem cserélődik már, ott egy nyelv, egy kommunikáció alakul ki, amely adott esetben leegyszerűsíti a próba folyamatot, mert nem kell elmagyarázni azt, amit egyébként maguktól is tudniuk kell, és tudnak is, és nyilván mindig egy adott darab speciális nehézsége, vagy különlegessége az, amelyik próbát igényel. A szakr az volt, de egyébként a szakr, és azért, mikor életünkben először csináltuk, akkor 8 vagy 10 próba volt, most meg azt hiszem 4 próba alatt összeraktuk a dolgot. Tehát itt van egy összeforrottság, egy egymás ismerete, és lényegében azonos reflexmechanizmusok, amelyek alapján egy együttes viszonylag biztonsággal állhat ki a színpadra.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Empléni Fesztivál művészeti vezetője, aki nem mellesleg a Budafoki Doknányi Ernő szimfonikus zenekarnak az ügyvezető zeneigazgatója is, Hollerung Gábor, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Hollerung Gábor, a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek. Mindig örömmel ezt beszélgetni.
1: Az elmúlt szűk negyed órában ide citáltam egy előadást, amely a MÜPÁ-ban volt tavaly, amit a saját zenekarod, a Doknányi Ernő, a Budafoki Doknányi Ernő szimfonikus zenekar, valamint a Fitos Dezső társulat megszínesített, mármint hogy a második fél időt, és jó magad is ott voltál. És azért hoztam be ezt a topikot, és azért kezdtük így, mert az egészen pontosan 13-ától 24-ig, hogyha jól mondom, tartó Zempléni Fesztiválon egyébként pont a zenekarod lesz a rezidens, pont te vagy a művészeti vezető, és a Fitos Dezsőik is ott lesznek.
2: Ez így van. Egyébként ez nem véletlen, bár azt hiszem, ezt már ők ajánlották, tehát már, és nagyon örültünk ennek, ez ráadásul fiataloknak szóló, ez egy kamaszodó produkció, és amúgy is fontos nekünk a fesztiválon, hogy legyenek fiatalok számára is program, és lesz még egy jó pár, ha van időnk, akkor majd említek, de ez kimondottan azért érdekes, mert a népzene is olyan, hogy el kell kapni a generációkat időbe ahhoz, hogy ezt a mérhetetlen értékű és egyébként hihetetlen élményt adó kultúra az mindenkinek legalábbis néhány éven keresztül a része legyen az életének.
1: Az majd egy későbbi előadás lesz, már mint a Fitos Dezsőik előadása. Igen. Induljunk el az elején. Hogyha már a zenekar oda, a Budafoki Doknányi Ernő zenekar, a rezinens...
2: Nyugodtan mondhatod BDZ-nek. Ez olyan, mint a MÜPA, hogy már nem művészetek palotája, hanem a BDZ, az már mindenki számára ismerős.
1: Szóval a BDZ a rezidens, és veletek indul. Ti vagytok a nyitó hangverseny, vagy a nyitó koncert, hogyha jól fogalmazok.
2: Ez így van, ez is egy hagyomány lett most már néhány év óta. Ebben az esztendőben egyébként egy érdekes koncert lesz, mert némileg az amerikai évfordulónak is tisztelgünk, egy Gershwin zongora versennyel, és ugye adja magát Dvořák Új Világ szimfóniája ezen a koncerten, amely egyébként semmi köze nincs Amerikához, azért ezt harkan elárulom, és az az indián népdal sem indián népdal, ez egy virtigli csezene, de az egésznek van egy fenségessége, amit tehát inkább, hogyha meghallom ezt a zenét, akkor úgy egy New York-i felhőkarcoló jut eszembe a dologról, akkor már léteztek egyébként, amikor Dvořákot élt. Úgyhogy egy ilyen műsorral kezdjük az egész fesztivált, amely egyébként több más fontos évforduló mellett ez alkalommal az amerikai függetlenségi nyilatkozatnak előtt tiszteleg.
1: Olyan zenekar vagytok, a BDZ egy olyan zenekar, és akkor most maradunk nyilván a Zempléni Fesztivál keretein belül, de mégis a zenekarodból kiindulva, akik, mármint hogy a tagok, kisebb klikkeket talán fogalmazhatok így hoznak létre a zenekar keretein belül, úgyhogy a BDZ nem csak úgy jelenik meg, hogy akkor Hollerung Gábor kell és az egész zenekart vezényi, hanem a kisebb csapatok is fellépnek itt-ott.
2: Ez így van, és most már nem is olyan kisebb csapatok, és nem is olyan kevesek. Mindjárt ugye második napon Sátorai Újhelyen a Kamara Együttes, Szűcsapor vezette Kamara Együttes lesz a dolognak a bázisa, és egy fantasztikus Mozart játék lesz Miklós Erikával és Novák Péter rendezésében, hát többé-kevésbé színpadra állításában. Ez is egy különleges dolog, fiatal muzsikusok, fiatal énekesek fognak énekelni, és egy gyakorlatilag egy fiatal énekes számára sokkal előnyösebb egy kisebb kamara együttessel föllépni, mint mondjuk egy brutális szimfonikus zenekarral, amelyik ugyan árokba ül a operába, de mindig túlharsogja az énekeseket, úgyhogy ez is egy ilyen lesz a második, és a harmadik megint egy másik csapat, az Infusion együttes, amely BDZ-sekből áll, BDZ-sekből is áll, illetve néhány vendége van, ők meg szerencsén csinálnak egy fúziós koncertet, ami azt jelenti, hogy a zene minden ága egymás házasítható, és igyekszünk megmutatni a közönségnek, hogy mit bír el tulajdonképpen a zene, és mennyire nincs konfliktusban semmilyen zene, semmilyen másik zenével.
1: Eleddig zenéről beszélgetünk, fúziós zenét említettél, meg ugye az Új Világ Szimfóniát, meg Gershwint, stb. Stb. Említettünk, na de hát a Zempléni Fesztivál oldalon azért más jellegű, könnyedebb zenei műfajok is megjelennek, és akkor, hogyha ugrunk az időben, akkor talán egy Magna Cum Laude-t is oda hozhatunk
2: hát
1: hozzátok.
2: Vagy Takács Nikolászt, vagy Nyári Károlyt, és egyébként a Kodály Kórus Debrecenből meg egy fantasztikus olyan koncertet csinál, amely klasszikus zenéből jazzszel lépnek föl, egy jazz trióval, és maga a kórus, én ezt hallottam Budapesten, ezt a produkciót, ez is egy fantasztikus crossover ebben a körben, úgyhogy, és hát értelemszerűen a Magna Cum Laude is egy, ami egyébként a 20. ünnepnek az előestén fog megszólalni, amúgy egyébként másnap egy filmzene koncert, tehát ada BDZ, úgyhogy igyekszünk nagyon ezt a szándékosan mereven tartott műfaji határokat minél inkább szétsöpörni, és minél inkább természetessé tenni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Empléni Fesztivál művészeti vezetője, művészeti igazgatója Hollerung Gábor. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Zempléni Fesztivál művészeti igazgatója Hollerung Gábor ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Zenékről beszélgetünk, zenei programokról az elmúlt szűk negyed órában. Ott lesz a BDZ, meg ott lesz a BDZ-nek a különböző, vagy ott lesznek a BDZ különböző kisebb együttesei, mert hogy ott nálatok az együttesen belül van à la carte talán, meg van kamara együttes, minden is lesz, meg Magna Cum Laude, meg Nyári Károly, stb. Stb. Na de, a Zempléni Fesztivál nem csak zenei programokról szól. Táncprogramot már egyet említettünk, ugye? A Fitos Dezső Társulat a Kamaszodókkal megjelenik, na de hát ezen kívül számtalan program, és nem csak táncos programok.
2: Hát és a színházi oldal is, illetve hát mondhatnám így az irodalom, vagy a verbális műfajok iránti igény és fontosság is jelen van. Lesz egy színházi előadás, a Feleségek és Szeretők, lesz egy egyébként félig meddig színpadias táncelőadás, egy tangó produkció, de hát egy különleges élmény lesz mindenkinek, aki eljön a Mácsai Pálféle műhely látogatás produkcióra, és lesz egy mindjárt Atikám, egy József Attila produkció is, tehát minden évben, hát részben azért is, mert ugye a Magyar Nyelv Múzeuma ott van, azért ott nagyon komoly tradíciója van a magyar nyelv kultúrájának, és értelemszerűen minden évben valamilyen produkció van, ami részben verbális, vagy esetleg valamilyen módon szcenikus, de azért a irodalomhoz kapcsolódik.
1: Most az van, hogyha azt a térséget veszem, az Zemplént veszem, akkor tudok említeni nagy színháztermeket, koncerthelyszíneket, stb. Stb. A Zempléni Fesztivál nem csak ezekre a nagy terekre költözik be, és akkor most ilyen földrajzi helyek jelleggel közelítsük meg ezt, méghozzá oly módon, hogy kisebb borteraszokon, udvarokon, portákon is lesznek előadások.
2: Ez így van. Nem mernék a felsorolásba belekezdeni, mert biztos, hogy megakadok hamar, mert így annyira azért nem könnyen jutnak eszembe az ilyen település nevek, de valóban így van ez. Ugye hát egyrészt ez egy alappillanata azért a fesztiválnak az, hogy minden este Sárospatakon egy borterasz van, ami valahogy jazz van, és a legjobb magyar együttesek jönnek el boldogan, és egyáltalán nem érzik kínosnak, hogy egy olyan széles társaságnak játszanak, akik közben az iszogatnak, meg néha talán beszélgetnek is, és ez egyébként egy természetes része kell, hogy legyen adott esetben a kultúra működésében. De valóban legkülönbözőbb helyeken lesznek. Hát a tangó is például egy kastélyban történik, és igyekszünk nagyon a kis településeken, ahol mindig megkérdezzük, hogy szeretnének-e és mit szeretnének-e, általában ránk bízzák, de azért megnézzük a helyszínt, és ehhez választunk valamit. Legyen, ha tudjuk, akkor mindig igyekszünk ezt open air, tehát a szabad ég alatt, ha nem, akkor meg mindig megvan a megoldása. Szerencsére egyre több olyan művelési intézetet, művelési házat ismertünk meg, amelynek possibilis használható tere van, ahol adott esetben egy 20 fős zenés társaság is meg tud szólalni, de bármit meg lehet csinálni, és hát így állunk össze. Hát van egy fantasztikus kastélyterasz, ahol szintén minden évben csinálunk rendezvényt, úgyhogy értelemszerűen azért ennek a fesztiválnak nem edukáció a célja, hanem szórakoztatás. És igyekszünk a mindenkori közönség számára, amelynek egy része egyébként törzsközönség, és erre nagyon büszkék vagyunk, de mindenki, aki oda látogat, az választhasson magának bármikor bármit. Nyilván azt nem tudjuk megtenni, hogy miután azért elég sok rendezvény egy napon négy, ott azért maximum kettőt lehet meghallgatni, de olyatira is igyekszünk figyelni, ha valaki itt van, akkor mellette legyen valami ott, egy-két óra múlva. Bármi, amivel az embereknek ezt a fajta élményét, ami a végül is pihenés és kikapcsolódás és feltöltekezés azért a művészet erejével, és azért ezt úgy látjuk, hogy nagyon szereti a közönség, és nagyon igényli ezt tőlünk.
1: A főbb helyszínek Sárospatak, Szerencs, és akkor csak párat említek. Tájja, Takta Harkány, szóval hogy számtalan helyen megjelent.
2: Igen, és ezeken a helyeken is minden évben más tud történni. Van, amikor templomba vagyunk, van, amikor egy templom udvarba vagyunk, van, amikor valami bármilyen helyszínen, és mondom, nagyon-nagyon sok olyan település van, amelynek igenis használható művháza van.
1: 35. alkalommal kerül ez évben 2026-ban megrendezésre a Zempléni Fesztivál. Nyilván Töviről hegyire ismeritek a településeket, az egész Zemplént, és akkor tudjátok, hogy mit, hova lehet betenni. De hogy mindig ti keresitek meg a helyszíneket, vagy most, hogy ez egy 3,5 évtizedet ünneplő fesztivál, a különböző települések, kulturális intézmények már maguktól jönnek, hogy akkor ebben az évben nálunk lehetne ezt meg ezt, vagy mindig ti osztjátok?
2: Nem, ez úgy történik most már jó ideje, hogy évelején

0: a ránk bízza a dolgot, és néha nagyon jó ötleteket kapunk, vagy adott esetben vannak új belépők, akik még eddig nem voltak, de azt mindig megtesszük, hogy egyeztetünk a településekkel, hát vannak annyira kialakult reflexzerű dolgok, amelyek minden évben működnek, hogy ez nem különösebb, de amikor nem vagyunk biztosak, akkor elmegyünk, megnézzük, lemérjük, aggályunkat fejezik ki, javasolunk, vagy boldogok vagyunk. Mindenesetre mindenképpen egyfajta konszenzus eredménye az a program, amely nem csak a mi számunkra, nyilván én azért egy valamilyen mértékben szűrő vagyok, meg néhány kollégám is, tehát van, amire nemet mondok, és ez nem feltétlenül műfaji kérdés, hanem adott esetben bármi más, erről ne is beszéljünk ilyesmiről, de lényegében egy konszenzus az, ami megtörténik, ami a befogadókkal is, és az odalátogatók számára is egyaránt jó.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Zempléni Fesztivál művészeti igazgatója, művészeti vezetője, Hollerung Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness és még mindig a Zempléni Fesztivál művészeti igazgatója Hollerun Gábor, aki egyébként a BDZ zeneigazgatója, ügyvezető zeneigazgatója is ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Köszöntöm a hallgatókat, akik velünk vannak még mindig, és azokat is, akik most kapcsolódnak be.
1: Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt szűk 3/4 órában a különböző programokról, meg helyszínekről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy ez a Zempléni Fesztivál, ez nem csak arról szól, hogy akkor ott mindenféle kulturális programokat kap az ember, hogy akkor egy zenei előadás, vagy koncert, vagy egy tánc előadás, hanem hogy nyilván, hogyha Zemplénbe megyünk, Tokaj közelsége, Tája közelsége, ott a bor, a gasztronómia is nagyon fejlődik, meg hát, hogyha már arról beszélünk, hogy Tokaj, meg Nagykopasz, biciklivel is fel lehet menni, szóval mindenre is odafigyeltek.
2: Hát ezekre nem mi figyelünk annyira oda, de egyébként borzasztó jó a kapcsolatunk az egész borvilággal azért, és hát jó érzés volt most is Bacsó Andrással találkozni, aki már nem a Orémuszba dolgozik, de csinált saját maga egy fantasztikus borászatot, és ezt mi most láttuk először, amikor néhány két-három hete ott voltunk, és hát elmondhatatlan az a tudás, az a szeretet, az az emberség, az a magával ragadó lélek, amely ezt körülveszi, és ez valószínűleg így van minden borászatban, és hát a borászatok értelemszerűen az egyik legfontosabb alapilléreink, hiszen szinte mindegyik olyan borászat, amely szeretett volna rendezvényt, ott csinálunk a fesztivál alatt is, ahol legkülönbözőbb produkciók vannak. Vannak könnyedebbek, vannak kimondottan igényesebbek. Itt egyébként adott esetben a borászat maga is megmondja, hogy mit szeretne. Vannak kialakult tradíciók, hogy a Szegi pincében egy ekkora területen mi mindent lehet csinálni például.
1: Egy-két utolsó topik a végére, Gábor, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Olyan programokról beszéltünk eleddig, amelyek a felnőtt közönséget célozzák. A zenei programok, a táncelőadások, stb. Persze mehetnek gyerkőcök is, de a Zempléni Fesztivál azért célzottan olyan programokat is szervez, amelyek kifejezetten a
2: így van, ez így volt, így lesz ebbe az esztendőbe is. Beszéltünk már a Fitos Társulatról, ők ez a kamaszodók produkciójú, már említettem. A Perpi Jazz is a gyermekeknek szól, és a Liszt Ferenc Kamarazenekar, akik egyébként az alapítói, és hát mai napig velünk vannak, és ők játsszák a hagyományosan a zárókoncertet, őnekik is egy bábos produkciójuk van a fiatalok számára, amit nagyra becsülök egyébként. És hát vannak olyan produkciók is, amely tulajdonképpen minden korosztálynak szól, ilyen Bősze Ádám, aki mindig valamivel meglep minket, és mindig azt gondolhatja bárki, most Bartókról lesz szó, vagy Bartókból indul a dolog, de ebből is ki fog derülni, hogy ez minden korosztálynak és mindenki számára érdekes és rendkívül dolgokat mesél Ádám mindig.
1: Külön rá kérdeztem volna, mert hogy vannak azért a magyar zenei életben olyan zenetudósok, karmesterek, akik szívesen beszélnek a különböző előadások előtt, vagy darabok között, stb. Jó magad is ilyen vagy egyébként, hogyha fölmész a színpadra, és akkor direkt úgy kerestétek a Bősze Ádámot, hogy legyen egy hasonlóan gondolkodó figura, mint a művészeti igazgató?
2: Nem. Én azt gondolom, hogy egymást termékenyítjük meg, ez kicsit olyan furcsa ez a dolog, de szép lassan még elment Földes Imre, akitől megtanultuk azt, hogy a közönséget mindig ki kell szolgálni információval is, és ebből a szempontból, ugye az Ádám és sokáig a zenéről beszélt, és aztán rátalált erre, hogy a zene meg, ami amögött van, akár társadalom, akár emberi lélek, akár bármi, és ezt is pazar módon csinálja. És hát én ugye megtanulván ezt mai napig üzem, egyébként az Zempléni Fesztiválon is lesz egy hangverseny, szokás szerint a Megérthető Zene, amelyben most Beethoven 5. szimfóniát igyekszem egyébként nem szörnyen nehéz a közönséghez közel vinni, de azért egy raffinált gazember volt azért Beethoven bizonyos dolgokban, és erre érdemes rámutatni. Miközben ez egy drámai és felszabadító alkotás egyben, de közben azért rengeteg finom csalafintaság van ebben a műben is.
1: Utolsó kérdés most már a végére, Gábor, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Jó magad, már nagyon régóta a művészeti igazgatója vagy az Empléni Fesztiválnak. Fogod magad 10-e, 11-e körül, vagyis a fesztivál előtt pár nappal leköltözöl, végigjársz mindent, és aztán majd valamikor augusztus végén előkerülsz, közben ott lesz egy születésnapi ünneplés, vagy ingázol Budapest és Zemplén között.
2: Nem. Most már a fesztivál vezetője is én vagyok, hogy a Miklós eltávozott a dologból, tehát gyakorlatilag én igyekszem minél kevesebbet muzsikálni most már, és minél inkább a rendezvényen foglalkozni, és minél több helyen jelen lenni, mert ez egy nagyon fontos elem, hogy direktbe kommunikáljunk, és adott esetben el is várják tőlem azt, hogy minél több emberrel találkozzam. Úgyhogy én ott vagyok egész idő alatt. Egyébként egy fantasztikusan működő, rutinos csapat az, amely a részletekkel foglalkozik, tehát nekem azért, és minden reggel megbeszélünk dolgokat, de én ebben maximum valamilyen elvi módon mondom azt, hogy ne jobbra, hanem balra, és ne föl, hanem le. Egyébként a csapat ezt nagyon tudja, hogy mit kell csinálni.
1: 18-án. Tudod, hogy lesz valami meglepetés, mert hogy készülnek rá a kis zenekarodnak a tagjai, a helyiek, a szervezők, vagy ez meglepetés szokott lenni?
2: Hát 18-a elég zaftos nap lesz a zenekarnak, úgyhogy ráadásul nem is én vezénylem a koncertet, úgyhogy maximum, hogyha arra járok, gondolom, hogy el fog hangzani. Én azt gondolom, hogy büszkeletek arra, hogy 50-60-70 éves koromban is nagy ünnepséggel fogadták a muzsikusaim, az énekarom, és egyébként a közönség is veszt az ünnepet. Én azt hiszem, hogy ez egy normális nap lesz, ahol lehet, hogy este egy picit többet iszunk majd.
1: Mert hogy akkor lesz a születésnapod.
2: Hát igen, 18-án lesz, igen.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm, hogy veletek lehettem, és köszönöm a közönségnek és a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a hőség, több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet. Visszaesett a balatoni forgalom.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-ason Bagh térségében a leállósáv aszfaltozása miatt Budapest felé szűkített sávokon lehet autózni a 40-es és a 30-as kilométer között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A kormány áttekintette az energiaellátás helyzetét, és közölte, a lakossági és egyelőre az ipari felhasználók áramfogyasztását sem korlátozzák. A miniszterelnök ugyanakkor arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint csökkentsék az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet. Erről az RTL Házon kívül című műsorában beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a legnehezebb 5 nap most jön. Ezen a problémán el kell először túllenni, ezután kell majd levonni a tanulságokat, és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. A kormányfő arról is beszélt, szerinte az előző kormány nem ismerte el a klímaváltozás közelgő, most már világosan látható hatásait. A vártnál 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok vasárnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást, és azt mondta, a neheze még hátra van, de az elmúlt napok megmutatták, hogy Magyarország bármit kibír, ha együtt csinálja. Folyadékpótlásra és a tűzőnap kerülésére hívja fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Rossi Beatrix hangsúlyozta, érdemes naponta legalább 2,5 liter vizet meginni, de aki fizikai munkát végez, ennél is többre van szüksége. Azt is mondta, az idősekre, a krónikus betegekre és a gyerekekre kell a legjobban figyelni, de bárkivel előfordulhat, hogy a kevés folyadék miatt rosszul lesz. Közel 20%-kal csökkent a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. A hétvégék még erősek, hétközben azonban kevés a vendég. A velencei tónál a tó rossz állapota miatt különösen gyenge a szezon, miközben a magas költségek és a munkaerőhiány miatt több vendéglátóhely bezárt, vagy csak hétvégén tart nyitva. Karbantartás miatt holnaptól augusztus 19-éig pótlóbuszok közlekednek Kőbánya Kispest és Dabas között. A vonatok Dabas és Lajos Mise között menetrend szerint járnak, a Z21-es pótlóbuszok pedig gyors járatként közlekednek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Az éjszakai 18-23 fok után délután 36-40 fok várható. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 28 fokos.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint

fiziku sok, bölcs professzorok, sok-sok tudós társaság. Ha ezt kutatnák, nem az atombomba.

0: Indul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában és a színház világában, a művészet világában fogunk kalandozni. Jó, lesznek benne filmek is, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik legmeghatározóbb színésze, zenésze, az ős csavargó Földes László Hobó. Köszöntelek, de jó
2: szeretem.
1: Kezdjük azzal, ami most aktuális az életedben, vagy aktuális lehetett volna már sok évvel ezelőtt. Nagyon sok minden volt a pályádon. Mesélem, ez kevésbé.
2: Hát ez sem igazán, ez egy időutazás. A Medvevárról kérdezel nyilván. És ez egy ilyen összehasonlító időutazás. Egyben egy színdarab is, amit a Nemzetiben játszom. És a jelenben kezdődik, és mivel annyiszor hallottuk már életünkben mindenki, te is, és gondolom hallgatók is, hogy a régi szép idők. Ugye én elindultam a választások éjszakáján, átléptem az időkapuján, ezt 2002-vel ezelőtt írtam, és visszamentem a Lovagvára korába, ahol van egy ilyen hely, hogy Medvevára, és ott föltérképezendő az, hogy akkor milyen volt a világ, összehasonlítva a maival, és a végén visszatér a jelenbe. Tehát 17 dal van, 17 jelenet, és ezek közül kettő van a jelenben, a 15 pedig ez az időutazás. Nem mese is egyrészt, másrészt, hát én jártam ilyen iskolába, történelmet tanítottam gimiben, meg mindent tudok, egy-két dolgot, szóval konkrétumok is vannak benne, történelmi konkrétumok.
1: Majd beszélünk róla, hogy milyen történelmi konkrétumok, meg talán még a tanítás is belefér, majd viszont maradjunk ennél a bizonyos mesénél. Mese ez, de nem olyan mese, nem a klasszikus értelemben vett mese, hogy akkor jön a háromfejű sárkány, ha bár szerintem a te előadásodban ez is bőven beleférne, szóval
2: de én
1: ez
2: leginkább a piroska és a farkas szóval szeretnél, mert már gyerekkoromban se értettem, hogy a farkas hogy tudta megenni a nagymamát, amikor a nagymama kétszer akkora volt, mint a farkas. Nem egyszerű dolgok ezek.
1: De hogy vagy egyébként a mesékkel? Nem tudom, kérdeztem
2: már. Én imádom, a gyerekek nőttek fel az én meséim, mert pontosabban azon, hogy meséltem, egyetlen egy baj volt vele, hogy a hangom, hangszínem, vagy nem tudom, hogy kell mondani miatt, általában a gyerekeimnek úgy kellett mesélnem, 50 fok melegben, hogy a fejüket a mellemre rakták. És onnan hallgatták a mesét, mert ugye nekem nem tudom, milyen hangom van, ő szerintük persze, és akkor hát külön semmitől jött a medve, ugye, vagy nem tudom én akkor. Úgyhogy ez volt, de gyerekeket neveltem föl, olyanokat is, akik nem az én vérszerinti gyerekeim voltak, de azokat is ugyanúgy szereztem, és meséltem nagyon sokat, ami még ez elment volna, de sajnos. Tudod, ki volt a Dagobert bácsi?
1: Tudom, bizony.
2: 40-szer vettem be vénáson a Dagobert bácsit, mert én hülye megvettem videókazettán, hazahoztam a gyereket az óvodából. Mit csinálj, kicsikém? De meséljek, ne, nézzük meg a Dagobert bácsi, hogy rohadna meg az. Ne nagyon vigyorog, te láttad 40-szer a Dagobert bácsi?
1: Nem, én arra emlékszem.
2: Hát akkor könnyen beszélsz.
1: Jó, de én arra emlékszem a Dagobert bácsival a kapcsolatban, szerintem te is, hogy azt megszakították egyszer vasárnap délután.
2: 40-szer vettem be vénásan. A Dagobert bácsit.
1: Azon gondolkodom ezzel a meséléssel kapcsolatban, és akkor most egy kicsit felülről nézzünk rá a te pályádra, amióta belekerültél a művészet világába, és az pár évtizeddel ezelőtt volt. Azóta egyébként te folyamatosan mesélsz, vagy a színpadon úgy, hogy elmondasz valamit, vagy énekelsz, a te életed lényegében történetmesélés folyamatosan.
2: Igen, igen, én is úgy gondolom, hogy mindig szokták kérdezni, hogy nemrégiben egy, én kitaláltam egy új magyar szót az újságíróra, hogy újságíró nő megkérdezte tőlem, hogy ha én nem vagyok színész, vagy nem vagyok zenész, vagy nem vagyok dramaturg, akkor milyen tag vagyok a Nemzeti Színházban, sem mondtam neki, hogy hímtag. És hát igazából arról van szó, hogy én se zenésznek nem tartom magam, akkor fölkészültem volna erre, se színésznek, az, hogy ez így adódott, az a közönség mérhetetlen elnézésének köszönhető. Nem szoktam meghatározni magam, hanem azt csinálom, ami jön. Igazából hivatásos exhibicionista vagyok, aki pávatollak a dugdos a fenekébe, és mutogatja magát.
1: Mesél az erdő, Medvevára, hobológia, csomó minden van most az életedben. Kicsit feltorlódtak a munkáid, és nemrég csináltál egy fullosan telt arénát, úgyhogy hajtasz elég rendesen.
2: Hát Hát az van, hogy nem tudom a fantáziámat kondicionálni, ami azt jelenti, hogy a 2027-es évem, ami a terveket illeti, ma az Istenem, most írok egy könyvet, 302 oldalt már megírtam, de nincs még kész, és bemutatásra vár két színpadi művem, és tervezek egy filmet, amit nem én rendezek, csak kitaláltam valamit, hogy meg egy nagy összefüggő művet, hogy miért maradtam itt, és ez lenne egy színházi előadás, egy lemez és egy dokumentumfilm, úgyhogy ez a következő két évre bőven elég.
1: Honnan ennyi energia és honnan ennyi idő? Én örülök neki, hogyha azt bele tudom szuszakolni a napomba, hogy elmenjek a boltba zsömlét venni.
2: Hát az a helyzet, hogy olyan családi életem van, 33 éve, hogy mindent megkapok. Tehát most ráadásul, amióta a kosárlabda ugye szétvágta a térdemet, és nem tudok vezetni, még a boltokba se tudok elmenni, hogy segítsek a feleségemnek, aki hát hihetetlen módon gondoskodik rólam, és írtozatos szeretettel vesz körül a két gyerekemmel együtt, akik sajnos fölnőttek. Azért mondom, hogy sajnos, mert általában azt szokták mondani, hogy a gyereknek van szükség az apára. Ez az én esetemben fordítva van. Én beledöglök, hogy nincsenek ott mellettem, már felnőttek, és nekem van szükségem rájuk. Olyan szeretetet kapok tőlük, meg a feleségemtől, és a közönségtől, nem is a minőség, a mennyiségről beszélek, hanem a minőségről. Tehát az, hogy egy csomó mindent csináltam, ami nem sikerült, ennek ellenére kitartottak mellettem, és várják. Olyan, ezt nem tudom megmagyarázni, sose foglalkoztam ezzel, valamivel megúsztam ezeket az évtizedeket az iszonyatos botrányok mellett, hogy mindig azzal foglalkoztam, amit csinálok, és nem azon, aki vagyok. Tehát, és mivel az előbb már mondtam, hogy nem tudom a fantáziámat kondicionálni, állandóan újabb és újabb ötleteim vannak, függetlenül attól, hogy hány éves vagyok.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Földes László hobóm. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Földes László Hubó ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Ó, el vagyok ragadtatva, köszönöm szépen.
2: Így fejezted be az imént, vagy valami hasonló mondatod volt, hogy mindig azzal foglalkoztál, hogy mit kellene csinálni, és nem azzal, hogy egyébként ki vagy, vagy hogy mit élettél az elmúlt évtizedekben. És pont erre vonatkozik a következő kérdés, hogy te alapvetően egy újpesti srác vagy, ahogy magadat apostrofálod, egy csavargó, aki egyébként gondolkodik, akinek fantáziája van, és mindig lát újabb képeket, ír újabb szövegeket, stb. De ezzel együtt azért az letagadhatatlan, hogy te az egyik legnagyobb, idézőjelben, sztár lettél Magyarországon. A kettőt hogy tudja Hubó ezzel a gondolkodással összekapcsolni?
3: Sehogy nem kell. Tehát én engem nem változó, hogy így mondjam, amikor a Hubó Bluesen 10 év várakozás után a Kexben voltam a 60-as években, 78-ban megalapítottam, akkor gimnáziumi tanár voltam, és hobbiból csináltam a dolgot, abba hagytam a kosárlabdát 33 éves koromban, és az iskolai tanítás mellett, azt végre szerettem csinálni sok munkahely után, akkor csináltam egy hobbi zenekart, ami Doors, Rolling Stones számokat meg néger bluesokat játszott magyarul, mert voltam 76-ban Zágrában egy Rolling Stones koncerten, és ott betett a kaput.
2: Állítólag kettőn voltál.
3: Kettőn, igazad van. Látom, fölkészült egy szerencséd. Az életeddel játszol.
2: Igyekszik az ember. Miért kettő? Egyszer nem elég megnézni a Rolling Stones-t?
3: Én annyira, tudod, én 64-ben lettem rollingos a katonaságnál, és nekem ez amikor meghallottam a Kisvörös Kakas című számot, és sokszor elmondtam már, az éreztem, hogy nem tudtam, hogy mi az, azt hittem, hogy a blues. Az a jazznek valamiféle válfaja, vagy valami, de éreztem, hogy ez valami olyan, ami az enyém. És akkor elkezdtem utána menni, akkor kiderült, hogy ezt a Rolling Stones játszom meg, hogy ez eredetileg egy Willie Dixon fekete muzsikus által írt blues, és akkor így mentem. És amikor megismertem az első Rolling Stones nagy lemezt, az betette a kaput, hogy még milyen dalaik vannak. Miközben 12 számból 11-et nem ők írtak, és egyébként most jelentünk meg egy rolling lemez a napokban, és akkor az lett, hogy elkezdtem ennek utána menni, és 68-ban hát annyit tudtam angolul egyébként, akkor hiába voltam már egyetemista, hogy tavaris prepodavátja szívódja nyíktó nyelszú szúja, ezt egyet tudtam angolul, és az történt, hogy Újvidéken, Novi Sadon megjelent egy magyar nyelvű művészeti folyóirat, az Új Szimpózion, amiben közöltek magyar nyelven fordításokat John Lennon, Pink Floyd, Rolling Stones, Doors, Bob Dylan. És ezt betettek nekem a kaput, van egy Desolation Row, vagy Pusztítás során című Bob Dylan szám. Az olyan hatása volt rám, hogy akkor kezdtem el szövegeket írni, és innen indultam a zene felé. De sokáig ez a dolog nem ment, mindaddig, amíg meg nem néztem a 68 után 76-ban Zágrában a Rolling Stones a sportcsarnokban. Hát oda az Express ifjúsági iroda szervezett egy ilyen turista utat, és akkor már végig nekem 78-ban már volt piros útlevelem. És sokáig semmilyen, ezekben nem akarok ebbe belemenni.
2: De ezt akartam kérdezni, hogy neked elvették állítólag az útlevedet, mert renitens voltál. Hogy nem kaptál.
3: Nem vették el. Nem is adtak. Nem adtak, és akkor már volt piros útlevelem, és Jugoszlávia szocialista országnak számított. Akkor oda mentem, és akkor az volt, hogy előző nap este írtunk oda, másnapra volt a koncertjegy. És tudtam, hogy két koncert van, már nem tudom pontosan, hogy mikor, hát 50 éve volt. És akkor berohantam a belvárosban, ugye kicsempészett nyugatnémet márkák voltak nálam, és ott valami Neppertől vettem 10-szeres áron, és akkor így megnéztem 2-szer a Rollingot, és hát az életemben nem gondoltam, hogy egy zenekar az ilyen lehet hatásában, látványában, zeneileg egy ilyetetlen dolog volt. És akkor már tudtam ugye ezeket a fordításokat, hogy milyen a szimpátia az ördöggel például, vagy a satisfactionnak mi a magyar jelentése, és akkor elhatároztam 2 évvel később, hogy csinálok egy zenekart, ez volt a Hubó Bluesben, de ahol magyarul játszottam ezeket a főleg Rolling Stones és Doors dalokat, meg néhány néger blues-t. De ezt én szerelemből játszottam, pedig akkor már írtam szöveget a Korálnak, vagy a P-mobil honfoglalás, meg egy csomó dalt a P-mobilnak, amit aztán a Schuster Lorent a saját nevén jelentetett meg, meg ilyen apróságok, és a P-boxnak is írtam egyet, azt az Omen címűt, és tudtam, hogy tudok szöveget írni, de ez engem nem érdekelt, én a Rolling Stones-nak Doors-ot akartam játszani magyarul, és ez az első koncerten azonnal bejött, és akkor el kellett döntenem, hogy ripacs leszek, vagy tanár, és akkor ripacs győzött.
2: Még mielőtt folytatjuk a jövőbeli tervekkel, illetve feladatokkal, meg koncertekkel, említetted, hogy elvittek katonának, stb. Stb. Te mennyi időt voltál katona? 2,5 évet? 3 évet?
3: Nem, egyet. Akkor én elég komolyan kosárlabdáztam, aminek most viselem a nyomait, és a Dózsába játszottam, és elvittek, fölvettek, ha átmegyek a Beacba, az az 5-ös egyetem csapata volt, de olyan jól intéztem az átmenetet, hogy én akkor már elszakadtam a családomtól is, amikor a felvételi űrlapot ki kellett tölteni, akkor nem azt írtam, hogy az apám miniszteretes, hanem az, hogy segédmunkás, és okirat, amit esetes miatt kirúgtak, és az egyetem helyett a Mezőtűri második lépcsős gépkocsizolóvészeszeretben ébredtem fel 64. szeptember 1-én, és akkor a Gyimesi Jani bácsi elintézte, hogy egy évig volt, 11 hónapig voltam katona, és akkor kezdtem egyetemre járni, meg játszottam akkor a Beacban.
2: Állítólag az egyetem előtte még vegyész technikusként is dolgoztál.
3: Hogy szembenéztem a kálium permanganát egyenérték súlyával, és vesztettem. A apám, nem mentek a dolgok, ő kitalálta, hogy szakmát kell adni a kezembe, és berakott a Petrik Lajos vegyipari technikumba, de annyira romlott a helyzet otthon, hogy harmadik, negyedikben már Veszprémben voltam a vegyipari technikumba, ott érettségiztem le, aztán dolgoztam a Tungsra, Egyesült Izóban, mint vegyésztechnikus, és így tovább csomó munkahelyem volt, mielőtt zenészettem volna.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Földes László hobó. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Földes László Hubó ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Hello, el vagyok ragadtatva.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, ami a múltat illeti. Nézzük a jövőt. Ugye, hát pár hónappal ezelőtt megtöltötted az arénát, Csurig, és akkor most a Budapest Park felé veszi Hubó az irányt.
3: Igen, kaptunk egy felkérést, én legalább 10 éve nem játszottam ott. És ez jól jött ahhoz, hogy pont most jelenik meg a, illetve már megjelent tegnap a Medvevár a lemez, és ott be tudjuk ezt mutatni. Mesél az erdő az előadás címe, elsősorban azért, mert maga a Medvevár a zenei anyag az olyan, mondjuk maximum 70 perc, de lehet, hogy kicsit több nem mértem még le, és ez nem ad ki egy egész koncertet, mert én általában hát a minimum másfél, de inkább két és fél órát szoktam játszani. És mivel a vadászaton rengeteg olyan dal van, ami szintén egy ilyen furcsa mese, vagy utazás, vannak olyan dalok, amiket ide nyugodtan be lehetett ide tenni. Például van egy ilyen száma, Medvevár, hogy a herceg bája a vendégsereggel. A vadászaton meg van egy ilyen szám, hogy a vendégsereg tánca. És akkor ott is van bolonda, akkor itt is van az udvari bolonda, ebben amiben is, meg van bohóc, meg szóval nagyon sok. Hát 7-8 dalt simán mesél az erdőt, nevezetesen, tökéletesen be lehetett illeszteni ebbe a dologba, és így akkor a közönség, aki oda jön, mondjuk a koncert, te nem csak olyan számokat hall, amit még nem ismer, hanem ráadásul ezen a Medvevár albumon van egy csomó olyan dal, amit soha semmilyen rádió nem fog lejátszani, vagy a szövegi tartalma, vagy a csúnya kifejezések miatt.
2: Sok évvel ezelőtt, amikor még a Hobo Blues Bandet 1978-ban létrehoztátok, amikor én megjelentem a Föld nevű bolygón egyébként, mint emberi lény, akkor te már létrehoztad ezt a bandát, szóval, hogy akkor azért a koncertek, akárhol is tartottátok, még nagyon másképp néztek ki, akkor még nem volt mindenféle varázslat mögötte. Most, hogyha az ember koncertet szeretne csinálni, akkor kell kivetítés, kell ennek színészek, bohócok, minden is kell.
3: Ez az egyetlen, hogyha itt lehet. Lesz egy országos turné, mint ahogy a Hobo 80-ból volt 32 előadásos országos és határon túli turné, csak a Budapest Vargó volt vetítés. Ahhoz, amit én csinálok, nem szükséges.
2: Pont ezért.
3: Ez egy puritán dolog.
2: Tehát. Igen, pont ezért mondom, tehát, hogy mindaz, amit te csinálsz, vagy csináltál a színpadon az elmúlt években, a kisugárzásod, megjelenésed, hangod, szöveget, stb., az nem tudom, hogy meg lenne támogatva egy akármilyen kivetítéssel, vagy inkább elvesz az értékéből.
3: Nem, itt ki van találva, hogy mi legyen. Tehát olyan emberekkel dolgozom együtt, akik kell már. Ezt többször megcsináltuk a Budapest Arénában, ez az egyetlen egy hely, ahol a Budapest Park, ahol vetíteni lehet, akkor kihasználjuk azt is, meg a bábszínész, 9 bábú van, a 2 szereplő van a darabban, de egy bohóc, meg egy bábszínész, de 9 bábú van, és mivel itt sok ezeren lesznek, úgy nézik, hogy legalábbis több ezeren lesznek, így akkor a bábukat, ami 90 centi magasak, a vetítőnk látni fogják a tisztelendő hordó apát, adja békén az apát, hát nem pontosan így van a szöveg, de ezt itt nem merem rekonstruálni. Ne ígyja meg a misebot, így érhet meg szép öregkort, ilyen a, hát meg vannak lotyók, meg bohócok, meg még van egy olyan bábú is, amely hobó bábú. És azt rángatják dróton, ez kellett megérnem, hogy 80 éves koromban engem dróton rángatnak a művésznek.
2: Csomó újdonság van az életedben, és akkor ezek lényegében kicsit összefonódnak. Ugye a Nemzeti Színházban megy ez a bizonyos Medvevár, amiből elkészült a Mesél az erdő, amit föltesztek a színpadra. A színpadi előadás az nagyon más, mint a Nemzetiben az előadás?
3: Hát hogyne, teljesen más. Hát a Nemzetiben ez a 104 személyes kaszással Attila teremben megy, ahol nincs zenekar. Van vetítés sincs, hanem díszlet van, vannak színészek és világítás, de fél-playbackről megy, 104-en vannak. Nem tudsz abba a teremben, ahol én a József Attilát is játszom, vagy a monodrámáimat, stb. Nem tudsz berakni egy komplet zenekart, akkor nem fér el a közönség. És így is csak 104-en vannak. Ő teljesen más, ráadásul a dolognak a műfaja is más, mert a turnéban valószínűleg nem fogjuk tudni vinni a táncost és a bábművésznőt se, és ő lesz az egy keretjáték szövegek, amik a dalok között vannak, amelyek szintén fontosak, és viszik előre az előadást.
2: Augusztus 12-én vagy 13-án mikor lesz?
3: 13.
2: Augusztus 13-án lesz a Budapest Parkban, tehát ez a bizonyos medvevára, vagyis hogy mesél az erdő.
3: Igen.
2: Ami lehetett volna mesél a hobó is, de azt mutat, hogy akkor nem mesél a hobó, mesél az erdő.
3: Hát igen, mert ezt ismerik.
2: Ha.
3: Tehát az van, hogy a medvevárat mint címet sem ismerik, és hogy az emberek, és mivel a mesél az erdő az egyik kulcsszám ebben a műsorban, ami ebből a két anyagból, a vadászatból és a medvevára van összerakva, így akkor egy olyan, nem, természetesen nem én, akik, hanem akik jobban értenek hozzá, olyan címet kellett választani, amit ismernek. Tehát hiába mondtam volna a Lókupec áriáját, smirlit ide, smirlit oda, így lesz szép a lova foga. Ezt nem ismeri senki még egyelőre.
2: Azt említetted, hogy ebben az előadásban kulcs a mesél az erdő. Egy kicsit távolabbról nézem a te pályádat most a következő kérdéssel. Szerintem nem ebben az előadásban, az egész pályádon egy kulcs a mesél az erdő című dal szerintem.
3: Igen?
2: Szerintem igen.
3: Én nem tudom ezt, nem tudom megállapítani. Én a legfontosabb dalomnak nem tudok nevezni semmit. Egyetlen egy nagy visszajelzésem van, az a közép-európai Hobo Blues, második, a Viharban születtem, amit a világon mindenhol énekelnek, ahol én jártam, a magyarok, tehát az kitört ebből a dologból, és a magyar diaszpórában is ismerik, voltam egy pár országban, ahol jó, nem dicsekvésként mondom, hanem ez aztán, hogy a de hát a mesél az erőt, meg a hajtók dalát, meg, de én ezt nem figyelem, hogy hányan töltik le, vagy hány hallgatják, én erre nem érek rá, nem tudom ezt. És azt sem tudom elhelyezni, hogy ez hogyan, mit jelent másoknak.
2: Hogyan születnek a gondolatok? Mert az, hogy szóban, amikor éppen beszélgetsz valakivel, akkor is brillírozol, az egy dolog, de amikor leülsz, akkor hogyan jönnek azok a gondolatok, amikor éppen nem tudom, szöveget írsz, te érted, hajtok, hogy mindened meglegyen, nem akadt jobb neked. Ezért vagy. Tehát, hogy ezek nem tudom, gondolkodni kell rajta, vagy ez csak kicsúszik belőled?
3: Az olyan szinten vagyok elkényeztetve. Két dolgot kell mondanom. Az egyik az, hogy ha nem jön semmi, akkor nem írok. Én még életemben nem ültem le, hogy most megírok valamit. Hogy képbe legyél, megírtam a vadászat első változat, a szöveganyagát, 42 számot. Megírtam, és a hazai felé a miskolci vonatról leszállva egy taxiba felejtettem az egészet úgy, ahogy van. Minden 42 dalszöveg elveszett, tehát az, ami a vadászaton van, később egy évvel rá, azt újra kellett írni, amennyire sikerült. Én soha foglalkozom, hogy most nekiállok írni, hanem nem tudom pontosan, hogy mikor törnek rám. A másik dolog, amit akarok mondani, az nekem van ehhez egy hasonlatom, és ezt a Vladimir Viszockitól vettem, akit szinte lefordítottam magyarra, megjátszom. Ugye a mérlegnek két serpenyője van, az egyikben vannak a lemezek, a rádió, a tévé, a film, a színház, a másikban a dalok, de a dalok a fontosabbak, mert azok nem hagynak nyugodni addig, amíg le nem írod őket. Én így gondolom. Tehát, hogy például ez az egész medvevár úgy jött össze, hogy a feleségemmel feküdtünk este az ágyba, és egyszer csak fölálltam, és azt mondtam, hogy ne haragudj, hogy átmegyek a dolgozó szobámba, és megírom a fattyú történetét, a vadászat szereplőjének a történetét, mert ott egyetlen dal van, a fattyú reménytelen szerelme és dala, és halála, és elhatároztam, hogy az egész hátteret megírom, és ebből lett a medvevára, anélkül, hogy tudtam volna előre.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Földes László Hubó. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.
0: Valaki

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, Medvevára, Hajtúkdala, Mesél az erdő. Ezekről is beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában a velem szemben ülő Földes László hobóval. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél,
2: hello. Én még egyszer megköszönöm.
1: Amiről még nem beszéltünk, hogy vannak mindenféle lógiák, vagy giák, hobológia eddig még nem volt. Most már van.
2: Hát igen, a hobológia az egy új tudomány, amelyik a tudományos szocializmus, vagy a marxizmus-leninizmus helyét váltotta fel. És ez úgy alakult ki, hogy én nem járok közönség találkozókra, sose jártam, és Kapolcson, vagy most a Művészetek Völgyében ott vagyok, azt hiszem 33-szor fogok most menni pénteken, és ott ugyanaz 10 napig vagyok, ott minden nap van egy este egy előadás, és délután volt mindig beszélgetés az emberekkel, akiket ez érdekel. És akkor lett ebből egy ilyen, hogy hobológia vicc, mert van egy ilyen könyv is, egy Molnár Anikó nevű hölgy csinált egy hobológiai kiállítás az én életművemből, mert ha nem tudnám, nekem az is van életművem. És ebből most ráadásul beszerkesztett egy könyve. Hát azt múltkor megkérdeztem tőle, hogy megküldött egy ilyen listát, hogy 3000 cikket gyűjtött ki. És mondom neki, hát hogy mit csinálsz, hogy nem, megsértődött majdnem, mert 6000 cikket gyűjtött össze rólam. Nem annyit tudom rólam, amennyit én szeretnék eláldulni magamról, sokkal többet. Na most ezek a hobológiai beszélgetések, elhatároztam, hogy akkor beszélgetek ezen egyetlen egy helyen, mert hát ugye én nem vagyok ilyen média barát, ha lehet, akkor ugye ott korlátok közé vagyok szorítva, és akkor beszélgetek velük. Ebből az lett, hogy ezek ilyen délután 3-kor voltak, este voltak a koncertek, és az lett belőle, hogy a közönség 99%-a irgalmatlanul beebédelt, oda jöttek, 100-200 ennyi emberrel nem is lehet beszélgetni, de 80-an tök mindegy. Mindenki szépen leült a székébe, ott a kertbe, ahol ez van, és ott szépen emésztett, én meg nem tudtam velük beszélgetni, mert nem kérdeztek semmit. Hanem a végén esetleg egy-kettőt. És akkor iszonyan berágtam, és akkor elhatároztam, hogy ilyen tematikus előadások lesznek, mire az egyik őrült, az hozott egy ilyen készüléket, is fölvette az előadásokat, mert ez mikrofonba szoktam mondani, és most ki akarnak adni egy hobológiai segédkönyvet. Hát most majdnem, ugye nem beszélek csúnyán, szóval hát fekvőbetegre röhögöm magam, és akkor ez a hobológia ráadásul a Művészetek Völgye vezetőségének a mániája lett. Így az azt jelenti, hogy 10 nap alatt 22 előadásom van. 10 koncerten, 10 hobológia, meg 2 extra, amit ők kértek, nem tudom, hova kell mennem még, vagy a filmvetítés is lesz. Ez a hobó filmet vetítik. És az van, hogy annyira belefáradtam ebbe, hogy provokáljam a közönséget a legagresszívebb módon, hogy beszélgessünk, hogy kitaláltam, hogy akkor ilyen témák lesznek mind a 10 napon, és akkor arról beszélek, és akkor hát ez olyan, mint egy ilyen szeminárium, amiből ráadásul elmondtam a Vinyánszkinak, aki megéri a pénzét, mert rögtön kitalálta, hogy csináljunk belőle egy darabot. És most már 10-szer játszottam a Túlélő Tralala című előadásomat a Nemzeti Színházban egyedül 2,5 óra. Levegővétel szüveten kell, és ez az alcíme, Trullélő Trallal, a zárójel,

0: teológiai szeminárium, zárójelbe zárva. Úgyhogy most ebből is lett egy előadás, Kapolcson is lesz, az utolsó este ez lesz.
1: Utolsó kérdések egyike a végére, mert közeledünk a beszélgetés végéhez. Most éppen szünet van már, mint színházi szünet.
0: Hogyne.
1: Szeptembertől ugyanaz folytatódik, mint ami volt. Említetted a József Attila estet, a Medveváros, stb. Vagy van valami új kilátásban? Hogy akkor...
0: Hogyne van, igen, kettő is. Évekkel ezelőtt megírtam a 31 dosszié című kétszereplős darabot, ami a 1963 és 1990 közötti rendőrségi ügyeimnek a jegyzőkönyveire épül, az 282 oldal, amit a történeti hivatalban a rólam ami velem összefüggő dolog, az függ a rendőrségi jegyzőkönyveket, politikai természetőket kinyomtatták, és ebből én írtam szintén a Vidnyászki úr kérésére egy darabot, meg van egy csomó olyan rendőrségi ügyem, aminek nincsen nyoma, eltüntették az aktákat, de ez nem számít, mert ez ma erről beszélsz, akkor ez dicsőségnek, dicsekvésnek számít, de te kérdezted meg, ez az a cím, hogy 31 dosszié ennek a darabnak, és ez lesz ősszel bemutatva a betilt, annak idején betiltott számaimmal, mint a kopaszkutya, vagy a száműzött lovag, vagy a torta, vagy a Moszkva térblúz, az különösen attól borultak ki, mert az első nagy lemezen lett volna rajta Moszkva tér blues, és az úgy kezdődik, hogy a Moszkva térig jár az 56-os busz, és már kinn is voltam a folyosón, úgy rúgtak én lábam, nem ért a földet. Ez az egyik darab. Ha. A másik, van egy szintén előkészületben lévő valami, az meg a Rejtő Decameron. Van egy ilyen képregényes lemezem, egy nagy rejtő rajongó voltam, és csináltam is egy ilyen lemezt, amit agyonütött a Covid, egyetlen egyszer sem tudtuk játszani, és abban akarok egy ilyen kamara előadást a kocsmárosféle rajzokkal, de nem, ez nem rejtő előadás lesz, hanem az én tisztesgésem a rejtő Jenő előtt. Ezek vannak a színházi évadra tervezve, amennyiben hát nem rúgnak ki.
1: Egy utolsó kérdés a végére, Hobó. Pár évtizedet tart a pályád, életműved is van, mint ahogy említetted. Van-e még olyan, ismerve a te nyugodtságodat, higgadtságodat, szakmai profizmusodat? Jó, hát nyilván ez zárójelben mondom, igen.
0: Jó, az rendben van. Jó,
1: igen,
0: rendben.
1: Szóval, hogy szokott-e még olyan lenni az életedben, vagy volt egyáltalán színpadra lépés előtt, akár koncert, akár nem tudom, prózai előadás színházban, szokott még izgalom lenni?
0: Halálra izgulom magam. Az egész élet halálra megy, tök mindegy. Hogy vicceket mesélsz, kuplikat énekelsz, hogy József Attilát mondasz, vagy a saját nem, ez ilyen nincs. Hát most voltam, nem tudom milyen napon, pénteken voltam Edelényben, ahol egy gyönyörű régi kastélyban volt egy hármas oltár estem, ahol szabadságról szólt a Jim Morrison, ahol a Vladimir Vysotsky és a József Attila szemüvegén keresztül. És ez az előadás, mint amit 150-szer játszottam, de a József Attila, 1200 József Attila eset játszottam a 35 év alatt, és most is minden előadás előtt úgy készülök, hogy ülök az öltözőbe, és gyakorolom a szöveget. Mm. És semmire nem szabad figyelni, csak befelé. Tehát a látod, hogy ott kifelé mi van, és mit csinál a nézőség, milyen hatással vagy rájuk, az nem szabad, azt az energiát veszi el, ami arra kell, hogy ott legyél. Hiába játszottad a Hajtók dalát a Tanácsköztársaság bukása óta, nem tudom hány ezerszer, 7000-nél több fellépésem volt már, akkor is a közönség megérdemli, meg az a mű megérdemli, hogy minden szó mögött ott legyél, úgy, ahogy a József Attila 7-et, azt nem tudom, hány millió embernek játszottam már a József Attila verset. Minden sor mögött ott kell lenni, és hát ez egy nagyon nagy felelősség, ami, ha mondhatok egyetlen egy csúnya kifejezést, hogy én minden előadás előtt a közeli Beszarábiába vagyok.
1: Legeslegutolsó, most már utolsó utáni kérdés a végére. Említetted, tök jó veled beszélgetni, meg neked nagyon jó gondolataid vannak, és mindig valamerre elindulnak a gondolataim az adott mondataid kapcsán.
0: Szerénység, mondta Bársefás, ha valamit szeretek magamban, az a szerénység.
1: Szerénység, igen. Szóval utolsó utáni kérdés. Említetted, hogy az alkotási folyamat olyan, hogyha le kell ülni és gondolkodni kell, akkor az nincs. Hogyha jön magadtól, mert éppen megvan az ihlet, akkor azt le kell írni. Olyan van-e, vagy volt-e a pályádon, hogy elkezdtél valamit írni, aztán utána nem jutottál a végére, és nem tudom, évek óta, vagy évtizedek óta egy félbehagyott mű, dalszöveg.
0: Van egy csomó, persze. Igen. Sőt, még több van, amit kidobtam dühömmel. Megírtam, másnap reggel elolvastam, és azt mondta, hogy ez szar. És kidobtam, és aztán három nap múlva megbántam, mert lehetett volna javítani, csak te el az előbb azt mondtad, hogy higgadt vagyok, ami egy elég nagy tévedés, mert én bizony a szemétkosarat nagyon gyakran televerem papírokkal, mert elég szigorú vagyok így magammal. Úgyhogy.
1: Szóval 13-án, tehát a Budapest Parkban mesél az erdő, ami a Medvevára, amiből megjelent egyébként a hangos könyv is, megmész Hobológia művészetek völgye. Hobó, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Köszönöm szépen, köszönöm.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a hétvégi, a vasárnapi programajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, már amit hoztál.
1: Szia Roli, és hétvégén is köszöntöm a hallgatókat. Al Pacino, Sunny Boy. Ezt az önéletrajzi kötetet hoztam el. Figyelj csak, hát szerintem beszélni róla felesleges, Al Pacinót mindenki ismeri, mozgalmas, megpróbáltatásokkal teli művészileg kiteljesedett életében mindig is a céltudatosság és a szeretet volt az iránytű, és hát a könyv érdekessége, hogy egyes szám első személyben írta meg Al Pacino ezt a könyvet, és hát különleges életútján viszi végig az olvasókat. Hát figyelj, Roli, én nem is tudom, mit mondjak róla, el kell olvasni, én még nem olvastam el, de lehet, hogy el fogom olvasni, mert amúgy is szerintem ezt már többször beszéltük, imádom az életrajzi köteteket.
0: Kedvenc filmem tőle egyébként. Melyik? A fedő neve Donnie Brasco.
1: Ó, igen, igazi klasszikus, úr is.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Én köszönöm, Roli, olvasom mindenkit.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startul a Tüzesen süt le ma este fókuszban a BSV dupla Budapest Parkos koncertje, valamint az aktualitások. Vendégem Ferencei Gábor és Sziklai Mátyás. Tarts velünk ma este is!
0: Itt egy újabb óra!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a BSV Dupla Budapest Parkos koncertje, valamint az aktualitások. Vendégem Ferencei Gábor és Sziklai Mátyás, azaz Gaben és Meklód.
1: Szavaztok, sziasztok, köszönjük a meghívást.
2: Hello, szia, köszönjük a hallgatókat.
0: Na hát, hogy vagytok az évben? Ugye január közepén jött ki a klasszik lemezetek, azért ez egy jó kezdet, és meséljetek először erről egy kicsit.
1: Köszönjük a kérdésed, nagyon jól vagyunk. Szezon közepén vagyunk, tehát a turné közepén, egy kicsit fáradtan, de azért izgatottan is. Hát mondhatjuk, hogy már túl vagyunk a szezon felén, de nem, igazából nekünk még most indul a nagyon-nagyon durva szezon. És igen, a kérdésed első felére válaszolva, évelején, amivel kijöttünk lemez, ez igazából az első 10 évünknek az újra dolgozása volt, tehát a számunkra kedves és kiemelt dalokat újra dolgoztuk. Jól mondom, nem, Gabi?
2: Na, jól mondtad, Mátyás, és csak a magad nevébe beszél, én nem vagyok jó. Én nagyon érzem a nyarat, nagyon-nagyon-nagyon sokat megyünk, és ez mellé nagyon sok buli is társul, és akkor én ebből kiveszem a részem, ahogy tegnap is, de ide értem.
3: Csalgótarjából, igaz?
2: Tehát Csalgótarjából érkeztem egyenesen egy horgásztóról, és nagyon örülök, hogy itt vagyok, és a klasszik lemezről azt szeretném még elmondani, hogy köszönöm, hogy megemlítetted, hogy ez végre újra rappeltünk, és nagyon-nagyon jól éreztem magam. Ezt Tenerifén vettük fel ezt a lemezt?
1: Tenerifén vettük fel, igen.
2: Ennek az is a különlegessége, hogy oda kimentünk 3-4 napra teljes stábbal, modellekkel, és ott forgattunk hozzá a videókat, és szóval ez egy nagyon jó projekt volt.
1: Az volt az apropója egyébként ennek a lemeznek, hogy idén 20 évesek vagyunk, és ugye az első arénánkat, ami teltházas lett, nagyon szépen köszönjük a közönségünknek.
0: Így van.
1: Azt ünnepeltük, tehát az arénában ünnepeltük, hogy 20 évesek vagyunk, és tudtuk, hogy egy ilyen 20 évet átörelő nagy setlistben kell olyan régi dalokat is játszani, amiket a közönségünk szeret, bármennyire is réteg zene most már, hiszen azóta ugye sokkal nagyobb slágereink vannak, hál' Istennek, de emiatt amúgy újra dolgoztuk az első 10 évnek a számunkra kedves és kiemelt dalait, azért, hogy egy kicsit újra előtérbe kerüljenek, és mi is leporoljuk, és megismerjük őket mi is újra. Egyszerűen akkora hajtás van, mert itt nem csak a turné van, hogy ugye a Dupla Budapest Park, igazából az arénából estünk bele a plázsból a Dupla Budapest Parkba. Még egy plázs csinálunk, itt még szeptember elején. Az idei évünk egyébként a nagy koncertek köré csoportosul, tehát őszintén szóval túlvállaltuk a nagy koncertekkel az idei évet, egyszerűen levegőt nem tudunk venni. A szokásos turné mellett ugye az aréna, a Dupla Budapest Park, tulajdonképpen dupla plázs, ezt se jelentettük be, de lesz még egy Miror akusztik is.
2: Mindent ma jelentünk be.
1: Hát most akkor igazából
2: ez az a Petőfi Rádióban ma minden koncertre fényderül, amit idén a BSV önálló elrendez.
1: Ez Erkelben csinálunk egy ismét egy Miror akusztikot.
2: Ez nekem szóval, is új.
1: Ezt a Gabi is most tudja meg. De ezekkel annyi munka jár egy ilyen kiemelt nagy koncerttel, tehát ezekre mindre külön látványa, fénnyel, setup-pal, díszlettel, mindennel készült, tehát több hónap munka előzi meg egy ilyen koncertet, és hát minden időket megeszi a turné mellett, meg hát ugye a Gabinak a buli mellett is.
2: Hát igen, azért a buli mellett néha kell dolgozni is.
3: Alapvető.
1: Csak nem neked.
2: Hát így van. Ezt megvetem, ezt a dolgot.
1: Az emberi test nem munkára teremtetett.
2: Hát, bizony, hogy nem. Meg azért vagyunk ketten, hogy elosztjuk, hogy a Matyi imád dolgozni, neki az a hobbi, az élete. Nagyon szereti. És én pedig a szociális ember vagyok, tehát én pedig tartom a kapcsolatot a barátainkkal, szórakozok velük.
3: Nagyon meg... fontos szerep.
2: Nagyon fontos. Szerep. Tehát, igen, ezt igen. Elosztottuk, és szerintem ezt nagyon jól csináljon mind a kettőnk.
1: Igen,
2: ugye,
1: igen.
2: Mátyás?
1: Maximális.
0: Na hát, rákanyarodva a Dupla Budapest Parkra, azért mondjuk el, hogy már tavaly is volt egy Budapest Park, az volt az első. Milyen élmény volt? Mérföldkőként könyvelitek el?
1: Szerintem abszolút a peak pontja volt.
0: Peak
1: tehát
0: pont.
1: Hiába volt azóta ugye egy telt az a sarénánk, ami igazából nagyobb szó, de számomra akkor is amúgy a karrierünk csúcspontja az a Budapest Park, ez pedig azért van így, mert nagyon sok idő volt, amire bejutottunk oda, vagy amire összejött nekünk az, hogy egy Budapest Parkot csinálhatunk. Tehát annyi munka és annyira sok akarás előzte meg, hogy igazából az egy ilyen, amikor beérik a gyümölcs, olyan érzés volt, és ugye nagyon gyorsan teltház is lett. Körülbelül egy hónap alatt, ugye fél évvel a koncert előtt már teltház volt, és nagyon jól is sikerült, és a visszajelzés is nagyon jó volt. Szóval abszolút egy mérföldkő volt.
2: Igen, meg tényleg nekünk is ez egy akkora dolog volt, hogy pont most nézegettem vissza a fényképeket, meg a videókat a tavalyiról, és így látszik az arcunkon az a fajta ilyen, már, hogy annyira elégedett vagy, és már majdnem sírsz, de hogy fáradt vagy, és minden tükröz az arcunk azokon a fotókon, hogy tényleg 19 év volt, mire oda eljutottunk, hogy felléphetünk a parkba.
1: Igen.
2: És egyszerűen az egy olyan katartikus élmény volt, én emlékszem, az elején tartottunk beszédet a zenekarnak, és akkor a Matyi megtartotta, hogy ezt a szokásos menjünk harcba, és csináljuk meg, arassuk le a babérokat, és én is mondom, na most akkor én is mondok egy komoly beszédet, ez amúgy nem jellemző rám, nem tudom, feltűnte. És akkor így elkezdtem mondani a komoly beszédemet, és a második szónál egy elcsuklott a hangom, és elkezdtem sírni, és így vigasztalt a zenekart. Annyira béna volt, és egyszer akarok beszédet mondani, akkor is elbőgtem magam, úgyhogy én elkagyom a Matyinak.
1: Tényleg egyébként a parknak, tehát az első parkunknak az volt szerintem a legnagyobb szó az volt benne, hogy igazából amikor, tehát hogy az adja meg az értékét bárminek szerintem az életben, hogy küzdesz érte. És amikor valamiért nagyon sokat küzdesz és végül összejön, az egy ilyen felbecsülhetetlen érzés, amit amúgy semmi nem pótol, tehát hogy hiába van pénzed, sikered, bármi, azt az érzés semmi nem pótolja, amikor valamit nagyon akarsz, és nagyon sokat teszel érte, és végül beérik, és végül lesz belőle egy, tényleg egy olyan dolog, amire vágytál. Szóval, ja, az egy nagyon nagy dolog volt.
0: Hát meg még tegyük hozzá ehhez a koncert cunamihoz, hogy idén vagytok 20 évesek.
1: Így van.
0: Bizony.
1: Így van.
2: Amíg látszik rajtunk.
0: Isten éltessen titeket.
2: Köszönjük szépen.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfén.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a BSV dupla Budapest Parkos koncertje, valamint az aktualitások. Vendégem Ferencei Gábor és Sziklai Mátyás, azaz Gaben és Meklód. Augusztus 6-án lesz majd ez a bizonyos dupla Budapest Parkos koncert, aminek hát az előzménye, vagy az egyik előzménye, hogy ugye Akvárium Klub is volt, és oda hip-hop elfogytak a jegyek, hogy ilyen szófordulatot használjak. Na hát, át is adom a szót, meséljetek nekünk augusztus 6-ról.
1: Ja igen, értem, hogy kötöd össze ezt az akváriumos történetet, igen.
0: Hát, hogy ott is tavaly elfogytak a jegyek.
1: Tavaly csináltunk egy olyan, ez az első Budapest Parkunk apropóján csináltuk, hogy tudtuk, hogy a Budapest Parkban nem játszhatunk régi dalokat, hiszen amúgy nem azért jön a közönségünk, akik egy hónap alatt ugye telerakták a Budapest Parkot, nem azért jönnek el, hogy a 10 éves vagy 15-20 éves dalainkat hallgassák, viszont ugyanakkor tudtuk azt is, hogy van egy olyan rétegünk, akik viszont szeretnék ezeket a régieket hallani, és nekik akartunk kedveskedni ezzel az akváriumos koncerttel, ami aztán 6 nap alatt telt házas lett. És
2: nagyon durva.
0: Igen.
1: Igen, és ugye az arénában is játszottunk már régi dalokat, de úgy voltunk vele, hogy megcsinálunk egy dupla parkot, tudtuk, hogy egy park az valószínűleg ugye a széles közegünknek köszönhetően lesz egy teltházas, tehát ez egy normál nagy Budapest park, amire nagyon sokat készültünk, és emellett akartunk csinálni egy második parkot is, ami viszont az első 10 év köré épült, tehát itt is játszunk egyébként új dalokat, tehát fele-fele arányban lesznek körülbelül, de hogy akartunk csinálni egy olyat, ami szintén a kicsit a kezdetekhez nyúl vissza, és a régi hallgatóinknak kedvez. Ugyanakkor tudtuk azt is, hogy ez valószínűleg nem fog annyi embert érdekelni, de szerettünk volna kedveskedni a régi közönségünknek is. Egyébként most majd jól az orra alá dörgölhetjük a régi hallgatóknak, hogy ugye mindig mondják, hogy bezzeg régen, meg hát olyat kéne csinálni meg, és akkor hát igen, akkor itt a lehetőség.
2: Én már csináltam egy csomó ilyen kamu regisztrációt, amivel majd amikor kijön a koncert videó az augusztus 6-ról, akkor be fogom írni alá, hogy erről én miért nem tudtam, erről én miért nem tudtam, hát miért nem szóltatok? Mert ugye ez szokott lenni. Hát jönnek a régiek, persze, majd az ilyen hip-hop csoportokban majd felrobbannak a fórumok, hogy hát erről miért nem tudtunk, oda mentünk volna megverni őket. Bocsánat.
0: Na hát ugye azért a Budapest Park egy nagyon komoly és hatalmas színpad, sok mindent, nagyon-nagyon sok mindent lehet belőle kihozni. Ti mikkel készültök erre? Nyilván, amit elmondhattok. Azért gondolom lesznek itt látványbeli hangzás.
1: Hát az a legdurvább, hogy idén semmit nem osztottunk meg a látványból.
2: Hát,
1: és
2: de nem
1: véletlen. Ezen is szoktam gondolkodni ezen, hogy amúgy nagyon nehezenkre esik nem megmutatni, hogy mivel készülünk. És szoktam gondolkozni ezen, hogy amúgy lehet, hogy meg kéne mutatni, most már mondjuk mindegy, majd ott meglátják az emberek.
2: De úgyis tudják.
0: Annyit írtok, régi dalok nagy színpadon, zenekarra, nagy látvány, régi hangulat, új látvány, új setlist, old school hangulat, minden van, ezt kikopiztam.
1: Tulajdonképpen ez kettő koncertről beszélünk, két különböző setlist, két különböző látvány. Mind a kettőre nagyon sokat készültünk, meg még ugye most is utolsó pillanatokban vagyunk, tehát hogy most áll össze igazából ugye, ahogy lenni szokott, és természetesen mind a kettőre. Óriási látvány, óriási setlist, óriási készültség, nagy zenekar, minden, ami egy Budapest Parkhoz méltó.
2: És amiket nem jelentettünk be, de nem most fogunk, mert most már Matyi már bejelentett mindent, de nagyon jó előzenekaraink lesznek, nagyon jó varmapunk, nagyon csinos varmapunk lesz, nagyon jó csinos előzenekarunk lesz.
1: Mivel addigra már amúgy ez nyilvános lesz, úgyhogy akkor igazából elmondhatjuk, hogy a 6. old school köré épülő parkon kilakik itt az előzenekar.
2: Mondom, hogy csinos.
1: És a Gabi felesége
2: Metzger Viktória varmap, természetesen.
0: Néhányan ismeri.
2: Igen.
1: A 7-én szintén Viki a warm-up, és
2: ez egy családi biznisz.
1: És még családibb a biznisz, mert az előzenekar az pedig Budai és a Gang, aki ugye a mi zongoristánk, és egy ilyen, tulajdonképpen a BSV-nek, ha lehet így mondani, egy ilyen side projektje, ami a Dávidnak az agymenései, a turnén megélt dolgokat énekli meg, mint egy trubadúr.
0: Na most azt mondjátok még meg nekem, egy kicsit kiebb zoomolva a Budapest Parkon, hogy ugye mostanában volt nálunk Flor Tomi, Hősök, most ti, és nagyon-nagyon sokan tartanak ilyen old school bulikat, OG buli, ahogy mostanában mondják. Mi ennek az oka szerintetek? Szerintem nagyon jó irány elővenni a régi termést, úgymond, de hogy ti ezt hogy látjátok?
2: Én elmondom, hogy én ezt hogy látom.
0: Na.
2: most először fogok én válaszolni, és utána Matyi majd azt se tudja, mit mondani, de nem figyel, figyel, eltelik 2 perc, mondok egy körmondatot, nem fog figyelni már. Azért van ez szerintem a Fluornál, meg nálunk biztosan, hogy a Tomi szerintem ő az egyetlen olyan magyar előadó, aki 2 projekttel is be tudott futni olyan szinten, hogy az teljes országos siker volt, hogy a Mizu időszakban is, meg a Well Hello-val is, ez 2 teljesen másik siker, meg út, meg minden, és a Tominak vannak az előző életéből, vagy az előző karrier érájából is olyan dalok, amik egyszerűen egy generáció nőtt fel rajtuk, és amiután meglett a Well Hello, nyilván ezeket a dalokat már nem játszották, viszont az egy óriási projekt volt a Tomitól, tehát ő is meg tudja csinálni azt, hogy csinál egy OG Fluort, és jön egy olyan generáció, aki azt mondja, hogy én ezt akarom. És nálunk ugyanez van, hogy akkora stílusváltáson ment keresztül a zenekar, az underground időköz képest, amin ugye felnőtt egy generáció, a mostanihoz, hogy igazából ez is 2 karrierre, a Bírszivók és a BSV is teljesen olyan, mint a Fluor, meg a Well Hello.
1: Egyetértek, kb. Én is így látom. Egyébként ezt is beszéltük mi csapaton belül, hogy nekünk ugye van ez az akusztikus projektünk, ami a Mirror Akusztika, ami ilyen vonós nagy koncert, tulajdonképpen vonósra vannak hangszerelve a dalok. Az is olyan, mint hogyha egy külön együttes lenne. Akkor van ugye a BSV, meg van a Bírszivók. Tehát olyan tulajdonképpen, mint hogyha 3 külön együttes lenne, és egyébként e köré építjük is az egész évben a koncerteket, hogy ugye a BSV az, ami nyilván a legpopulárisabb, ugye a Lidokain, Passport, mióta elhagytál, stb. Szóval ezek a dalok, ezek láthatóak nyilván a fesztiválon, stb. De vannak ezek a rétegnek szóló Bírszívók koncertek tulajdonképpen, mint például most a Budapest Parknak a 6. napja, és hát akkor van ez a szofisztikáltabb vonós koncert is.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt.

0: Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a BSV dupla Budapest Parkos koncertje, valamint az aktualitások. Vendégem Ferencei Gábor és Sziklai Mátyás. Hogy látnátok, ti miben változtatok az elmúlt 20 évben?
1: A Gabi semmiben.
2: Én sajnos semmiben. Tehát mondanék ilyen pozitív... Jó férj lettem szerintem, ezt a Viki el tudja róla mondani, és egy nagyon jó barát is vagyok szerintem, ezt a Matyi is el tudja mondani. De hogy amúgy szerintem semmiben. Tehát sajnos nem tudok felmutatni.
1: Nagyon nagy be.
2: Azt tudom felmutatni.
0: Nem lehet egy jogászdoktor semmi.
2: Nem. Amúgy emberileg fejlődtem sokat, tehát sokkal kevesebbet bulizok. Nem, sajnos nem. Épp a fluorolán voltam a múltkor, ez sokat elmond. És akkor beszéltük a Tomival, hogy amúgy mi tényleg ugyanolyanok is vagyunk, meg nem is változtunk semmit. Szóval ez így kb. Így mindent elmond rólam. Úgyhogy, de Matyi fejlődött azért, én izmosabb.
0: Na Matyi, izmosabb.
1: Jaj, hát nem tudom. Erre most mit mondjak?
0: Komolyabb lettél, nem tudom.
1: Én sokat változtam, igen.
2: Ja, több béna is vagy.
1: Igen. Igen, abszolút. Tehát érzem a szégyent magamon, hogy meg vagyok komolyabb, és felelősség teljes vagyok, és viszem a bizniszt, meg a vállalkozásokat, hát, megépítem a portfóliónkat. Igen, egy kicsit gáz.
2: Hát, ja.
1: Néha irigylem is egyébként.
0: Túl felnőttes.
1: Pont most mondtam amúgy a Kevinéknek, hogy amúgy néha én ezt irigylem, hogy ezt az életet akarom élni, néha azt érzem, hogy ezt az életet akarom élni, hogy sziszenti a sört este, átjönnek
2: de
1: a
2: nem
1: barátok.
2: Nem rólam van szó.
1: Nem a Kevin, most a Kevin.
2: Köszönöm.
1: Átjönnek a barátok, hajnali kettőkor megérkeznek a csajok, megy a buli reggel 4-ig, sauna, jacuzzi, minden, aztán alszik délig, fel kell, elmegy bunyózni egyet, edzeni, minden. Utána megy, ír valami dalt a stúdióba, és ugyanez előről, és így él a csávó, meg elmegy koncert.
2: Hát így élnek a
1: repsztárok. Arany élet. Ehhez képest én kelek reggel, 5 óra alvás után viszem az üzleteket, a bizniszeket, a befektetéseket, a stressz a hátamon, a gyakamon, a mindent.
2: Tisztelünk is téged ezért, mert hát. A Kevinéknél, mikor afterezgetünk, nagyon tisztelünk.
0: Hátadon viszod a csapat sorsát.
1: Igen, hát jó. Én nekem az a tervem, hogy 40 évesen nyugdíjban vonulok egyébként.
0: Hány éves vagy?
1: 36.
0: Azt hittem, 43.
2: Én jövőre vagyok 40, és én nem tervezek nyugdíjba menni, viszont vállalok majd szülinapokat.
1: Te vállalva vagy, miről beszélsz, te már nyugdíjas vagy.
2: Ha Matyi nyugdíjba megy, szülinapokat vállalok, csak mondom.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pest.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le ma este, még pár percre fókuszban a BSV Dupla Budapest Parkos koncertje, valamint az aktualitások. Vendégem Ferencei Gábor és Sziklai Mátyás. Na gyerekek, idén 20 éves a BSV, erre a vonatra felpattanva, és az augusztus 6-on túltekintve, miket hozhat még az idei év? Azért már itt puffogtattatok dátumokat, meg hogy sűrű a nyár, de meséljetek, ez lehet terv, közreműködés, zene, koncert, bármi.
1: Egyébként ugye a koncerteket már ledaráltuk egy párszor, hogy mi van.
2: A nagy lemez maradéka jön
1: igen,
2: még.
1: Igen, viccet félretéve ugye kettő kis lemez jelent meg, ugye a Winter és a
0: Spring,
1: igen, és akkor az ősz meg a nyár van vissza. Egyébként például a nyár az teljes egészében totálisan kész van, tehát bármikor meg tudnánk jelentetni, annyi, hogy forgatnunk kell még egy klipet. Ezt is eláruljuk, hogy kivel?
2: Hát amúgy elárulhatjuk, de ja, áruljuk el, oké.
1: Van rajta egy iszonyat nagy poéndal, ugye nyilván a nyári EP az nem egy komoly melankolikus EP, és van rajta egy dal, amit a Kevinnel és a Brunoval csináltunk meg, egy óriási abnormális hülyeség igazából.
0: Tökéletes.
2: Igaz, fú, de jó lesz.
1: És ahhoz kell szintén egy abnormális hülyeséget forgatni, tehát egy ilyen nagyon vicces klippet akarunk hozzá csinálni. De egyszerűen tényleg nincs idő, vagy nem tudjuk összeegyeztetni, mikor csináljuk meg, szóval ez meg fog jelenni, ez az EP, és ezen kívül van az ősz, amiről megjelent már.
2: A Bogis dal
1: már megjelent, igen, és azon van még kettő dal.
2: Azt játszátok rotációban, nagyon szépen köszönjük az összes lejátszást.
0: Köszönjük, hogy elkészítettétek.
2: Nagyon köszönjük.
1: Na jó, szóval visszatérve.
0: A klipnél tartottunk.
1: Visszatérve, klip. Igen, igazából tehát ez a két EP ki fog jönni, mert igazából kész vannak, csak még a klippekkel vannak munkálatok, és egyébként új dalok is várhatóak. Tehát elkezdünk dolgozni, sőt már elkezdtünk dolgozni új dalokon. Kicsit muszáj fújnunk egyet, szóval megmondom őszintén, én várom, hogy lemenjen ez az év, és egy kicsit kevesebbet vállaljunk jövőre, mert nagyon-nagyon sok ez a koncert, nagyon-nagyon sok a turnéval együtt ezek a nagy koncertek, szóval jövőre biztos, hogy kevesebb koncert várható, de nyilván annál jobbak, és ezért valószínűleg több idő és energia lesz az új dalokra is. Jó, mondom, Gabi.
2: A Matyi annyira jól mondta ezt, csak nem figyeltem pont, de amúgy meg nagyon jól mondta.
0: Uraim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Én azt mondom, hogy akkor arccal a 30 felé, BSV 30 felé, köszönjük, és várunk szépen vissza titeket szeretettel bármikor.
2: Köszönjük szépen a sok lejátszást.
0: Az elmúlt egy órában Ferencei Gábor és Sziklai Mátyás, a BSV két tagja volt a vendégem, akikkel többek között a Rap Duo Dupla Budapest Parkos koncertjéről beszélgettem. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: Rádió Minden Magyar az elmúlt egy órában Ferencei Gábor és Sziklai Mátyás, a BSV két tagja volt a vendégem, akikkel többek között a Rap Duo Dupla Budapest Parkos koncertjéről beszélgettem. A jövő héten ismét lesz majd tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: volt a Szakcsi Jazz óra.
1: A Petőfi Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, kicsit elmélyedünk majd a 90-es évek második felének a zenéjében, és a 2000-es évek zenéjében is egészen napjainkig átnézzük majd ezt a pár évtizedet. És velem szemben a stúdióban már itt ül a Kozmix frontembere, Lányi Lala. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusztok, üdvözlök mindenkit, szia.
1: Még mielőtt a Kozmixról beszélnénk, csapjunk bele a témának a kellős közepébe, mármint az aktuális témának a kellős közepébe. Azt hihetné az ember, hogy te csak ezt a bizonyos magyar révet tolod, vagy toltad az elmúlt évtizedekben, de nem, a te zeneiséged az olyan sokrétű egyébként, hogy aki nem lát bele jobban, az nem is tudja, hogy te mennyire képzett zenész vagy.
2: De érdekes ez az élet, nem? Hogy az ember, amikor lenézi akár csak a lába elé a fűben sétálva, akkor látja, hogy milyen szép zöld normális esetben, és amikor közelebbről megnézni, akkor rájön arra, hogy milyen gazdag élővilág rejtőzik, és lapul a talpa alatt olykor. Valahol az én világom is ilyen egyébként. Sosem foglalkoztam, vagy nem volt igazából időm sem arra, és talán igényem sem, hogy feltétlenül arról szóljon az életem, hogy járok balra jobbra, és arról beszélek, hogy én zeneileg vagy más szempontból éppen mit teszek, mert sosem volt idő igazából a tényleges munka mellett nekem ezzel nagyon foglalkozni. És jobban érdekelt mindig az alkotás, jobban érdekelt mindig az, hogy valóban azt csináljam, amire hivatott vagyok, amire én úgy érzem, hogy valahol születtem, és ez gyerekkorom óta így van. Amikor mások csajoztak, meg bulisztak balra jobbra, akkor én otthon nyomkodtam a szintetizátoromat. Szóval az én életem azért a komoly zene irányából indult egyébként, édesapám is zenész volt, és nagyon sokat tanultam nyilván tőle, a karinektől kezdve a hangszerezzenén keresztül. Nálam a zongora volt a fő és legnagyobb szerelem, holott mégis húvos hangszeren kellett tanuljak, úgymond, mert a családban édesapám által már volt zongorista, és ugye az volt a terv, hogy akkor legyen egy húvos, én voltam a klarinétos a csapatban, de mindenki tudta nagyon jól, hogy én akkor is a zongorában vagyok szerelme, szóval ez indított el, és amikor az elektronikus zene úgy ránk rúgta az ajtót valamikor a 80-as évek elején, ahonnan én számítom, ugye a saját időszámításom szerint, még kisgyerekként terepasztalt építve, a idősebbik nővéremnek egyik udvarójának volt egy Speak and Spell Depeche Mode albuma, és kazettán természetesen. Azt valahogy így meghallottam, és a terepasztal építgetés közben így ezt így elinstandoltam tőle, és így bennmaradt a magnóban. Valami olyat kaptam, nyilván nem csak a Depeche Mode által egyébként, hanem úgy általában a 80-as évek elektronikus zenei által, amire azt mondtam, hogy hú, ez valami nagyon, nagyon más, nagyon új, és megnyitja a teret egyébként, és senkinek övezzem meg igazából ezért, mert én nagyon szeretem valóban az akusztikus hangszereket, sőt alkalmazom is, még ma is, de az elektronikus zene számomra egy még szélesebb világot tárt fel, ugyanis ott nem voltak azok az alap adottságok és kötöttségek, amiket akkor azok az analóg hangszerek, és egyébként majd később a szemplerek is okoztak itt a világ, amiben gyakorlatilag bármi belefér. Szóval egy óriási dolog született bennem. És ez gyakorlatilag végig kísért minden értelemben, mert bár Kodály Bicinum éneklési versenyeket nyertünk, meg ilyenek, tehát hogy az énekkel is volt dolgom, meg sok minden mással, de sosem akartam énekes lenni. Én szintetizátoros voltam ízig-vérig mindig is, és nem is álltam volna ki a hangszer mögül, ha én hódmezővásárhelyi születésüként találtam volna olyan énekest akkor, aki legalább annyira komolyan veszi, mint én, és miután sosem sikerült ezt összehozni, ezért kényszer énekesként odaálltam, és jó, akkor majd megírom a dalt, felveszem a dalt, eljátszom a dalt, eléneklem a dalt, és ez gyakorlatilag mondhatjuk, hogy szinte mai napig is így zajlik.
1: Nagyon sok kérdés fölmerül bennem az iménti mondataid kapcsán, és le fogjuk szálazni mindegyik topikot, amit említettél, viszont ha már említed a Depeche Mode-ot is, ez az, ami aktuális most veletek kapcsolatban. Született egy ilyen projekt, hogy 101 hang, és akkor annak te is tagja vagy. És hát felültetek erre a hullámra, méghozzá olyan tűnik, hogy elég nagy sikerrel, mert nem csak Magyarországon érdeklődnek iránta az emberek, hanem hogy viszitek szerte Európába.
2: Igen, egy nagyon, nagyon picit ezen most módosítanék, én általában inkább mindig visszafogottabban szoktam nyilatkozni, de szerintem nem hullámra ültünk fel, hanem most hullámot gerjesztettünk ezzel inkább. Ugyanis az van, hogy az általános megszokott tribute produkciókban ugye eleve cél az, hogy próbáljuk minél inkább úgy előadni és úgy létrehozni magát a tiszteletből, tisztelgő produkció oldaláról mindent, ahogy az eredeti szól. Itt pedig egyáltalán nem az a cél. Sőt, nagyon is elvárás az, hogy itt mindenki a saját egyéniségét hozza a színpadra, próbálja átitatni az ő személyiségével, És maga a zenei felépítmény is olyan, hogy bár a Depeche Mode az alap, a dalok ugyanazok, azokat a rejtett értékeit nagyítja fel ez a produkció, amik végülis mindig benne voltak a Depeche Mode-ban, csak most egy kicsit jobban láthatóvá teszi. Értem itt a szimfonikus zenekart, vagy amik sokszor nyilván elektronikával megoldott, de igazi karénekes kórus megszólalás jellemzik. Szóval ez egy nagyon különleges együttállás, ahol cél az eredetiség, de mégis nyilvánvaló is legyünk őszinték, az is nagyon cél azért, hogy az eredeti érzés azért megmaradjon. De szóval nem eshetünk túl messze.
1: Világos, tehát, hogy igazából nem másoltok, hanem hogy egy önálló produkciót hoztok létre a Depeche Mode munkássága kapcsán.
2: Igen, és a legfontosabb egyébként ebben, illetve az egyik legfontosabb, hogy ezt rajongók készítik rajongóknak. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy szeretett projekt, és azért volt fontos megjegyeznem, hogy nem hullámra jut rá a produkció, mert ez egy jó pár éves folyamatnak az eredménye, hogy ez végre színpadra állhatott. Nyilván ennek voltak egyébként jogi akadálya is, és voltak technikai, és a többi, ennek meg kellett érnie, szóval nem lehet csak úgy belecsapni, és azt mondani, hogy ehhez kellett egy Ida Rauer Richard, aki ott van mögötte zeneileg. De ehhez sok mindenki kellett, hogy így összeálljon. Tehát most jelen pillanatban, és akkor mondjuk ki, ott van a Nemzeti Férfi Kar, ott van a szimfonikus zenekar a háttérben, és ott van egy olyan live band, amiben parádis zenész csapat nyomja az élő talpalávalót, és még fontosabb, hogy megvan tartva azért az a fajta ős elektronika, ami a Depeche Mode-ban nyilván ott van, és ez nagyon magas színvonalon. És ez erre nagyon háklis voltam én is, mikor a produkcióhoz csatlakoztam, hogy vajon ez meg fog-e történni benne, mert azért a szerelem egy részéhez hozzátartozik az is, hogy vannak kötelező elemei, aminek azért úgy kell megszólalni, ahogy az van.
1: Mit énekelsz? Mik a tiei? Szabad ezt tudnunk, vagy titok?
2: Hát igazából ugye az előző évről könnyen beszélek, mert ott a Just Can't Get Enough volt, és a People Are People, ami azért érdekes, mert most ez tök vicces, nem azok a kedvenceim. Nagyon sok kedvencem van, ezek is úgymond közé tartoznak, de most, aki kéne emelni, nem ezek lennének azok. Én nagyon szerettem volna egy picit a mélyebb vonulatba, a mélyebb dalokba helyt állni, de valahogy úgy hozta a sors, hogy nekem is van egy olyan produkció, ami évi 100 koncerttel járja az országot 31. esztendejében, és bár az elején csatlakoztam a produkcióhoz, közben ki kellett álljak belőle, elmondtam a srácok, elnézést, de egyszerűen képtelen vagyok párhuzamosan futtatni ennyi minden, és ősszel, amikor visszatértem a szezon vége felé, akkor felhívtunk, és azt mondom, hogy hát tartozom egy ebéddel, meg úgy elmondanám, hogy mi történt, mert annyira nagyon durván el volt, amit most havazva, hogy ezt nem bírtam volna, és akkor azt mondom, jó, együk meg az ebédet, de figyelj, van még pár hét, gyere inkább, és van még itt egy két dal, amit el kéne énekelni, úgy sincs rá senki, vagy volt, amit valaki azt mondta, hogy nem annyira, jó, akkor, és így összejöttünk, és tényleg az lett, hogy az utolsó pillanatban mégis visszatértem, és mégis elénekeltem azokat a dalokat, és imádtam, és a közönség is imádta, egyébként nagyon jó volt.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lányi Lala, énekes, zeneszerző, dalszerző, előadó művész, a Cosmix oszlopos tagja. Icipici szünetet tartunk aztán.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lányi Lala ül velem szemben a stúdióban, a Cosmix oszlopos alapító tagja, zeneszerzője, előadó művész. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Milyen jó, hogy itt vagyunk.
2: A 101 hangról beszéltünk az imént, ami ugye egy nem tribute előadás, hanem hogy a Depeche Mode munkásságát alakítjátok kicsit ugye a saját szájatok ízére, férfikarral, szimfonikusokkal és énekesekkel. Jó magad is részt veszel benne, és még számtalan énekes nő is, többek között a Nagy Adria, Pásztor Anna, stb. Elég díszes társaság jött össze.
3: Igen, egyébként ez jól fémjelzi azt, hogy itt valóban nem cél, hogy sok kis dévgehez rohangáljon a színpadon. Tehát a női erővel ugye azt is erősíti szerintem a produkció éppen, hogy itt valóban nem az a cél, hogy Dave Gahan próbálja bárki is utánozni. De egyébként a Petke Balázs, ugye az, aki az egyik megálmodója ennek, és mondhatjuk, hogy szerintem művészeti vezetője is a produkciónak, azért jó nagy részben. Ő táncművészként állt ebbe bele, nyilván nagy Depeche Mode rajongóként, és látom azt az igazi művészember benne, aki még a mai napig is, tehát bármikor beszélünk telefonon vagy személyesen, látom, hogy a setlist még mindig formálódik a fejében a tavalyi koncert után, tehát kimondjuk azt, hogy jó ez a setlist, és utána egy héttel később, mégis mi lenne, hogy tehát a dramaturgiáját az egésznek, és minden nagyon jól össze kell állítani ahhoz, hogy az az ív, ami végig is ezt az egész utazást fémjelzi, azért az teljes legyen, és pont olyan legyen, ami lennie kell.
2: Szóval gerjesztettetek egy hullámot, így fogalmaztál, és akkor ez olybá tűnik, hogy olyannyira jól sikerült, hogy nem csak Magyarországon van rátok igény. Van egy olyan produkció, amit megkeresnek külföldről, Németországból, Olaszországból, állítólag Törökországból is vannak már mindenféle ilyen jelentkezések, hogy mi lenne, hogyha fognátok magatokat férfikarral, szimfonikusokkal, énekesekkel, táncművészekkel, szintetizátorokkal, stb. És mennétek, és ott is megcsinálnátok.
3: Igen, és számomra egyébként az a döbbenetes ebben, hogy nem tudom hány olyan magyar produkció volt már a világtörténelemben, ami úgy indult el, hogy bár szerelem projekt volt, és eljutott mondjuk egy MVM arénáig, ahogy az itthon is megtörtént, és most december 10-én ugye jön a második, hogy az előzőnek a felvétele alapján a Berlin Uber Arena részéről az érdeklődés úgy mutatkozott meg, hogy 365 napja van egy évnek, amit be tudnak tölteni bármilyen koncertekkel, nyilván világsztároknak a koncertjeivel, és végül is ott a szabad napokért azért mégiscsak verseny van. És ebben a nagy versenyben azt mondták, hogy nekik ez a produkció kell. Ez egy olyan objektív külső mérce, ami nyilván ismerve azt és tudva azt, hogy ilyen arénákat azért üzletemberek vezetnek, nem csak a művészeti érzékük mozgatja őket, azt is látják, hogy ez érdekli is az embereket, azt is látják, hogy ez azt a színvonalat hozza, ami a világszintű produkciók közé simán befér, és hogy vélhetően ezzel majd még jól is járnak. Szóval ez számomra azért döbbenetes volt, az meg még inkább, hogy közben jönnek az hírek folyamatosan, hogy akkor jövőre már a naptárba beírva Olaszországból, Franciaországból helyszínek. Most kaptam egyébként frissen a hírt, hogy úgy néz ki, az idei decemberi Budapestet követően lesz még egy lengyelországi koncert is a Berlin előtt. Szóval, hogy gyorsan alakulnak itt nagyon a dolgok, és ez számomra azért döbbenetes, mert itt ez tipikusan az a produkció, ami annyira organikusan szerveződik és éjjel és fejlődik, hogy mindenki csak a dolgával foglalkozik, és nem azzal, hogy ez nagyon sikeres legyen. És a siker úgymond valahol mellékhatása. Ez pedig az én hitvallásommal egyébként nagyon egybeesik, mert azt szoktam pont mondani, hogyha valaki azt mondja, hogy hogyan lehetek sikeres, vagy mit csináljak, hogy még jobb legyen. Én mindig azt szoktam mondani erre, hogy hát, ha az a célod, hogy sikeres legyél, vagy az a célod, hogy sok pénzt keres, vagy ilyenek, akkor el se kezd. Ezt akkor is tudni kell csinálni, amikor nehéz, vagy amikor éppen semmilyen reményed nincs arra, hogy ebből bármi is lehet, mert akkor vagy valószínűleg igazán benne ebben a produkcióban, legyen szó a sajátodról, vagy egy bármilyen együttműködésről, és hogyha azt jól csináljátok, és minden körülmények között, akkor a végeredménye, illetve mellékhatása lesz ennek nyilván minden olyan vágyott dolog, amiről most az előbb éppen beszéltünk. De a cél sosem ez. Tehát ez csak egy mellékhatása valójában. Itt azt gondolom, hogy és látva a produkciót, életemben nem gondoltam azt sem, hogy pont a Depeche Mode kapcsán lesz egy ilyen nagy évű projekt, amiben én is részt veszek, de valójában azt kell mondjam, hogy teljesen váratlan számomra az, hogy ez most éppen merre tart.
2: Azon gondolkodom közben, és így kezdtük a beszélgetést, hogy mennyire vagy képzett zenész, meg hogy mikkel foglalkoztál az elmúlt évtizedekben. Szóval, hogy számtalan próba van már, meg számtalan stúdiózás van már a hátad mögött, de amikor bemész egy ilyen próbára, vagy kell egyáltalán próbálni velük, szimfonikusokkal, férfikarral, az kicsivel másabb, mint amit az elmúlt évtizedekben csináltál.
3: Ezt a kérdést egyszer valakitől megkaptam, képzeld, a hasonló módon, és akkor is azt tudtam rá mondani, hogy Képzeljétek el, nekem ez teljesen természetes közegem. Tehát az, hogy szimfonikussal együtt, vagy egy férfi karral együtt, ez nekem annyira természetes, mintha egy zongora mellé kellene állni. Szóval ezzel semmilyen problémám nincsen. Van, akinek ez érdekes olyan szempontból, hogy nehéz, meg úristen, most akkor velük hogyan. De valahol az emberben szerintem a dal, a zene mindig legbelül a lelkében, szívében, ugye minden sejtjében történik, és ez egész egyszerűen, hogyha valaki érzi, akkor az együtt mozog ezzel. Nekem a gyerekkorom, félgyerekkorom is mondom így, tehát igazából, tehát ez annyira testközeli, hogy igazából ebben inkább kiteljesedek, és nagyon élvezem azt a részét, hogy azok a hangok, amiket egyébként szintetikusan állítunk elő, normál esetben úgymond, meg nyilván nem tud az ember mindig egy 45 tagú férfi kart maga mögé állítani, ezt van, mondjuk már ki meg a szimfonikus zenekar sem, még ha a stúdióban mindenféle eszközön megvan arra, hogy most már azért sok mindent meg lehet oldani egyszerűen, sőt az AI segítségével most már meg még egyszerűbben, de ez amikor odaállsz, azt érzem, hogy az ős erő jön, és így egy irányba nézünk, és áramlik az egész. Ehhez nem kell nekem külön próbálni, igazából amit próbálni kell, az egy teljesen más dolog. Nekem az volt az érdekes, hogy egyrészt a színpadon mit fog csinálni, mert ott nem különösebben gondolkodtam ezen a részén. Azt hittem, hogy fel kell állni, és akkor majd elének nem is kész, és majd megmondják, hogy ide állj, vagy oda állj. Kivételesen pedig én azt elég mozgékony srác vagyok, de nem. Azt mondják, hogy hát akkor add elő, és kész. Mondom, értelem, hát mit lehet csinálni, vagy mit? Tehát, hogy képzeld el, amikor az ember 30 év után arról azon gondolkodik, hogy most végig is mit csinált a színpadon, mert mégsem rólam szól, és hát ez... Tehát, másképp közelítem. Én az a srác vagyok, aki mindig, amikor Depeche Mode koncert van, mindig a közönséggel együtt rajong a színpaddal szemben, és nem a színpadon áll. És most ez egy furcsa helyzet, amikor a színpadon állok, és a Depeche Mode szól, és a közönség velem szemben. Tehát, akkor a tisztelettel, hogy ezt értsétek meg, annyira tisztelettel fordulok a produkció iránt, és akkor a gyerekkori szerelem az egész, hogy nagyon óvatosan merem megérinteni is. És bennem az volt inkább a kérdés, hogy szabad-e elvállalni, hangilag méltó vagyok-e arra egyáltalán, hogy ezt énekelhessem. Nem azért, mert képes vagyok-e, mert elénekelni el tudom, de az, hogy méltó-e a színvonala annak, hogy az én hangom kellően illeszkedik oda, aztán kiderült, hogy úgy tűnik, hogy jól összepasszolunk. Szóval ez egy nagyon nagy nehéz döntés volt, de azért gyors volt.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lányi Lala, énekes, előadó, művész, dalszerző, a Cosmix oszlopos alapító tagja, frontembere mindjárt.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lányi Lala ül velem szemben a stúdióban, a Cosmix alapítója, énekes, a frontember, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Szervusztok, reméljük, hogy kitartotok még velünk, mert van még miről beszélni.
2: Igen, a 101 hangról beszéltünk az elmúlt szűk fél órában, 101 voices mentek majd Németországba, meg Olaszországba, meg mindenféle megkeresések vannak. Depeche Mode előadás, kicsit más megközelítésben, férfi karral, meg szimfonikusokkal, meg rengeteg előadó művésszel. A későbbiekben majd visszatérünk még ehhez a topikhoz, viszont akkor most kicsit más, mert hogy neked nem csak ez van az életedben, hanem van egy 31, jól mondom, éve működő együttes, 1995. Tavaly, ha minden jól megy, 100 halombattán futottunk össze, volt egy koncert, ugye?
3: És
2: azt láttam, hogy egy órán, vagy kicsivel több, mint egy órán keresztül a srác, aki hát elmúlt már 25 éves, úgy ugrál, mint hogyha nem tudom, a világ összes energiája benne lenne.
3: Hát a világ összes energiája bennem összpontosul akkor, amikor ott vagyunk együtt a közönséggel, és elfelejtjük azt, hogy végül is mi az életkorunk, és egyébként hogyan illene viselkedni. Szóval a színpad, mondhatjuk azt, hogy az a tér, ahol bármi megtörténhet, és meg is történik természetesen. Igen, a Cosmix most éppen 31. esztendejében van, és ez nem a mi Hozsóval történt találkozásunknak a pillanata, hogyha onnan számolnánk, hanem az első albumnak a megjelenésétől számított ennyi, és ez nagyon durva. Ezt kimondani is.
2: Említetted, egy viszonylag nagy számot mondtál, hogy mentek, mint a mérgezett tegér, hogyha fogalmazhatok így. Folyamatos volt ez a bizonyos siker, mert 95-ben, amikor létrejött az együttes, akkor ott azért letaroltátok a slágerlistákat, a számtalan olyan dal született, ami a legmagasabb pozíciókban volt, meg benne volt a zenet tévékben, meg játszották a rádiók. Ez folyamatos volt, vagy voltak benne, nem tudom, kis hullámvölgyek, mert most azt látom, hogy az elmúlt 2-3-4-5 évben most megint ott vagytok valahol a legmagasabb berkekben.
3: Hát egy minőségi ugrás, egy változás történt igazából a Cosmix életében. Azt szoktam erre mondani, hogy ideje másképp gondolni a Cosmixra. Ugyanis az a helyzet, hogy a 90-es éveknek a hackney világa, ami ugye jellemezte az egész érát abban az időben, az sokunk számára átalakult. Tehát van egy-két csapat, akik elkezdtek koncertezni, itt például a TNT-t is kiemelném nyilván, akik ma már ők sem haktizni járnak értelemszerűen. Tehát itt azért inkább másfél órás koncertekről beszélgetünk, a hétvégén is pont kettő ilyet csináltunk, és pont megkérdeztem, hogy milyen hosszú bulikat csináltunk, és mondták, hát ez majdnem 2 óra volt, inkább 1 óra 45 perc. Ahol nálunk a színpadon egyébként, a most már a szintetizátor mellett, ugyanúgy nyilván dob, gitár, egyébként hegedű is megfordult, tehát hogy egy rendes élőzenekarral dolgozunk, de nagyon speciális felállásban, ami egyébként a műfajra eleve nem jellemző, és amikor én tanácsot kértem egyébként generációban előttem járó tiszteletre méltó zenészektől, hogy ők hogyan oldanának meg egy-két technikai ügyet, mert én nagyon én technikailag is nekem kell összefognom, és nagyon sok újítást kellett már megtegyek azért, hogy ez a műfaj színpadra állítható legyen. Mindig azt a választ kaptam végül, amikor elmondtam az elképzelésemet, hogy Lala, az a helyzet, hogy ebben a műfajban eleve nem nagyon szokás ezt ilyen élő módon színpadra vinni, és az az elképzelés, és amit most csinálunk egyébként, nem azt mondják, hogy az egyetlen út, de a legjobb út valószínűleg, és igazából még volt, hogy tőlem kértek tanácsot, hogy de mondd már meg, hogy ezt egyébként akkor ezt hogy csinálod. Szóval, hogy nekünk folyamatos kutakodás, folyamatos kísérletezés, tehát van ám ebben progresszió, és igazából az, hogy ez most, amit említettem, az a minőségi ugrás nem csak ennek köszönhető, hanem alapvetően abban az óriási rohanásban, ami 90-es években volt, jelen voltunk, de végigrohantunk valóban rajta. Most pedig vicces, hogy az évi 100 bulival azt kell mondjam, hogy kevesebb bulit vállalunk, mert ez valóban a kevesebbnek számít, de ezek valóban a koncertek világa. Amit te láttál, az egyébként egy kis koncertnek nevezett formátum volt, ami egy órás buli valóban, de az nem a nagy élőzenekaros formátum, ahol nyilván is teljes showval, dramaturgiával és a többi érkezünk, de hát ez a folyamat most már 10 éve zajlik, ez az átalakulás a Cosmix számára, és a lehető legjobb úton halad most már az önálló bulik világában. Egy arénát már mi is megcsináltunk önállóan, tehát hogy még mindig azt látom ráadásul, hogy van még hova fejlődni, és az új dalok, amik szépen lassan tartalommal töltik fel, mondjuk úgy, hogy méltó módon a korunkhoz illő témában és megvalósításban, én azt gondolom, hogy ezek pedig egy kicsit még inkább formálják talán az emberek látásmódját is, amikor találkoznak velünk. Arról nem is beszélve, hogy nálunk egyébként minden belefér, hogy azt említettem. Van, hogy 20 másodpercre iszit-iszit idézünk és soratán tovább. Szóval minden is van. ez egy show.
2: Az új dalokról most, hogy említed, majd a későbbiekben beszélünk, viszont még vissza ez a bizonyos tavalyi koncert, ez talán a Kisvilág című dal volt, ami előtt zenére azért viszonylag hosszan, de nem biztos, hogy az volt. Beszéltél arról, hogy a földre vigyázni kell, ökolábnyomot csökkenteni kell, stb. Stb. Te mindig ilyen meggondolt fazon voltál még a 90-es években is, vagy említetted, hogy ott azért végig rohantunk, és akkor ott azért még nem azon gondolkodtál, hogy akkor ki is vagyok, honnan jöttem és hová tartok.
3: Ez igaz, de az embernek az alapvető értékválasztása és az, ami mentén gondolkozik, amire építheti majd tudatosan már a saját személyiségét és a belső iránytűje, amerre mutat, azért azt jól megalapozta mondjuk egy neveltetés. Tehát ahonnan én jöttem, ott azért szerintem hagyományos értelemben is, meg mindenféle értelemben azért szerintem megfelelő értékrend volt mindig a minta, és ez jelen volt bennem még akkor is, hogyha én magam is abban az időben, amikor a tomboló örök fiatalságnak még az első lépéseit tettük a 90-es évek közepén, akkor még ez talán nem volt ennyire tudatos, de hogy az idő telik az ember számára, önmagára eleve a saját ideje is egyre értékesebbé válik, egyre jobban értékel mindent, és ezt talán nehéz innen megérteni, mert tudom, hogy nem az a fancy dolog, hogy valaki akár félig-meddig közismert, vagy közismert emberként, vagy akár sikeres emberként is az egyszerűséget próbálja hirdetni, mert szeretem én is a jót, a kényelmet, meg szeretem azért a drága dolgokat, soratnám tovább, de valójában a hétköznapokban ezekre nem feltétlenül van szükségem. Nekem a boldogsághoz olykor csak a napsütésre van szükségem, meg arra, hogy az emberek azt mondják, amit csinálnak, és azt csinálják, amit mondanak. Számomra sokkal fontosabbak azok az értékek, amitől én boldognak érezhetem magam. Tehát nem fog boldogát tenni egy nagyobb ház, egy jobb autó, soratnám tovább. Szóval, hogy az értékrendem valóban a jó megalapozottságra túlmenően úgy formálódott, hogy szép lassan, rengeteg tanulással, nyilván nem csak az iskolázottságom, hogy felsőfokú végzettség, és soratom tovább, hanem én mindig is tanultam. Az életem valójában a tanulásról szól, és ez értendő minden szinten és minden téren. És rájössz arra, hogy mi a valódi érték.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lányi Lala, énekes, előadó művész, a Kozmix alapító frontembere. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Mindig.

még nagyjá is lehetsz. Ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót, mert egy álom

0: is tenni jó.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lányi Lala, a Cosmix alapító frontembere, énekes előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Továbbra is milyen jó veletek.
2: Téged hívott valaha valaki Lajosnak?
3: Igen, mindig ezt szokta viccelődni, amikor megállítanak az út szélén, és lehúzom az ablakot, Lajos, kérem az iratait. Igen, akkor. De nem, gyerekkorom óta Lala vagyok, ezt valamikor még a bölcsiben kaptam ezt a nevet, és így maradtam. Szóval ez nem felvett művész név, mondjuk így, hanem ez így gyerekkorom óta így van.
2: Kicsit még Cosmixozzunk, aztán utána visszatérünk majd a 101 hanghoz. 1995-ben jött létre az együttes, a Gyöngyhajú Lány az Omega dal feldolgozásával. Ott hirtelen mindenki azt mondta, hogy fú, ez igen, ez valami, aztán utána ontottátok a dalokat. Ha egy dalt kell kiemelni, amire azt mondod, hogy akkor az volt a Cosmix életének a legnagyobb sláger, akkor melyiket mondod?
3: Hú, hát az egyik legismertebb valószínűleg a Cosmix a házban lehet, de amikor 30 plusz évről beszélünk, akkor inkább évekről, korszakokról beszélünk, még akkor is, hogy a zeneileg azért nem akkora változások történnek, bár itt is történtek, sőt albumon belül is. Azért nálunk mindig jellemző volt az eklektika, de a Cosmixot mindig egy-egy kiemelt slágerrel kapcsolták inkább össze, és azok, akik úgy mélyebben követik, nyilván azok tudják azt, hogy egyébként egy albumon belül is mennyire szélsőségek tudnak megjelenni. Szóval kiemelni a Kis Világot nyilván ki tudnám emelni, később aztán a Holnap után is, de egyébként az első nagy slágerünk ilyen szempontból, ami klub szinten nagyon beindult, és emlékszem, hogy akkor egy akkori zenetévén nagyon sokáig vezette a sláger is, tehát az a Gyöngyhajú Lány után közvetlenül a Mától fogva, másképp látom minden dolgot, a Mától fogva volt, az nagyon hosszú időn keresztül, az volt az igazi olyan átütés, ami utána nagyon, nagyon sokat jelentett, és ma is játsszuk, bármilyen vicces.

0: Ezek még ugye az elmúlt évezredben, vagy a 2000-es években született dalok. Most 2026-ot írunk, és már említetted valamikor egy jó 10-15 perccel ezelőtt, hogy a mostanában született dalok. Ezek szerint akkor a Kozmix nem egy ilyen retro nosztalgia együttes, hogy akkor azokat a dalokat játsszuk, amiket megírtunk valamikor 30x évvel ezelőtt, hanem hogy bent ültök a Hozsóval a stúdióban, és akkor próbálkoztok dalt létrehozni.
1: Hát itt az a helyzet, hogy nem is lenne szerintem túl elegáns, hogyha abszolút csak nosztalgia zenekarként menne a csapat. A nosztalgiát inkább az egész koncert által összefoglalt, nem is tudom mit, azt az energiát gondoljuk ilyennek, de abban nagyon is kellenek az új dolgok, hiszen mi is változunk, a közönségünk is változik, és ahhoz idődalok is szerintem kellenek. Ha ez nem így lenne, akkor én valószínűleg abba hagytam volna egyébként. Én nem tudok egy helyben járni. És most épp napokkal ezelőtt végül is most mutattuk be az Örökké Fiatal című dalt először, ráadásul nem is a széles nyilvánosságnak akár videoklip formájában, vagy hivatalos megjelenésben, hanem koncerten. És ez ránk nagyon jellemző, hogy új dalokat először koncerteken próbálunk ki, ilyen verzióban, olyan verzióban, amolyan verzióban, és az Örökké Fiatal az ilyen dupla poén egyébként, mert majd előbb-utóbb biztos egyébként elérhető lesz, de most még tényleg nem jelent meg, szóval csak koncert fogjátok látni, hallani. Azt egy lézerhárfával kísérem. És ez egy azért érdekes dolog, hogy abban az időben ez végül is talán a Jean-Michel Jarre-tól lett ismert, azt hiszem. De nem ő volt, aki ezt kitalálta, de a lényeg az, hogy általa lett ismert. És az a lézerhárfázás, ez egy külön izgalmas téma, mert nyilvánvaló, hogy ott a légköri viszonyok és minden számít, egyébként nem is egy veszélytelen dolog, tehát ez elővigyázatosságot is igényel, és a többi, és nagyon nehéz rajta játszani olyat, amit én játszok, mert nyilván a Jean-Michel Jarre oda megy és eljátszik egy kedves lassú dallamot, ami nagyon látványos és teátrális, ezzel szemben én úgy szeretnék rajta játszani, mintha zongora játszanék, de én gyorsan és nagyon pontosan, ez egészen más hol van ahhoz képest, mint amit a Jean-Micheltől láttunk, de a hétvégén, hogy kipróbáltuk, működőképes. Az egyik koncerten a légköri viszonyok iszonyú páratartalom volt, néha akadályozták, hogy megszólaljon a hang, de a másik koncerten tökéletesen működött. Szóval ez egy nagyon izgalmas játék, és ezt új dalokkal összerakva nagyon jó. Tehát ez nekem nagyon kell az, hogy azt érezzem, hogy valahova tartunk, mert folyamatosan fejlődni szeretnék.
0: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez, szóval születnek új dalok, mentek, folyamatosan koncertek vannak, a 101 hangulom majd még beszélünk az utolsó utáni kérdésben. Említetted, hogy milyen gyökerekkel rendelkezel, milyen zenei gyökerekkel rendelkezel, hogy komoly zenéből indultál, aztán utána jött majd ez a Gellert kapás, és akkor másfajta zenei stílusban merültél el. Említetted, hogy az édesapád is ezzel foglalkozott, klasszikus komoly zenész. Ő mit szólt hozzá, hogy Lala, a kisfia így más zenei irányba indult el?
1: Támogató volt, ő pedagógus is volt természetesen, így ezáltal azt kell mondjam, hogy a legjobb irányból kaptam a nevelést, mert láttam rajta, hogy hagyja, terelgetett, megmutatta ugye a világnak minden szegletét zeneileg, amit csak lehetett, de sosem korlátozott. És ez volt a legfontosabb, és szegény, hát ugye 17 és fél volt, amikor ő elment, gyakorlatilag utolsó atyai gondolatai között azért ott volt az, hogy végül is mindegy, milyen zenét csinálsz, csak szívből csináld, és azt műveld maga színvonalon. De ő ezzel fejezte ki azt, hogy ő mennyire elfogadja, független attól, hogy egészen más zenei világból érkezett, azt, amit én akkor lázadó homlokú fiatalként műveltem, egyébként a szó szerint a garázsban is.
0: Lala, köszönöm szépen, hogy jöttél, jellemes további szép estét.
1: Várom mindenkit, szeretettel téged.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb forró hetet indítunk, augusztus 3-a van, hétfő, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, tarts velem, hajnalban is hozom nem sokára az Unisex-et, itt lesz majd Peretka Ádám, vagy éppen a Band Dát csapata, de előbb a Kft. Jön Szekeres Andrással. Ez a Nem menj el.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenét.